0: hidd el, ez ilyen egyszerű dolog.
1: Sport Zsigárdi Lászlóval.
2: Adat hazai közönség 8500 néző előtt 2-0-ra legyőzte a címvédő Slovant. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójának szombatesti rangadóján a dunaszerdehelyiek kezdettől fogva jobban és a kapura sokkal veszélyesebben játszottak. A pozsonyiak ugyan többet birtokolták a labdát, ám támadásaikból hiányzott az átütő erő. Az első fél időben mindkét csapat óvatosan játszott. Fordulás után nagyobb sebességre kapcsoltak a sárga kékek, és csak időkérdése volt, mikor szerzik meg a vezetést. A 67. percben Ramadán látványos mozdulattal fordulásból a felső lécre bombázott. Gyönyörű, gólt érdemlő megmozdulás volt. 10 perccel később megszerezte a vezetést a Dac. Ramadán mesteri beadását a csereként beállt Szilla értékesítette. Takács majdnem hárított, de az erős lövés a kezéről a hálóba pattant. A másik oldalon Ignatjenko jól helyezett bombáját hárította a csallóközie kapusa Felipe. A kékek hálóőre viszont nagyot hibázott a 94. percben, pontatlan kirúgását elcsípte Gagua, aki középre passzolt, és a csereként pályára lépő Güell a hálóba továbbította a labdát. Teljesen megérdemelten nyert a veretlen Dac, és továbbra is lista vezető. Még mindig nyeretlen a komáromi csapat, amely odahaza alig 2500 néző előtt gól nélküli döntetlent játszott a középmezőnyben tanyázó szakolcai együttessel. A 38. percben ugyan az erdőhátiak kapujába került a labda, de a varvizsgálat után a bíró érvénytelenítette a hazaiak gólját. Ezt követően a KFC elpuskázta a jobbnál jobb helyzeteit. A 66. percben 11-esből sem tudott gólt szerezni, Schmeichel büntetőjét Lutha kivédte. A hajrában a csereként beállt Szilveszter hagyta ki az utolsó hazai zicsert. A 84. percben közelről a vendégkapusba lőtte a labdát. A Nagy Mihályak minden különösebb gond nélkül nyertek 3-1-re a vendég trencséniek ellen. A kelet-szlovákiaiak az 50. percben már 3-0-ra vezettek, a vendégek a 90. percben szépítettek. A zsolnaiak odahaza szintén 3-1-re verték a Podbrezovát. Ma 17 órától játsszák a Košice Banská Bystrica, 19 órától pedig a Ruzsomberok Trnava meccset. A második labdarúgó liga 7. felvonásának szombati eredményei: Galanta Malzsenyice 1-0, Bicsa Samorin 1-2, Povaská Bystrica Lehotapot Vtácsnyikom 2-1, Zvolen Zsiar 1-2, Humenné Petržalka 0-1, a veretlen listavezető a 87. percben lőtte a győztes gólt, és Prešov Zlaté Moravce 0-1. Még pénteken Liptovský Mikuláš Inter 3-3. Hétfőn 17 órától játsszák a Žilina B Slovan B tévés meccset. A ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, a galántaiak feljöttek a 8. helyre. A Kisvárda a Hungária körúton meglepetésre 2-1-re legyőzte az MTK-t a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának szombati játéknapján. A kékfehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. A Debrecen gólzáporos mérkőzésen 4-2-re nyert a Paks otthonában. A tolnaiak eddig még veretlenek voltak hazai környezetben, míg a DVSC, amely ezt megelőzően sorozatban 3 döntetlent játszott, idegenben az első sikerét aratta. Még pénteken az újonc Vasas a Fáy utcában 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát. A vasárnapi műsor 15 óra 30 perctől Zalaegerszeg Felcsút, 17 óra 45 perctől Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd. 2 szombati eredmény a labdarúgó MB2 hetedik felvonásából: Ajka Soroksár 0-3 és Kazincbarcika Kecskemét 2-2. A veretlen Soroksár már 4 ponttal vezet a Tisza Kécske előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester City Coventry 1-0, Hull City Aston Villa 0-0, Newcastle Bournemouth 2-2, a vendégek már 2-0-ra vezettek, a hazaiak a 88. percben egyenlítettek, Schalke Bayern München meglepetésre 0-0, Leverkusen Union Berlin 4-0, Hoffenheim Dortmund 2-3, Bremen Leipzig 3-1, Bilbao Atletico Madrid 3-0, Internazionale Napoli 3-2, az Inter a 91. percben lőtte a 3 pontot érő gólt, Róma Atalanta 2-1, a 90. percben még a vendégek vezettek, Ajax Eindhoven 1-3, Fenerbahce Besiktas 1-2, Slavia Zbrojovka Brno 4-0 és Artis Brno Plzeň 0-3. Varga Barnabás 2 gólt szerzett az Aris ellen a görög labdarúgó bajnokság 3. fordulójában, Vitális Milán gólpaszt adott, csapatuk az AEK Athén pedig 5-0-ra győzött. A 41 éves Luka Modric ott lesz a horvát labdarúgó válogatott keretében, amely a szeptemberi és októberi 4 nemzetek ligája mérkőzésre készül. A magyar női kosárlabda válogatott az olimpiai ezüstérmes franciák elleni péntek esti súlyos vereség után tegnap délután 71-67 arányban legyőzte Nigériát a németországi világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában. Mivel a franciák is nyertek a dél-koreaiak ellen, így a magyarok, akik hétfőn 17:30-tól a koreai köztársasággal találkoznak, már tovább jutottak. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a 2. és a 3. csapat a 8 közé kerülésért játszik. Óriási meglepetésre elvesztette 2. csoport mérkőzését, a favoritok között számon tartott Spanyolország Malitól kapott ki 82-73-ra. A legutóbbi idényben döntős Győr 26-23-ra nyert a horvát Koprivnica otthonában, ezzel kezdte meg szereplését a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. 2 szombati eredmény a férfi kézilabda extraliga nyitó felvonásából: Košice Topolčany 36-28 és Povaská Bystrica Stupava 37-24. Ma 18 órakor kezdődik a Prešov Nové Zámky meccs. A csehszlovák női kézilabda bajnokságban ma 17 órától játsszák a Michalovce Sala rangadót. A jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának 2. fordulójában ma 17 órától bonyolítják le a Nyitra Växjö mérkőzést. Nina Filkorová bronzérmet harcolt ki a 78 kg-os súlycsoportban a podgoricai junior Cselgáncs Európa bajnokságon. A címvédő török válogatott jutott elsőként fináléba a női röplabda Európa bajnokságon. A társházigazda a szombati első elődöntőben Isztambulban 3-0-ra felülmúlta a szerb csapatot, amely ellen megnyerte a legutóbbi kiírást. Az olimpiai és világbajnok olasz válogatott lesz a török együttes ellenfele a mai fináléban, miután 3-1-re verte Lengyelországot. A Bondár Anna Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női páros versenyének 8. döntőjébe, miután a 2. fordulóban 3-6-6-3-6-3 arányba legyőzte a Maja Chvalinska Magda Linette lengyel duót. A férfi páros nyitó felvonásában a Marozsán Fábián Sebastian Baez magyar-argentin kettős 6-2-6-4-re kikapott az Alexander Bublik Sang Chun Cheng kazah-kínai duótól. Takács Boglárka a 8. helyen végzett 100 méteren Brüsszelben az atlétikai gyémántliga sorozat döntőjében. A német Marco Brenner nyerte szökésből, a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 14. szakaszát, amelyen Primož Roglič az összetett 2. helyéről a 3. csúszott vissza. Walter Attila pedig a 128. helyen ért célba. Összetettben változatlanul a spanyol Enric Mas vezet, Walter lecsúszott az 53. helyre. Tadej Pogacar szerződést hosszabbított a Team Emirates kerékpáros csapattal, egyúttal arról számolt be, hogy idén már nem versenyez. Az együttműködés az új megállapodással a 2032-es szezon végéig tart. A 27 éves világbajnok 5-szörös Tour de France és 1-szeres Giro d'Italia győzte szlovén kerékpáros kijelentette, vannak még további céljai, melyeket szeretne elérni versenyzői pályafutása során. Pogacar, aki 2019 óta teker jelenlegi csapata színeiben, a mozzajló spanyol országúti körversenyen, a Vueltán, nagyon kedvező helyzetben állt ahhoz, hogy a harmadik 3 hetes viadalon is begyűjtse a bajnoki címet, de az összetett éllovasaként 1 hete bukott, kulcsontörést, illetve agyrázkódást szenvedett a 8. útszakaszon. Azóta megműtötték, és bár úgy volt, hogy már a hónap végén esedékes montreali világbajnokságra fókuszál, idén mégsem versenyez többet annak érdekében, hogy teljesen felépüljön. Óriási meglepetésre Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője nyerte a Forma 1-es olasz nagydíj időmérő edzését Monzában, ahol így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban. Mellőle George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat a második helyről, míg a harmadik legjobb időt ugyan Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg, de később a zsűri megbüntette, így 3 rajt helyet vesztett Liam Lawson feltartása miatt. Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Mercedeses Andrea Kimi Antonelli 7. lett, de motorelem cserék miatt a rajtrács végéről kell kezdenie a viadalt. Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monakói Charles Leclerc a 4., a 7-szeres VB győztes brit Lewis Hamilton pedig az 5. helyről rajtolhat.

0: A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek.
1: A Nemzet Vili bácsia, Várkonyi András.
2: Remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nagy koalíciót vizionál Peter Pellegrini államfő. Folytatódtak az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások. Többnyire derült idő várható, átmenetileg megerősödő felhőzettel. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Az állami költségvetés elfogadása az egész kormánykoalíció közös felelőssége, hangsúlyozta Robert Fico miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóüzenetében. A kormánykoalícióban egyelőre azt az elvet követjük, hogy a költségvetés nem terheli meg újabb kiadásokkal az embereket és a vállalkozásokat, mondta. Kijelentésében arra is kitért, hogy Szlovákia megvétózza az uniós büdzsét, ha csökkentenék a gazdáknak járó támogatást. A jövő héten Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei, a tárgyalásokra az ír kormányfőt is meghívták. A felek a közös uniós fellépésről és a magas energiaárak elleni harcról egyeztetnek. Szlovákia tiltakozik a legutóbbi kijevi orosz támadás miatt a diplomáciai épületek közelét ért csapások ellen. Berendelték a külügyminisztériumba Oroszország szlovákiai nagykövetét. Juraj Blanár külügyminiszter elítélte a polgári infrastruktúra elleni akciókat. Felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civileket veszélyeztető lépésektől. A pénteki támadásban egy sugárhajtású drón csapódott be az ukrán titkosszolgálat épületébe, a célpont közvetlenül a szlovák nagykövetség konzulátusa mellett található. Moszkvában újraindultak az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások. Vlagyimir Putyin tegnap a Kremlben fogadta Donald Trump két külön megbízottját. Steve Witkoff és Jared Kushner új rendezési javaslatokkal érkezett az orosz fővárosba. Az orosz elnök a megbeszélés kezdetén úgy fogalmazott, hogy a helyzet nem könnyű. Vlagyimir Putyin háromnapos támadási tilalmat rendelt el az ukrán főváros Kijev ellen. Ne féljetek, 2.0 néven szerveztek kormányellenes tüntetést a Tisza kormánnyal szemben Budapesten a Kossuth téren. A rendezvényen ismert jobboldali újságírók, elemzők és civil megszólalók álltak a mikrofonhoz. A felszólalók felvetették a jobboldali ellenzéki politika és a Fidesz korszak kritikai felülvizsgálatát. Elítélték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, élesen bírálták a közmédia átalakítását. Több hozzászóló szerint a revansvágy helyett inkább az ügyek mentén szerveződő civil összefogásra lenne szükség.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős lesz ma az idő, néhol átmenetileg megnövekedő felhőzettel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között, északon 19 fok körül alakul. Túlnyomóan északnyugati lesz a légmozgás, amely az erdőhatár felett megerősödik és viharodik.

0: Sá alakulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Felújítási munkálatok miatt lezárták a Dunaszerdahelyi járásban az Ekecs és Alistár közti útszakaszt. A mentőszolgálatok és az autóbuszok számára az áthaladást biztosítják, a többi járműnek Nyárasdon keresztül kell kerülnie. Radarméri a sebességet Kassa-Saca város részében a központ felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai témáink. Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú? Parti Tibor szesztai lelkipásztor.
1: Egyik fiú se tökéletes. Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
0: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
2: Amikor már ilyen 9-10 éves voltam, hogy akkor én kifejezetten gondoltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
0: Egy év a szeretett szolgálat élén. Máté Borbás Orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
3: Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek közel az Úristenhez, és közel a keresztény hitünkhöz.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáik, kérem tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Hányszor mondtunk már könnyelműen igent egy felkérésre, amit aztán elfelejtettünk? És hányszor durcáztunk egy kérdés miatt, amit végül mégis lelkiismeretesen elvégeztünk? Jézus két testvérről szóló példázata pontosan erre a mindannyiunk számára ismerős emberi gyarlóságra mutat rá. Hogy mi a különbség a szavak és a tettek egyenessége között, arról Parti Tibor szesztai lelkipásztor szól a következő percekben.
1: Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr mostani órában, a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetének a 28-tól a 32-ig terjedő verseiben, a következőképpen. Erről pedig mit gondoltok? Mondja Jézus. Egy embernek két fia volt. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettők közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Eddig a felolvasott szent íge. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban jeruzsálemi bevonulását és a templom megtisztítását követően Jézus újra a templomban tanít. Ekkor lépnek hozzá a főpapok a nép véneivel együtt, s szegezik neki a kérdést, mondd meg nekünk, miféle hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta ehhez neked a hatalmat? Jézus visszakérdez, és azt mondja nekik, én is kérdek egy dolgot tőletek, és ha megfeleltek rá, megmondom nektek, micsoda hatalommal teszem ezeket. Keresztelő János keresztsége honnan származott? A mennyből, vagy emberektől? A viszont kérdés zavarba hozza a vallási elöljárókat, akik így gondolkodtak magukban, ha azt mondjuk, hogy mennyből, akkor azt fogja mondani, hogy miért nem hittetek neki. Ha pedig azt mondjuk, hogy emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. És ezt felelik Jézusnak, nem tudjuk. Erre válaszol Jézus az imént felolvasott példázattal. A példázatban egy apa arra kéri fiait, hogy menjenek a szőlőjébe dolgozni. Az első fiú durván visszautasítja az apját, azt mondja, nem megyek, de később meggondolja magát, és mégis kimegy dolgozni. A második fiú készségesen igent mond. Igen, uram, megyek. Ám végül nem csinál semmit. Ki teljesítette a kettő közül apja akaratát? Kérdezi Jézus. A hallgatóság válaszában kénytelen elismerni, hogy a nem ellenére az első fiú teljesítette az apa kérését. Lássuk, hogy kiket is jelképeznek a példázat szereplői. A szőlőskert, Isten választott népét, Izraelt. Az apa az atyát, a két fiú által megfogalmazott válasz pedig az Istenhez való viszonyulást. Kétféle igen létezik ebben az életben. Az egyik, amit csak szóval és szájjal teszünk, a másik pedig, amit szívvel és cselekedettel. Beszéljünk először az elsőről. Arról az igenről, amit csak szájjal mondunk ki, ezt képviselte a második fiú. Már is ki kell jelentenünk, hogy ezt a szóval kimondott igent kár lenne lebecsülni. Urunk nem azt üzeni ezzel, hogy a szájjal kimondott ígéret egy hitvallás semmire se jó, és ezért teljességgel felesleges. Akik így beszélnek, a legtöbbször hitetlenek, közömbösek, sőt, ellenségesek Isten ügye iránt, és ezekkel a szavakkal csak magukat akarják igazolni. Nem, testvéreim, nem hiába való például a hitvallás, az ima, mert az, amit szánkkal kimondunk, az táplálja és az erősíti bensőnket, a mi szívünket. De, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, vigyázzunk arra, hogy a hitvallásunk, bizonyságtételünk ne maradjon csak szájjal, szóval elmondott ígéret, hogy nehogy úgy legyen, ahogy erről a fiúról olvastuk, aki szépen megígérte az apjának, hogy elmegy, de végül is nem ment el. Nincsen ennél szomorúbb mondat. Nem tudjuk, miért tette, De egyet tudunk, hogy ma is sok ilyen ember van, aki megígéri, hogy elmegy, de végül is nem megy el. Aki szájával igent mond, de életével nemet. Hányan ígérték konfirmációkor, hogy indulnak? Végül mégsem mentek el munkálkodni. Hányan ígérték, hogy hiszik és vallják, ígérik és fogadják, mégsem igyekeztek Isten dicsőségére élni, hanem szégyent hoztak nevére. Jézus korában a vallási vezetők nem az Isten akaratát teljesítették, hanem saját hagyományaikat emelték a Szentírás tekintélye fölé. A parancsolatok és vallásos gyakorlatok betű szerinti teljesítésével méltóknak, hibátlanoknak gondolták magukat, a többieket pedig Istenhez méltatlannak, megítélve és elutasítva őket. Így tekintették. Ők mondták meg, ki teheti be a lábát a templomba, ki kerülhet közel Istenhez, meg voltak győződve, hogy az Isten akaratát cselekszik, miközben ténylegesen mégsem azt tették. Ilyen ember lehetek én is, vagy bárki más, aki mondja ugyan, hogy Uram, Uram, de nem cselekszi a mennyei Atya akaratát. És ebben az a legfájdalmasabb, hogy végül Krisztus nem fogja magáénak vallani ezeket az embereket az ítéletkor, az Atya és az angyalok színe előtt. Ezt mondja, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. A másik fajta igen az, amit nem csak mondunk, hanem valóban meg is teszünk. Ezt teszi az első fiú is, aki jól lehet először megtagadta az engedelmességet, és azt mondta, hogy nem megy el, de később megbánta azt, és elment. Persze, jó lett volna azonnal igent mondani, és azonnal elmenni, apja és saját fájdalmát is megspórolva ezzel. Jézus szerint sok esetben jobb helyzetben lehet az ilyen ember, mint az, aki fenntartja a vallásos élet formáit, eljár a templomba, még imádkozik is, de a mindennapi életében a Jézusba vetett hit mindent átformáló erejét megtagadja. Önmagát és másokat is becsapva ezzel. Egyik fiú se tökéletes. Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát? Ha őszinték vagyunk, akkor meg kell valljuk. Ó, bizony, sokszor voltam én is engedetlen atyámmal szembe. Sokszor nem tettem meg, amit pedig megígértem és megfogadtam, de ha ezt valaki belátja és bánja, az már nagyon jó úton van. Ezen az úton bárki elindulhat. Vámszedők és paráznák, korrupt hivatalnokok, becstelen politikusok, erkölcstelen aljanépség, mert őket említi példaként Jézus, bárki, akit Isten megfordít. Vigyázzunk hát a magunk megítélésével és mások elítélésével is. Jézus a vallási elöljárókat ugyanabba a kategóriába sorolja, mint a vámszedőket és a paráznákat. A különbség az, hogy utóbbiak először elutasították, ám végül megbánták. Az előbbiek viszont továbbra is elutasították őt. Testvéreim, az Isten országához méltó feltételeknek semmi közük a múltunkhoz, hanem mindenek előtt a jelenünkhöz és a jövőnkhöz. Nem azt mondom, hogy a múltunk jelentéktelen, vagy hogy a múltbeli hibáink nem fognak komolyan befolyásolni bennünket, ám az, hogy hol tartunk lelkileg ma, fontosabb, mint az, hogy hol voltunk eddig. Sok zavart okoz keresztény közösségekben a megtérés időpontjának hangsúlyozása, az a felfogás, miszerint az ember sorsa teljes mértékben egy múltban hozott döntésen múlik, nem feltétlenül. Azt mondja a mi atyánk, én megbocsátom neked az engedetlenséget, az eltékozolt éveket, de most, még ma, eredj el és munkálkodj az én szőlőmben. Eddig igent mondtál száddal, mostantól fogva mondj igent tetteiddel. Ez a kérés, ez a felszólítás pedig mindig a jelenben hangzik el. Lehet, hogy idáig nem igazán érdekelt bennünket Isten földi létünkkel szemben támasztott követelménye, lehet, hogy vallásosságunk is megszokásokon alapult, ám elérkezhet életünkben az a pillanat, amikor bűnös voltunkat felismerve, életünket Istennek számva elindulhatunk a megtérés, és Isten által egyben a megigazulás útján. Igen, menjünk el az ő szőlőjébe, és dolgozzunk. Két fiú, kétféle életút, kétféle igen. Vajon én melyiket képviselem? Amen.
0: Parti Tibor szesztai lelkipásztor a két testvér példázatáról szólt ige hirdetésében.

0: közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Vallja Jakab apostollal együtt Somogyi Emese, akinek mindkét Néhai nagyapja lelkipásztorként szolgált. Ugyanakkor tudja, hogy a hit nem családi örökség, hanem személyes döntés. Ennek a történetét meséli el.
1: Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy tudom, hogy május 24-én ebbe az adott pillanatban, egy adott evangelizáción, hogy itt szólított meg. De én nem ez a típus vagyok, és pont ezért is örülök, hogy akár ilyen táborvezető is lehetek, mert engem egész kicsi koromban a nagyszüleim, aki mind a kettő nagyszülő lelkész, mindig küldtek minket táborba, tehát kicsi korunktól. Ott ugyanez a gyerekmisszió, amiben én szolgálok, vagy amit én végeztem, azok tartották ezeket a táborokat, és ott mindig volt ilyen, hogy elmondták ugyanezt, amit itt is hallunk, hogy a bűntermészetét, hogyan adhatjuk át az életünket az Istennek. Amikor már ilyen 9-10 éves voltam, hogy akkor én kifejezetten gondoltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem. Tehát egész kicsi koromba. Tehát nagyon sokáig, 10-14 éves koromig, olyan 5 éven keresztül is, azt is mondtam, hogy én lelkész akarok lenni, de hát nyilván nem úgy kell lelkésznek lenni, hogy én elhatározom, hanem arra elhívás kell. Tehát sokáig úgy is gondoltam. A nagymama azt mondta, hogy csak akkor halok meg boldogan, nem esel, ha te lelkész leszel, megígéred? Jó, nagyi, jó. De nyilván ez nem úgy van, tehát akkor kell valakinek lelkésznek lenni, hogyha az Isten hívja őt. Engem nem a lelkészségre hívott végül, hanem a gyerekmisszióba. Ugye aztán jött a pubertáskor, és ott valóban eltávolodtam Istentől. Sokáig nem is tudtam, hol a Bibliám. Tehát volt Bibliám, de hogy melyik polcon vagy hol van, nem nyitottam ki. Szerintem meg voltam térve, tehát Istennel voltam, csak csecsemő hitbe, és nem fejlődtem, mert meg lehet egész öregkorig maradni csecsemő hitbe, ha nem fordulsz Istenhez, vagy nem nézel úgy Istenre. Igen, elkezdtem úszni a árral, kollégiumban voltam, és ott nem voltak nagyon hívők, semennyire se voltak hívők. Magamat annak tartottam, de nem volt ott közösség, és egyre inkább úsztam az árral rossz irányba, egy nagyon rossz irányba. Elvégeztem a középiskolát, elkezdtem a főiskolát, és jöttek a nehézségek, hogy a húgomat kellett örökbe fogadnom. Nem tudott anyukám gondoskodni róla, vagy árvaház, vagy örökbe fogadom. Azt is mondtam, hogy Isten nevébe, tehát veled Istenem, örökbe fogadom. Csak hogy ugye már nem jártam igazán Istennel. Tehát nem olvastam minden nap az igét, nem kérdeztem mindig őt, és egyre nehezedett, és nagyon nehéz volt, mert ő már 7 éves volt, hát én 22. Nem volt könnyű őt nevelni, és amikor már nagyon-nagyon nehéz kezdett lenni a nevelés, akkor elkezdtem a szívembe kiáltani, hogy hát Isten tiszteletre jártam mindig, hogy Istenem segíts, mert nem bírom egyedül. És akkor volt ott az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságba és könyörgésbe tárjátok elém a, nem tudom pontosan idézni, szándékaitokat, és hogy én meg fogom őrizni a ti szíveiteket és gondolataikat a Krisztus Jézusba, és akkor én erre így föltártam Isten előtt, és onnantól fogva rögtön éreztem, hogy könnyebb lett ez a teher, hogy már nem egyedül viszem tovább. És onnantól fogva, mondhatjuk úgy, hogy már másik irányba kezdtem, nem a árral úsztam, tehát odáig sok minden sajnos, ami nem vagyok büszke, olyan dolgokat is csináltam, és onnantól fogva már így egyez, hogy Istennel végeztem azt, hogy fölneveltem végül is a hugomat, már ő felnőtt nő, dolgozik, rendes életet él, és főleg az, hogy én valóban ott az egy olyan megtérésnek is mondanám, vagy visszaforduláshoz az Istenhez, onnantól fogva őt szolgálom.
0: Az elmúlt percekben Somogyi Emese osztotta meg a hallgatókkal az Isten melletti döntésének a történetét.

0: Egy év a szeretett szolgálat élén. Kihívások, sorsok és ami a mindennapi munka mögött van. Máté Borbás orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai központjának igazgatónőjével beszélgetünk az eltelt időszak eredményeiről és tapasztalatairól. De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy nem bánta-e meg, hogy jelentkezett a pályázati felhívásra, és mi adta az indítatást, hogy a szociális szférában kezdjen el dolgozni.
1: Egyértelműen nem bántam meg a választást, hogy a diakóniai központ igazgatónője legyek. A szociális szféra viszont nem adta volt tőlem, mert hogy partfogó felügyelőként dolgoztam évek hosszú során Magyarországon, és éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek közel az Úristenhez, és közel a keresztény titünkhöz, úgyhogy emiatt vettem a bátorságot, és beadtam annak idején a jelentkezésemet.
0: Adott-e valaki ösztönzést arra, hogy ezen a területen is kipróbálhassa magát?
1: Igen, amikor először megláttam a felhívást, és fölmerült bennem a gondolat, hogy esetleg beadom a jelentkezésemet, akkor a helyi lelki pásztor, Abaházi Zsolt véleményét kértem ki az ügyben, hogy ő mit szólna hozzá, és maximálisan mellettem állt és támogatott abban, hogy induljak el ezen az úton. Természetesen, mivel egy országos intézményről van szó, előtte a család támogatását is bebiztosítottam. Beszéltünk róla, hogy képesek leszünk-e biztosítani a kereteket ahhoz, hogy én ezt el tudjam látni, ezt a feladatot. Ugye Király Helmeztől egészen Komáromig terjed a tevékenységi körünk, és ezt időnként föl kell mérni a helyzetet itt is, ott is, tehát utazni kell. De a család is biztosított róla, hogyha ez a szolgálat engem hív, és szeretnék benne elmélyülni, akkor ők maximálisan támogatnak benne.
0: Korábban tudott arról, hogyan működik a diakóniai központ, illetve mi mindennel foglalkozik, mi mindent takar le, tehát volt némi betekintése, mielőtt még beadta volna a pályázatát?
1: Nagyon jó a megfogalmazás, némi betekintése volt a diakóniai központ működésébe. A szeretett híd rendezvényét mi is évek óta csináltuk Feleden, ahonnan én indultam, mint gyülekezeti tag, illetve presbiter. Voltak információim, utána is néztem, hogy miről is szól a diakóniai központ, mi az, amivel érdemben foglalkoznak. Merész lenne azt állítani, hogy teljes rálátásom volt, mert azt csak akkor kaptam meg, amikor bizalmat szavaztak nekem, és én kaptam meg az igazgatói posztot. Onnan már egészen másképp néz ki a diakóniai központ, mint külsősként rálátva a tevékenységre, de a mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Annak idején elmondtam az igazgató tanács előtt is, hogy ha gazdasági szakembert keresnek, aki pénzügyileg és gazdaságilag fogja előre mozdítani az intézményt, akkor nem én vagyok a jó választás, mert tőlem a szalmok messze állnak. Viszont, hogyha egy olyan embert keresnek, aki lelkiségében és szolgálatkészen és nyitottan viszi előre a diakónia, illetve a szeretett szolgálat életét, akkor talán lehetek én a jó választás. Ez a mai napig így érzem, hogy ez a vonal erősebb, és ezt méltóban is tudom képviselni, mint a könyvelést, a szalmokat, vagy a gazdasági helyzetünket, mint azonáltal kettő nagyon összefor, és egymást kiegészíti, tehát nekem kellett egy kicsit ezen a téren is információkat szereznem, elmélyülnöm, hogy ez föntartható és építhető legyen a jövőben is.
0: Eddig, aki a diakónia központ élén állt, mindenkinek volt egy sajátos elképzelése, hogy hogyan is működjön ez az intézet, és megpróbálta mindenki saját magára szabni. Önnek van egy sajátos elképzelése, vagy az elődök által felépített munkamenetet, vagy azt a stílust kívánja folytatni?
1: Talán ez az élet legtermészetesebb dolga, hogy mindenki, aki új jön, annak van egy sajátos elképzelése. Nekem is volt, amit ugye a pályázati anyagban is elképzeléseket fölvetettem. Aztán az embert visszaveti a valóság, amikor kiderül, hogy ténylegesen mi az, ami ebből megvalósítható, mi az, ami kevésbé megvalósítható. Úgy gondolom, hogy a diakóniai központnak jót tett az, hogy külsősként kerültem be. Egy ilyen friss vér, friss lendület, más látásmód. Én ugye nem lelkészként kerültem ebbe a közösségbe, bár szívvel, lélekkel tudom képviselni a keresztény hitünket és a szeretett szolgálatot is. Úgyhogy van egyfajta látásmódom, elképzelésem arra, hogy is kellene, hogy kinézzen a diakóniai központ, mi is az, amiket meg kellene, hogy valósítsunk. Nagyon érzékenyen fordulok a szociálisan hátrányos helyzetűek felé, az egészségügyileg hatrányos helyzetűek felé, de nagyon szeretném kitárni a diakónia ajtaját, hogy a gyülekezetek, a közösségek, a református iskolák, az óvodák, tehát mindenféle olyan intézmény, közösség és egy-egy ember is akar magáénak érezze ezt a diakóniai központot.
0: Ebből a tervből vagy elképzelésből némileg már valami megvalósult, vagy éppen folyamatban van?
1: Elindultunk azon az úton, hogy nyissunk különböző közösségek felé. Én magam lelkész értekezletekre indultam el több alkalommal, ahol szeretettel fogadtak, és ott is jeleztem, hogy lelkészek gyülekezetek nélkül nem lehet és nem is szabad szerintem diakóniát működtetni az országon belül, mert hogy egyek vagyunk az Úrban, egy közösség, és az egyházon belül is együtt kell, hogy tevékenykedjünk. Azon kívül, hogy tudnunk kell egymásról, nagyon sok szallón tudunk egymáshoz is kötődni, és igyekeztünk a szolgálatainkat is ennek mentén kialakítani, illetve kibővíteni, tehát hogy legyenek olyan szolgálataink, amik nem csak a szociálisan vagy egészségügyileg rászorultaknak szólnak, és őket célozzák meg, hanem minden más közösség felé is tudjunk szolgálatot teljesíteni. A első, a magvető szolgálat volt, amit bevezettünk, ez kicsit megint oda vezethető vissza, hogy mi az, amit egy új igazgató hoz saját magával. Én néptáncpedagógus vagyok, tehát a népi kultúra szeretetét is igyekeztünk a diakónia szolgálatába állítani, és mindemellett fontosnak tartottam azt is, hogy megerősítsük a lelki segítségnyújtásnak a szolgálatát is, az egészségügyi kellékeknek a kölcsönzésének a lehetőségét, és igyekszünk még szélesebb palettát kiépíteni. Mindazonáltal elindultunk egy olyan úton is, hogy érdemi emberi kapcsolatokat kössünk közösségekkel, gyülekezetekkel, akár intézményekkel, és nagyot nyitottunk Magyarország és a Kárpát-medencei diakóniai központok, intézmények felé is. Nem csak azért, hogy a jó példát vehessük és ebből táplálkozhassunk, hanem hogy egymást segíthessük ezen az úton.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Máté Borbás Orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai központjának igazgatónőjével. A diakónia kötelékében működő szociális ruhaboltokról a legtöbbeknek a ruha és lábbeli adományok jutnak eszébe. De milyen egyéb rejtett feladatokat látnak még el ezek az üzletek a mindennapokban?
1: Elsődleges feladatunk természetesen az, hogy a szociálisan rászorulókkal, az egészségügyileg hatrányos helyzetben lévőkkel foglalkozzunk, és az ő életükhöz segíthessünk hozzá. Egyrészt ezt a célt szolgálják a szociális ruhaboltok, illetve az élelmiszerbankok is, és a gyűjtéseink is többnyire ezt a célt akarják elérni, hogy legyenek adományok, legyenek ruhák, legyen élelmiszer, amit kiosztunk, illetve pékséggel is együttműködünk, ahonnan kapjuk az adott napi pékárut, hogy osszuk ki a rászorulók között. Tehát ez egy jól működő rendszer, ami jelenleg Királyhelmeceri, Maszombatban és Komáromba az ott lévő kirendeltségek által működik. Az említett pékség az komáromi együttműködésben valósul meg, de a szociális ruhaboltok mind a három területen elérhetőek és működnek. Oda ruhadományokat fogadunk elsősorban, és ezeket osztjuk ki, illetve adjuk a rászorulóknak. Mindezen túl viszont a szeretett szolgálat tárgy körében nagyon sok minden tartozik még. Ehhez például nagyon jó alapot tud adni az a magyarországi szeretett szolgálat, akikkel egyre több szálon, egyre több módon kapcsolatban vagyunk, és próbálunk az ő jó tapasztalataiból táplálkozni, és segítségünkre vannak szakmai alapokon is, hogy megtámogassanak bennünket, hogy mi is, még akkor is, hogyha kevesen vagyunk, és korlátozottak a lehetőségeink, de át tudjunk venni olyan tevékenységeket, amiket úgy gondolunk, hogy igenis a szeretett szolgálat keretei közé tartoznak, és ott kell, hogy legyenek. Most csak egyet említve ezek között, ami éppen most formálódik, hogy hogyan is kötődünk az egyéb más közösségekhez, tehát szeretett szolgálatot végezni mindenkinek lehet, és keresztény hitünk közmérten talán kell is, és ehhez szeretnénk közelebb vinni a közösségeket mindenféle generáción belül, olyan fajta szociális érzékenyítése, ami keresztény alapokon nyugszik, hogy megmutassuk, rávilágítsunk ezeknek a közösségeknek, illetve az egyéneknek, hogy hogyan lehet viszonyulni egy egészségügyileg hátrányos helyzetűn, hogyan kell közeledni egy kerekesszékeshez, mivel tudunk segíteni, vagy mi az, amivel mi is hozzá tudunk tenni, vagy könnyíteni a helyzetén egy siketnek, egy vaknak, vagy akár a szociális hátrányos helyzetűekhez, hogyan kellene jól viszonyulni, és most ennek kapcsán alakulóban van egy foglalkozás, amit nagyon szívesen viszünk majd közösségekbe, gyülekezetekbe, akár iskolákba is.
0: Többek között ezért is kötetett meg pár hónapja az együttműködési megállapodás a Magyar Református Szeretett Szolgált és a Szlovákiai Református Egyház között.
1: Az együttműködés megállapodásnak az aláírása szentesítette azt a köteléket, ami már bennünket a Magyar Református Szeretett Szolgálata összeköt. Részei vagyunk mind a ketten a Kárpát-medencei diakóniai tanácsnak, és így alakult ki tulajdonképpen a kötelék közöttünk, és alakult ki az igény arra, hogy a mi kötelékünk az egyre szorosabb legyen. Ez igény volt az ő részükről és a mi részünkről egyaránt, vagy ebben a kötelékben ők azok, akik nekünk adni tudnak példát, segítséget, támogatást, mi pedig azok vagyunk, akik ebből táplálkozni tudunk és szeretnénk is.
0: Hogyan kell értelmezni ennek a konkrét vetületét?
1: Egyik ilyen konkrét vetülete, fogyatékos ügyi konferenciát tartottak Magyarországon, ami egy nemzetközi pályázat kapcsán valósulhatott meg, és ebben mi is bekapcsolódtunk és részt vehettünk. Ez a pályázat most elsődlegesen arra fókuszált, hogy megismerjük egymás jó példáit, jó tevékenységeit, és ebből próbáljunk táplálkozni, egymást is közelebbről megismerni, hogy hol milyen keretek között kellene megvalósítani magát a szeretett szolgálatot, de ugyanígy kötődünk például a Barka osztályhoz, ami szintén a Magyar Református Szeretett Szolgálathoz tartozik, velük pedig rászoruló gyermekek táboroztatását szeretnénk szeretnénk megkönnyíteni, illetve lehetővé tenni szlovákiai keretek között is, hogy innen is mehessenek a gyerekek oda táborozni a Balaton partjára, és ezt a barka osztályát közösen intézzük. Mi vagyunk a köztes pont, az összekötő kapocs a rászoruló gyermekek, családok között és a barka osztály között, mert hogy mi érjük el azokat a családokat, illetve most szoros együttműködésben például a börtönmisszióval is, vagy a református iskolákkal is meg tudjuk találni azt a közösséget, aki a leginkább rászorul arra, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy eljussanak ilyen táborokba, és a barka osztály az, akik ezt meg tudják anyagilag is valósítani, hogy ezeket a gyerekeket ténylegesen eljuttassak és táboroztassak.
0: Még az a program, amit szeretnének majd átültetni?
1: Nagyon sok program van, amit nagyon szívesen megvalósítanánk szlovákiai keretek között is, és van, aminek nagyon nagy gátjai vannak, például nekünk nincsenek olyan intézményeink, épületeink, ahol jó nagyot lehetne álmodni és megvalósítani azt, ami magyarországi keretek között, azzal a gazdasági háttérrel, amin velük rendelkeznek, megvalósíthatóak voltak, de igyekszünk minden olyat, ami a saját kereteink közébe ágyazható, azt ténylegesen megvalósítani. Az egyik volt a Filemon szolgálatuk, ezzel egy önkéntes kört szeretünk volna felépíteni a diakóniai központ köré, hogy rajtunk kívül legyenek megszólítható emberek. Akár a gyülekezetekben, akár a különböző közösségekben, ez nagy hasznunkra válik például egy adománygyűjtés során, vagy egy adomány során, amikor mi tudunk adni valamit, akár például a nyilasmisi pakkok kapcsán, hogyha gyülekezetekben tudjuk, hogy van hova adni, akkor nagyon szívesen összekötjük magunkat ilyen módon is a konkrét gyülekezettel, vagy egyházmegyével, és akkor célirányosan oda mennek az adományok. Szintén folyamatban van, és igyekszünk megvalósítani azt a kezdeményezést, amit a Magyarországi Szeretett Szolgálatban végigvittek, hogy vállalkozások felé nyitottak, különböző szolgálatokat biztosítanak az ő számukra is, csapatépítő tréningeket, vagy akár tematikus érzékenyítő alkalmakat tartani nekik is. Ennek két fontos vetülete van, az egyik az, hogy ilyen módon szolgálni azoknak a közösségeknek is, akik vállalkozói szinten működnek, és őket is bevonni a Szeretett Szolgálat égisze alá, és lehetőséget biztosítani nekik, hogy társadalmi felelősségvállalás címszaván tudjanak ők is Szeretett Szolgálatot végezni. A másik vetülete pedig az, hogy ez gazdaságilag magának a Szeretett Szolgálatnak is egy jó lehetőség arra, hogy adományhoz jusson, hogy gazdaságilag megerősítsük magunkat, és aztán elkezdhessünk erre építkezni.
0: Mi a legnehezebb ebben a munkában?
1: Nagyon nagyot lehet álmodni, de ezeket az álmokat csak akkor lehet megvalósítani, hogyha a számok is rendben vannak. Ezzel még jelenleg nem állunk így, hogy az álmainkat el tudnánk kezdeni igazából megvalósítani, mert ahhoz tényleg nagyon erős alapokra lenne szükség. A mai világban talán ez a legnehezebb kihívás, hogy egy olyan szervezetként, akik szorosan az egyházhoz tartozunk, de nincs olyan anyagi forrásunk, ami teljes mértékig biztosítaná a mi fenntartásunkat és működésünket, mégis megmaradni, mégis tenni a dolgunkat, és mégsem felejteni el azt, hogy az Úristen okkal adta nekünk ezt a szolgálatot, és vezet bennünket ezen az úton, és bizony vezeti a kezünket, és nem csak a lelkünket táplálja, hanem biztosítja a lehetőségeinket is. Akkor, amikor arra szükségünk van, és akkor, amikor azt meg kell tennünk, bizakodunk, hogy ez mindig így lesz, és hogy a jövőben is úgy alakul az életünk, hogy egyre nagyobb, egyre széleskörűbb, és egyre színesebb palettával rendelkező diakóniai központ lehessünk.
0: Elég ehhez az imádságos lelkület?
1: Hát az imádságos lelkület nem elég, de nélkülözhetetlen. Ehhez vannak támogatások, amik hozzá segítenek ahhoz, hogy mi talpon tudjunk maradni, mivel a szociális ruhaboltjaink védett műhelyekként funkcionálnak, és a munkatársaink nagy része fogyatékkal élő, ezért az állam támogatja ezt a fajta tevékenységet, tehát bizonyos fajta állami támogatásban részesülünk, mindamellett a kulturális minisztérium is az egyházon keresztül támogat havonta egy adott összeggel. Ez még ugyan nem fedezi a munkatársak fizetésének költségét, a járulékokat és az egyéb kiadásainkat, de a sok kicsi sokra megy alapon. Igyekszünk minden lehetőséget megteremteni arra, hogy akár adományokkal, akár hozzájárulásokkal kiegészíthessük hónapról hónapra a kasszát. A szolgáltatásainkat is igyekeztünk ez irányba terelni, vagy erre fordítani, hogy az emberek embereknek lehetőségük legyen, azért cserébe támogatni minket, hogy látják, tudják, tapasztalják és értik, hogy mi a mi tevékenységük és mi az, amivel mi foglalkozni szeretnénk. Épp az elmúlt esztendő végén indítottuk be a Jóság Szövetei Szolgálatunkat, ami kapcsolódik a védett műhelyekhez és a szociális ruhaboltokhoz, hogy azokat az anyagokat, amiket ott nem tudunk másra felhasználni, a kolléganők, az asszisztensek és a fogyatékkal élők közösen ajándéktárgyakkal formálják, akár szövik, akár várják, és ebből készítenek olyan ajándékokat, amiket aztán adományért cserébe bárki, akár közösségek, akár egyének megvásárolhatnak.
0: Amióta a Diakóniai Központ igazgatónője lett, hány kilométer tett meg annak érdekében, hogy minél szélesebb réteg felé elvigye a Diakóniai Központnak az üzenetét, népszerűsítse a lelkészek és más társadalmi réteg között?
1: Hát ha figyelembe vesszük, hogy én itt vagyok középen, Szlovákia kellős közepén, oda-vissza 400 kilométerre van tőlem Királyhelmec és Komárom is, és havi rendszerességgel igyekszem kollégákkal tartani a kapcsolatot ilyen módon is. Hát ez sok-sok kilométert és sok-sok időt jelent, meg energiaráfordítást, de úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok, meg ez az idő, amiatt arra fordítok, hogy oda menjek és ott legyek, ez aztán visszajön akár a kapcsolatok terén, akár egy jól működő Diakóniai Központ kapcsán, mivel ugye a magyarországi kollégákkal egyre szorosabb a viszony, és tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Diakóniai Tanácsnak, így lehetőségünk van arra is, hogy különböző országokon átívelve is meglátogassuk egymást, és erősítsük a kapcsolatokat, és ez már egy nagyon fontos része ezeknek a látogatásoknak, hogy tudunk egymásról. Gyakorlati vetülete pedig akkor lesz, amikor jön egy magyarországi adomány, vagy egy külhoni lehetőség, akár ha segítségről, akár ha adományról, akár ha lehetőségről van szó, mondjuk egy pályázati, akkor tudják, hogy kinek lehet szólni.
0: Tehát akkor elmondható az, hogy már kezd formálódni afelé a Diakóniai Központ, ahogyan megálmodta a pályázatában?
1: Lassabban, de elmondhatjuk. Minden hó elején kicsit megrekedünk, amikor látjuk, hogy pénzügyileg még mindig nem állunk olyan stabil lábakon, mint amilyennel szeretnénk, hogy egyszer majd álljunk. Mégis aztán tovább ad bennünket a lendület, hogy ezeket az elképzeléseket, ezt az irányt, amit elindítottunk, ezt vigyük tovább. Én az elmúlt egy év távlatában úgy látom, hogy jó ez az irány, és hogy kell, hogy szükség van rá. Azt is érzem, hogy ugyan bizonytalan vagyok néha a befogadó képességén az embereknek, a közösségeknek, hogy ki mennyire érzi szükségét a Diakóniai Központnak, de hiszem azt, hogyha elég sok helyen és elég magabiztosan és alázattal és keresztény hitünkhöz méltó módon bizonyítjuk és mutatjuk meg, hogy mivel is foglalkozunk, mennyi minden is az, ami a szeretett szolgálathoz tartozik, és ami feladatokat mi igyekszünk legjobb tudásunknak megfelelően ellátni, akkor az emberek is egyre nyitottabban válnak a Diakóniai Központ felé.
0: Máté Borbás Orsolyával, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház Diakóniai Központjának igazgatónőjével beszélgettünk az elmúlt év kihívásairól és tapasztalatairól. Szavaiból kiderült, hogy továbbra is töretlen a lelkesedése. A segítségnyújtásban ugyanis nincsenek kis és nagy feladatok. Egy jó szó vagy egy felajánlott ruha és életet változtathat. Vegyük észre mi is a környezetünkben azokat, akiknek szükségük van ránk.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Iski Ibolya. Áldás békesség a viszonthallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Műsorunk tartalmából: Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. Leó pápa: halljuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma: a teremtésvédelem teológiai kérdés.
0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Báde Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként Egri Segír püspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita. Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával.
1: XIV. Leó pápa. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem Ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szent Atya.
2: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
1: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az ég madarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
1: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szent Atya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják eke vasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
2: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
1: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a Szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nagy koalíciót vizionál Peter Pellegrini államfő. Folytatódtak az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások. Többnyire derült idő várható, átmenetileg megerősödő felhőzettel. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Az állami költségvetés elfogadása az egész kormánykoalíció közös felelőssége, hangsúlyozta Robert Fico miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóüzenetében. A kormánykoalícióban egyelőre azt az elvet követjük, hogy a költségvetés nem terheli meg újabb kiadásokkal az embereket és a vállalkozásokat, mondta. Kijelentésében arra is kitért, hogy Szlovákia megvétózza az uniós büdzsét, ha csökkentenék a gazdáknak járó támogatást. A jövő héten Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei, a tárgyalásokra az ír kormányfőt is meghívták. A felek a közös uniós fellépésről és a magas energiaárak elleni harcról egyeztetnek. Szlovákia tiltakozik a legutóbbi kijevi orosz támadás miatt a diplomáciai épületek közelét ért csapások ellen. Berendelték a külügyminisztériumba Oroszország szlovákiai nagykövetét. Juraj Blanár külügyminiszter elítélte a polgári infrastruktúra elleni akciókat. Felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civileket veszélyeztető lépésektől. A pénteki támadásban egy sugárhajtású drón csapódott be az ukrán titkosszolgálat épületébe, a célpont közvetlenül a szlovák nagykövetség konzulátusa mellett található. Moszkvában újraindultak az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások. Vlagyimir Putyin tegnap a Kremlben fogadta Donald Trump két külön megbízottját. Steve Witkoff és Jared Kushner új rendezési javaslatokkal érkezett az orosz fővárosba. Az orosz elnök a megbeszélés kezdetén úgy fogalmazott, hogy a helyzet nem könnyű. Vlagyimir Putyin háromnapos támadási tilalmat rendelt el az ukrán főváros Kijev ellen. Ne féljetek, 2.0 néven szerveztek kormányellenes tüntetést a Tisza kormánnyal szemben Budapesten a Kossuth téren. A rendezvényen ismert jobboldali újságírók, elemzők és civil megszólalók álltak a mikrofonhoz. A felszólalók felvetették a jobboldali ellenzéki politika és a Fidesz korszak kritikai felülvizsgálatát. Elítélték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, élesen bírálták a közmédia átalakítását. Több hozzászóló szerint a revansvágy helyett inkább az ügyek mentén szerveződő civil összefogásra lenne szükség. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac-Szlován 2-0, Komárna-Skalica 0-0, Michalovce-Trencsin 3-1 és Žilina-Podbrezová szintén 3-1, illetve MTK-Kisvárda 1-2 és Paks-Debrecen 2-4. A németországi női kosárlabda világbajnokság csoportkörének második fordulójában Magyarország-Nigéria 71-67, a magyar lányok tovább jutottak.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős lesz ma az idő, néhol átmenetileg megnövekedő felhőzettel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között, északon 19 fok körül alakul. Túlnyomóan északnyugati lesz a légmozgás, amely az erdőhatár felett megerősödik és viharossá alakulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Felújítási munkálatok miatt lezárták a Dunaszerdahelyi járásban az Ekecs és Alis

0: közti útszakaszt. A mentőszolgálatok és az autóbuszok számára az áthaladást biztosítják, a többi járműnek Nyárasdon keresztül kell kerülnie. Radarmédia sebességet Kassa Saca város részében a központ felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: alkalom, az az örömteli alkalom a találkozásra, hogy újraindul a Hatum a beszélgető sorozata itt a Pátria Rádió hullámhosszain, és visszahallgatható podcast csatornáinkon is. Az az eszmecsere, amelyben a határon túli magyar ügyeket beszéljük meg, hárman, három határon túli közösségben élve. Pressburger Csaba a Vajdaságból jelentkezik be, Finta Márk Felvidékről hallható Szlovákiából, én Parászka Boróka vagyok, és az évad kezdő adást Marosvásárhelyről szerkeztem. Ebben az évben egy kicsit fokozottan figyeljük azt, hogy mi történik Budapesten, és hogyan hat ez ránk, mert hát újra gombolják, ha minden igaz, a határon túli politikát. Arról, hogy ez hogy kezdődött el a nyáron, és mi várható, erről beszélgetünk az adás első felében, és hoztam nektek egy idézetet is, amelyben Tar Zoltán bocsánatot kér. Tar Zoltán üzenetet küldött a kolozsvári napokra, nem vett részt azokon, de részt vett rajta Kollai István határon túliakért felelős helyettes államtitkár, és azt hiszem, hogy akkor látszott először, hogy tényleg érdemi fordulat zajlik, így hangzik az idézet. Pontosan tudjuk, hogy az előző kormány olyan hamis képet kínált ezeknek a közösségeknek, amelyeket másoktól éveken át nem kaptak meg. Eközben viszont családokat sziláltak szét, háborús pszichózist gerjesztettek, és gyűlölködést erősítették. Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett azért is, hogy a határon túli honfitársainkat eszközként használták. Na, mit szóltok ehhez a bocsánatkéréshez?
1: Bocsánatkérés nagyon szép dolog. Úgy gondolom, hogy elfért. Nagyon furcsa ez a dolog, mert politikus szájából hallani bocsánatkérést, már pedig Tar Zoltán most már egy ideje politikus, az mindig egy kicsit keserédes. Nem neki kell egyébként bocsánatot kérni, hanem azoknak, akik ezt elkövették, de hát azok az emberek, akik ezt elkövették, amit Tar Zoltán állít, azok soha nem fognak ezért bocsánatot kérni. Ezért nagyon nehéz ezzel az egésszel mit kezdeni, azt gondolom, mert tényleg egyrészt tele van a padlás hasonló bocsánatkérésekkel, tehát a valódi súlyát azt nem mindig tudjuk megállapítani, vagy helyére tenni. Másrészt pedig én egy kicsit ennél talán gyakorlatiasabb vagyok, tehát nagyon szép a szimbolikus része ennek az egésznek, meg nagyon szép, hogy van egy ilyen szimbolikus dimenziója, de ezen felül én szeretnék valódi előrelépéseket, meg valódi akaratot látni arra, hogy változott a határon túli magyar politika. És megkezdődik annak a rendszernek az átvilágítása, ami a határon túl egyfajta lojalitási rendszert hozott létre, hogy ezeknek a részleteit újságíróként is megtudjuk. Szeretném azt látni, hogy nem csak az történik, hogy látjuk a problémákat és megnevezzük őket, hanem csatolunk mellé egy megoldási javaslatot is. És a nyáron bennem egy kicsit megerősödött az az érzés, hogy a határon túli magyaroknak az ügye a gyakorlati szinten vagy a gyakorlati dimenzióban inkább púp a kormányzat hátán, mint sem egy olyan probléma, amit azonnal meg szeretnének, vagy minél gyorsabban, vagy minél hatékonyabban meg szeretnének oldani. Ezzel nem szeretném degradálni mondjuk Kollai Istvánnak a munkáját, vagy a nemzetpolitikai helyettes államtitkárságét, vagy stb. Csak történtek olyan dolgok ezen a nyáron is, amelyek arra engednek engem következtetni, hogy tényleg a prioritási listán megint hátra kerültünk. Nem várom el, hogy az első helyen legyen a határon túli magyarok, ugye nyilvánvalóan a magyar kormánynak nem ez a dolga, de jobb lett volna, hogyha egy kicsit előbbre tart ez az egész, és van bennem egy nagyon alapos hiányérzet, elsősorban azért, mert a kormányzat Magyarországon papíron, meg szóban, meg nagyon sok módon végig dolgozta a nyarat, és ezt nem is tagadom el tőlük, mert tényleg nagyon intenzív volt az a nyár is politikai szempontból. De egyszerűen lehet, hogy én vagyok türelmetlen, csak nem látom, hogy megmozdultak volna a dolgok úgy előre, ahogy akár talán közvetlenül is megígérték ezt nekünk.
0: Minden rákérdezek arra, hogy mit kellene lássa ahhoz, hogy ne legyél ennyire nyugtalan, de előbb megkérdezem Csabát, hogy te is nyugtalan vagy, Csaba?
2: Hát én nagyon nyugtalan vagyok folyamatosan, persze, hát nem tudom, 49 éve nyugtalankodom, de visszatérve erre a beszédre, én úgy gondolom, hogy hát tényleg mondjuk formál logikailag nézzük, akkor bocsánatot kérni, ugye csak saját tetteiért kérhet bocsánatot az ember, nem egy másik ember, vagy másik garnitúra bűneiért, de természetesen értem ennek a politikai gesztus jellegét, és nem kell akkor föltétlenül ragaszkodni ehhez a formál logikához, hogy itt legfeljebb elhatárolódni lehetett volna az előző kormány tetteitől, nem pedig bocsánatot kérni azokért. Minden esetre azt gondolom, hogy ez egy helyén való gesztus volt, egy megfelelő helyen és pillanatban hangzott el, és valóban a súlyát akkor éreznénk, hogyha látnánk azt, hogy a határon túli magyar politikája a jelenlegi kormánynak másként alakul, mint az előzőnek. Ugye volt itt egy olyan félmondat is ebben a beszédben, hogy politikai eszközként használta határon túli magyarságot. Azért itt meg kell jegyeznem azt, hogy ehhez a vajdasági magyarság is, és azt gondolom, hogy beszélhetünk így általánosságban a határon túli magyarsághoz nagy mértékben asszisztált. Tehát azért ne instrumentalizáljuk teljes mértékben a határon túli magyar közösségeket, mint valamiféle megtévesztett kis báránykákat, akik hát bevették a maszlagot, és egyszerűen csak kijátszották őket. Ehhez abszolút módon asszisztáltak, ezt a rendszert azért ők is támogatták az utolsó pillanatig, ez látszott a szavazáskor, ez látszik abból is, hogy azokat a pártokat támogatták, és nem büntették meg egyetlen egy alkalommal sem, amelyek ezt a rendszert fenntartották a határon túlról, vagy ennek a rendszernek valamiféle csicskái voltak, hogy Pásztor Bálintnak a szavával éljek, amit saját magára vonatkoztatva mondott. Hogy
0: tehát azt mondta, őket, hogy...
2: Igen, a kontextus az, hogy őket a Tiszában, mint Fidesz csicskákat
0: látják. Ja, tehát nem azt mondja, hogy én csicska voltam,
2: nem.
0: Azt, hogy
2: csak,
0: engem...
2: Csak ezt a szót most ebből a kontextusból kiragadva használtam. Na szóval az a lényeg, hogy szerintem itt azért persze szép az, hogyha kívülről valaki azt mondja ilyen elnagyoltan és kedvesen, hogy hát titeket eszközként használtak, de hát azért a szembenézésünket nekünk is el kéne végezni, gondolok itt közösségi szinten, hogy itt azért ennek a rendszernek a részei voltak, és nem csak tárgy formájában, hanem tényleg cselekvő részei voltak, különösen azok az elitek, amelyek ebben részt vettek, és amelyeket ezek a közösségek tartottak fönn egészen mostanáig, és még mindig.
0: Szóval hadd tegyek hozzá ez a tablóhoz egy erdélyi részletet, mert azt látom, hogy bár itt közös asztalnál ülünk, és nagyon sok ügyünk közös, de eltérő a mód, ahogy ezek a határon túli közösségek reagáltak. És Erdélyben azt lehet látni, hogy elképesztően involváltak az emberek érzelmileg, be vannak vonódva. Most fogja fel az RMDS is, hogy mennyire érintettek a saját szavazói, mennyire nem tud az RMDS sem hatni. Tehát ez az eszközként használt közösség, ez érzelmileg kiszolgáltatott, túlhergelt, és elvesztette fölötte a kontrollt. A Fidesz már nem tud mit kezdeni vele, az RMDS nem is tudott, csak kiszolgálta, az új kormány pedig még nem tud. És itt van egy ilyen indulat közösség, aminek az indulataival senki nem tud mit kezdeni semmit. Tehát ezt a bocsánatkérést egy ilyen nagyon óvatos lépésnek láttam afelé, hogy itt tényleg ezzel kell kezdeni valamit.
2: De egyetértek, szóval mindenképpen ez egy jó és pozitív politikai gesztus volt, csak mondom, ennek a az árnyalatait is, azokat is szerettem volna itt érzékeltetni. És így volt itt még egy kifejezés ebben a beszédben, tehát egyenrangúság, egyenrangú partnerként kezelni a határon túli magyar közösségeket. Ugye itt megint csak problematikus, és erről már a múltkori adásainkban is beszélgettünk, és Boruka épp te voltál az, aki ezt fölhozta, hogy ugye ne beszéljünk támogatáspolitikáról, illetve amikor támogatáspolitikáról beszélünk, akkor egy alá fölé rendelt viszonyról beszélünk, az egyik ad, a másik elfogad, kap, és hát akárhogy nézzük, ez egy hierarchikus viszony, tehát itt nem beszélhetünk egyenrangú felekről. Még akkor is, hogyha ez valamiféle jó indulatú aszimetria, mert hogy aki ad, az hát mondjuk lemond arról a jogáról, hogy beleszóljon, hogy mondjuk mire költsék azt a pénzt, de mindig ott van azért a levegőben és a viszonyban az, hogy itt hát valamit teljesíteni kéne, vagy a kedvébe kéne járni annak, aki adja. Szóval én nem igazából nagyon nem látom azokat az utakat, talán egyet-kettőt látnék konkrét példák szintjén, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy itt egy egyenrangú kapcsolat alakuljon ki a határon túli magyar közösségek és magyarországi magyarság, vagy a magyar kormány és az itteni politikai közösség között, mert nem tudom mi az, amit mi nyújtani tudhatnánk olyan szinten, hogy az ellen tételezze azt a támogatást, amit elfogadunk.
0: Fontos szempont, és szerintem erről még a mai adásban és a következőkben is fogunk beszélni, szerintem ez a kulcs ügy. De hallgassuk meg Márkot, hogy mi kellett volna ehhez a nyáron ahhoz, hogy azt mondd, hogy igen, érdemi fordulat történik, tudja a kormány, hogy mit akar, felfogták a Hatuma vezetők, hogy mire van szükség, és akkor megindultunk valamilyen pozitív fordulat felé.
1: Talán azt az elsőprő őszinteséget hiányolom ebből az egész történetből, ami ígéret volt a Tisza kampányában is, és aztán a rendszerváltás, vagy változás, vagy változtatás első napjaiban, meg hónapjaiban is, hogy itt most tényleg mindent meg fogunk tudni, és tényleg mindenre fény derül. Szerettem volna azt látni, bár tapasztalom a nyitottságot nyilván a kormányzat részéről arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre, összehasonlíthatatlan a helyzet, tehát azért azt arra muszáj felhívnom a figyelmet, hogy újságíróként abszolút összehasonlíthatatlan a helyzet ahhoz képest, ami az Orbán kormányok idején volt, és ami most van abban a kapcsolatban, meg kommunikációban, amit folytatunk a magyar kormányzattal, tehát ha kérdezünk, akkor igyekeznek jóval nyitottabban válaszolni, mint az előző kormányzat, és már az, hogy van lehetőség kérdezni, és nem csak egy teljesen üres e-mail fiókot kapunk válaszként, az egy tényleg egy minőségi előrelépés. De ugye azok az információk, amik a magyar kormányzat és a határon túli politikumnak a viszonyát írták le és jellemezték, azok abszolút közügyek, és segítenek az embereknek is jobban megérteni azt, hogy tulajdonképpen mi zajlott itt az elmúlt 16 évben. Hogy az, amit Tar Zoltán mondott, hogy politikai eszközként használták a határon túli magyarokat, az tulajdonképpen mit is jelent? És ezt az újságíróknak a feladata talán elmagyarázni, viszont ők csak úgy tudják elmagyarázni, hogyha ezt elég részletesen meg tudják ismerni, és alá tudják támasztani, hogy ez pontosan hogyan működött, és mi történt. És ezért nagyon jó lenne valahogy nagyobb aktivitást tapasztalni a magyar kormányzat részéről abban, hogy ők érdekeltek abban, hogy ezek a dolgok, nem azt akarom mondani, hogy nem érdekeltek abban, hogy kiderüljenek a dolgok, csak nyilván a politika beleszól ezekbe a dolgokba, és egyfajta szelektivitás is megjelenik ebben
0: a
1: történetben.
0: De milyen aktivitást konkrétan? Adjanak ki dokumentumokat, nevezzenek meg.
1: Ilyen nagyon gyakorlati, nagyon gyakorlati példát tudok mondani. Volt egy ígéret arra, hogy például a különböző támogatás politikai dolgokról kapunk egy átlátható, kezelhető adatbázist, egy weboldalt. Azt mondták, hogy ez gyorsan el fog készülni, és gyorsan eljut hozzánk. Jelen pillanatban ez még mindig nincs meg, és nem tudjuk, hogy mikor fog ez megtörténni.
0: Na de látod már, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása, ami a, nem tudom, nem lehet tudni egész pontosan, hogy hány száz milliárd forintos magyarországi korrupció feltárására hivatott, az is milyen viharokat vált ki, és milyen belső feszültségekkel történik Magyarországon.
1: De a vihar az elkerülhetetlen, tehát itt 1989 az azért okozott annyi fájdalmat és nehézséget a következő demokráciaépítési folyamatban, mert ahelyett, hogy azok az emberek, akikre ez a rendszerváltás bízva volt, vagy azoknak az embereknek a meglehetősen nagy része Szlovákiában, vagy az akkori Csehszlovákiában például, akikre ez a feladat bízva volt, azok vagy túl gyengének bizonyultak ahhoz, hogy ezt végigvigyék, vagy túl megalkuvónak, vagy simán csak profitálni akartak a helyzetből, és ez okozta például a Mecsér kormányzatot. Nekem ettől van egy enyhe PTSD-m, esküszöm, hogy megint az történik, hogy nem vágunk bele úgy ebbe az egészbe, ahogy valószínűleg bele kellene, és van egy ilyen szlovák mondás, hogy padni komu padni, tehát történjen, aminek történnie kell, hanem finomítgatunk, helyezkedünk, próbáljuk csiszolni az éleket, meg stb. Holott a demokrácia, meg a jogállam, meg ezek a dolgok pont arról szólnak, hogy ott vannak adott információk, amiket fel kell dolgozni, és segíteni kell feldolgozni nyilvánvalóan a társadalomnak is, és ezekkel kezdeni kell valamit. Magyarországon most hozzák nyilvánosságra az ügynök aktákat 89 óta, 2026 van. Ez nem csak azért volt, hogy nagyon gyakran azzal magyarázták ezeket az ügynök aktákat, hogy nem kell bolygatni a múltat. Nyilvánvalóan ez egy kamu ér volt, nem akarok nagyon eltérni a tártól, de az van, hogy szeretném azt látni, hogy tényleg egyenesben, élő egyenesben működik a jogállamiságnak a visszaállítása, és nincsenek titkok. Ezek nem olyan információk, amiket ne lehetne megismerni, vagy olyan titkosak lennének, vagy nem is tudom, egyszerűen. A felelősségvállalás azzal jár, vagy a felelősségvállalás kikényszerítése az azzal jár, hogy ezeket a dolgokat, ezeket nem finomítgatjuk, hanem benyomjuk. És én érzek egy enyhe olyan hozzáállást talán most a magyar kormányzat részéről, hogy annyira nem is biztos, hogy bele akarnak menni, mert egyrészt púpa hátokon ez az egész, másrészt nem tudnak vele mit kezdeni, nem is ismerik igazán a terepet, és van egy csomó olyan dolog, ami ezt akadályozza. És nekem igen, ez a problémám.
2: Fontosabb a békesség, mint az igazság napvilágra kerülése, talán így is össze lehetne foglalni. De remélem, nem erről van szó.
0: Épp ezért, mert igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, Csaba, hogy de ennek van egy történelmi oka, hogy fontosabb a békesség. Az eszközként használatot ugyanis nem a Fidesz kormány kezdte el a határon túli magyar közösségekkel, hanem a határon túli magyar közösségekben működő hatalmi szereplők, a politikai pártok és szervezetek és az egyházak használták a mindenkori magyar kormányt eszközként. És volt egy zsarolás, rendszerváltás óta folyamatosan visszatérő zsarolás volt határon túlról Budapest felé, hogyha ti nem működtök velünk együtt, hogyha nem adtok elég támogatást, akkor nem biztosítjuk a határon túli magyar közösségek támogatását, vagy a magyar kormány elfogadását határon túl. És ez egy nagyon súlyos történelmi tapasztalat, és én azt látom, hogy ettől most fél a Tisza kormány.
2: Ezt de miért gondolt, hogy erre szüksége van? Tehát nem látom, hogy ez mondjuk szavazatszámban lényegtelen a határon túli magyar szavazatok száma, tehát hogy most érted, hogyha egy magyar kormány úgy dönt, hogy a határon túli magyarokkal hát nem fog kesztyűs kézzel bánni, vagy legalábbis az elitjeivel nem fog kesztyűs kézzel bánni, mert nem fog engedni az ilyen zsarolásoknak, amit említettél. Hát mit veszíthet? Mi az,
0: ami... neked most egy nagyon aktuális és véres példát erre, és magyarázatot. Itt van az ukrán-magyar viszony. Egyre nehezebb érteni, hogy mi folyik. Most azzal blokkolják az újabb klaszter megnyitását a Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, hogy nem történt előre, vagy további előrelépéseket várnak az ukrajnai magyar kisebbség jogait illetően. Ami lehet egy nagyon legitim elvárás, csak sajnos most a blokkolás során nem ukrajnai magyar kisebbségi szervezetek, ukrajnai magyarok szólaltak meg, hanem a magyar kormány. Hogy mitől tart, hogy ez csak ürügy, hogy tényleg tud valamiről. Ezt nem tudjuk, de mindig felmerülhetnek ilyen problémák. Tehát itt a határon túli magyar közösségek helyzete az nagyon sok szinten, nem csak a konkrét direkt szavazatszerzés szintjén, hanem Magyarország külpolitikai tárgyalási pozícióit is veszélyeztetheti, vagy nagyon furcsa helyzetbe hozza, hogyha itt farba állnak a határon túli magyarok. Tehát itt egy csomó mindent mérlegelni kell ahhoz, hogy kialakuljon egy együttműködési viszony, és ha már azt mondjuk, hogy kölcsönösség, tényleg miért várjuk a budapesti kormánytól, hogy a NER lebontását határon túl ő végezze. Felállítja a vagyonvisszaszerzési hivatal Budapesten az RMDS például, és megint csak az erdélyi magyar közösségről beszélek, mert teljesen más a pozíciója, sokkal nagyobb támogatásokat kapott, egy nagyon befolyásos politikai szervezet képviseli, és ennek a szervezetnek érdeke lenne most, hogy tisztázza a pozícióját a NER-rel is, és az új kormánnyal szemben is, láthatólag fogalma nincs, hogy ezt hogy kell csinálni. Mi lenne, hogyha maga az RMDS mondaná azt, hogy elébe megyünk az magyarországi átvilágításra, megpróbálunk mi letenni valamit az asztalra, megpróbálunk mi kezdeményezni, megértettük, hogy érdek az, hogy ne legyen korrupció határon túl, hogy ez az egész menjen egy sokkal átláthatóbb és társadalmilag támogatott módon, és ebben részt veszünk.
2: Na de vajon miért nem történik ez? Vajon miért nem kezdeményezi az RMDS ezt, vagy a VMS, vagy a Magyar Szövetség? Hát nyilván azért, mert nem érdekük. Nem érdekük. Ez a nagy bejelentés Pásztor részéről is, hogy hát állnak elébe az átvilágításnak, nincs semmi rejtegetni valójuk. Ez arról szól, hogy mi abszolút szabályosan csináltunk, semmiféle korrupcióról itt nem beszélhetünk, nem fog kiderülni úgyse semmi, és ők ebbe így beleállnak ilyen szinten. Ahelyett, hogy azt mondják, hogy igen, valóban volt itt egy gyanús ügylet, amit most mi magunk a nyilvánosság elé tárunk. És hát ez nem történik, mondom, csak itt megy a teljes ártatlanság bemutatása részükről. A magyar kormánytól meg szerintem csak annyi volna az elvárás, vagy nem is tudom, kérés, hogy ezekhez az információkhoz, amelyek alapján ezekre fény lehetne deríteni, azokhoz legyen szabad hozzáférése mondjuk azoknak az újságíróknak, akik ezzel foglalkoznának. Hát nyilván nem várható el egy magyarországi nyomozati szervtől, hogy ő most itt Szerbiában kutakodjon, tehát ez eleve nyilván hát jogi akadályokba ütközne. De az, hogy itt információkat lehessen gyűjteni, és azzal esetleg a magyar szervek kezdhessenek valamit, azt gondolom, hogy ez egy legitim elvárás volna a határon túli magyar, mondjuk média részéről.
1: És ez legitim elvárás is, és egyébként nem azt mondom, hogy ez nem történik meg, tehát nyilván kapunk információkat, kérünk információkat, folyamatban vannak ezek a dolgok, folyamatban van a munka, vannak olyan ügyek, amiken dolgozunk, és igyekszünk őket feltárni. Nyilvánvalóan van ebben egy ilyen újságírói szemmel nézve kegyelmi állapot, hogy tényleg hozzájutunk nagyon sok információhoz. Csak az, hogy ennek legyen valamilyen strukturált kerete, és láthassuk azt is, hogy itt tényleg kifejezetten érdekelt politikát és gyakorlati, proaktív politikát látunk ennek az egész helyzetnek a megváltoztatása érdekében a magyar kormányzattól. És én lehet, hogy tévedek, és túlságosan idealistán, vagy éppen ellenkezőleg nagyon gyakorlatiasan látom ezt az egész történetet, de nekem például borzasztóan furcsa volt, hogy itt van a poliklinika épülete Komáromban, amiről már beszéltünk korábban, ami ugye azok közé, az ingatlanok közé tartozik, amiket a Manevi vásárolt fel, ugye rengeteg ilyen határon túli magyar ingatlan van, és ez az épület, ez problémát okoz a városnak, most a magyar kormánynak kellene vele valamit kezdeni, mert megszűntek ugye a kekvák, amelyeknek a birtokában volt az ilyen ingatlan vagyon, és egyszerűen nem tud vele mit kezdeni az állam. Azt látjuk, hogy eredetileg ugye a Tar Zoltán féle minisztériumhoz került ez az épület, illetve ez az ingatlan vagyon. Aztán átpasszolták Vitézi Dávidhoz, mert a közlekedési és beruházási minisztérium lett az illetékese ennek az ingatlan vagyonnak egy részének. Neki kellene kezdenie valamit, vagy az ő minisztériumának kellene kezdenie valamit, de nyilvánvalóan a közlekedési és beruházási minisztériumnak nem sok köze van a határon túli magyar politikához, meg ezekhez a dolgokhoz, tehát valószínűleg nem lesz a prioritási listájának az élén, és akkor van egy csomó olyan ügy, ami partikuláris, de mégis fontos ezeknek a közösségeknek, hogy tisztázódjanak, és rengeteg ilyen ügy van, és nem látom azt az összefogott vagy átfogó koncepciót, ami mentén ezekkel az ügyekkel előre lehetne haladni. És tényleg nagyon sok ilyen van. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, én türelmes vagyok, tényleg tudom, hogy ezek a dolgok nem működnek egyik napról a másikra. Tudom, hogy itt most valami egészen újat kell kitalálni, és egy teljes politikai paradigmaváltás és stratégiaváltás az időbe kerül, és ahhoz nagyon okos embereknek kell lenniük, akik ott vannak, hogy ezt makulátlanul kitalálják, és egy olyan rendszert állítsanak fel, ami tényleg tökéletesen működik, de szeretnék több jelet látni. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen buzgó mocsing, vagy nem tudom, de tényleg szeretném, hogyha ez flottabbul működne.
0: Nem mondom, hogy nyertem a lottón, de lesznek jelek, hangzik a széles körben elterjedt internetes mém. Remélem, hogy itt is lesznek jelek a határon túl. Felállították a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt, és elindult a nagy magyar korrupció ellenes harc. Ezzel kapcsolatban vannak tapasztalataink Romániában, és vannak bizony kemény tapasztalatok Szlovákiában is. Vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban olyan sokat nem tudnak mondani Szerbiában, ám de a korrupcióról annál inkább, úgyhogy most elindítjuk az új rovatunkat. Biztos minden országban vannak nagyon speciális slang kifejezések, vagy megnevezések, akár szerbül, románul, szlovákul is bizonyos helyzetekre. Csaba, állj elő a farbával. Ti hogy nevezitek Bingisztánt?
2: Igen, ugye azt beszéltük meg, hogy minden héten az adásban lesz egy olyan kifejezés, amit egyikünk majd bedob, ami egy kimondott határon túli magyarizmus, vagy hát valami olyan kifejezés, ami beépült az adott kisebbség nyelvébe, de a többségi nyelvben használják tulajdonképpen még mindig szabályszerűen, és hát amiről valószínűleg a másik két régióban nem tudják, hogy mit jelent. Most ez a kifejezés a korrupcióhoz fog kötődni, és az a kifejezés, amit ki kéne találnotok, nem beszéltük meg előre, ezt a hallgatóknak mondom, higgyék el, és mindenki átra tette a kezét, és nem fog rákeresni, ez a veza. Így középzárt elvel mondva, szerben is így ejtik. Veza. Nem viza, mint a kártya, hanem veza. Mit jelenthet?
0: Hát észrelelok meg először, mint aki semmilyen tangenciával nem bír, semmilyen szláv.
2: Ja, igen, csak az beszéljen, akinek fogalma nincs.
0: Tehát Tehát nekem semmilyen szláv műveltségem nincs, úgyhogy nem tudok a szónak a jelentésével kapcsolatban, a hangzás erről tudok valami megzárni, valami ilyen macerálni, ilyesmi lehet benne.
2: Köze nincs.
0: Oké. Okay.
2: Hát Márknak gondolom könnyebb lesz. Szláv
1: nekem
2: háttérrel.
1: Nekem se könnyebb.
2: Ennek örülök.
1: Nem tudom, tehát próbálok valami ekvivalenst találni erre a szlovák nyelvben vagy a csehben, de nem tudom.
0: Valami a csúszó pénzhez és a vazelinhez kötelehet?
2: Közel jársz, de nem teljes mértékben. Megmondom, mert utána néztem, hogy felvidéken van egy ilyen kifejezés, de lehet, hogy ezt a szlovákiai magyarok nem használják, hogy známosť. Jól ejtem?
1: Známosť. Ismerettség. Známosť.
2: Ismerettség, igen. Csúszó pénz, vagy mit is mondtál? Csúszó pénzt, Boróka?
0: Igen.
2: Na hát ugye az a mito, de...
0: Mito, igazán... ezt románul is így mondják, találkoztunk.
2: Na látod, igen. A veza azért érdekes kifejezés, és azért kapcsolódik furcsán a korrupcióhoz, mert azok, akik benne vannak, nem érzik ezt korrupciónak. Mert gyakorlatilag pénz itt nem cserél gazdát, tehát nem az van, hogy valakit lefizetek, hogy valamilyen célt elérjek, hanem egyszerűen van egy ismerettségem, van egy kapcsolatom, a veza kapcsolatot jelent egyébként szerbül, akin keresztül megpróbálok elintézni magamnak valamit. És hát Szerbiában mindenkinek, mindenhol vannak kapcsolatai. És amikor egy vajdasági magyar bezuhan egy ilyen közegbe, mondjuk, mint ami a szerb katonaság volt, amiben én is bezuhantam valamikor, nem is tudom, több mint 20 évvel ezelőtt, akkor így azt látja, hogy mindenki azzal henceg, hogy ő neki milyen vezái vannak. Most direkt használom a kifejezést úgy, hogy a vajdaság magyarban így ragozva simán használható, milyen vezái vannak a nem tudom én melyik ügyosztályon, ahol majd elintézek neki, hogy hát átvezényeljék egy nem tudom én, összkomfortos kaszárnyába a kiképzés után, és amikor aztán eljött a pillanat, amikor fölolvasták a neveket, hogy ki hová kerül, akkor ugye persze nagyon sokan előre tudták, hogy hová fognak kerülni, és csak mosolyogtak, amikor a nevüket felolvasták, és hogy hová küldik őket, de voltak, akik hát sajnos csalódtak, és akkor azok azt mondták, hogy pukla veza, azaz elszakadt a kapcsolat, hát nem jött össze ez, amit terveztek. De érdekes, tehát ugye, amikor arról beszélünk, már protekció szót is szokták emlegetni ezen a szinten, hogy ugye van valahol protekciód, akkor el tudsz valamit intézni. De az mégiscsak egy ilyen hatalmi kapcsolat, tehát aki a te protekciód, az egy hierarchiailag fölötted álló valaki, akinek hát valamilyen szívességet tettél, vagy bármi, és ennek cserében, vagy ennek fejében elintéz neked valamit. A vezánál ez egy teljesen egyenrangú kapcsolat. Éppen ezért nem is érzik sokan korrupciónak, hanem magának ez az élet, tehát ez a mindennapok része, hogy hát majd legközelebb meg én intézek el a saját területemen neked valamit, amit egyébként nem így kéne rendezni, és ezt mindannyian tudjuk, hanem megvan ennek a jogi formája is, de hát, hogyha van ott egy jó embered, akivel ezt meg tudod oldani, akkor mindjárt más, és nem is kell hozzá kenőpénz, vagy akár hálapénz utólag. Hát jó, persze egy kis hála ajándék nem árt, de abszolút nem erről szól a történet.
1: Bocsánat, közben rájöttem, hogy van szlovák ekvivalense ennek, ugye mondtad az námosztjot, amit tényleg erre szoktak használni, mint ismerettséget, de van egy szlovák szó, a vezba, ami szintén ilyen kapcsolatot jelent, bár ezt nem szokták olyan értelemben, vagy ritkán szokták olyan értelemben használni arra a jelenségre, amit leírsz, de általában úgy szokták használni, hogyha valaki kapcsolódik valamilyen, teszem azt mondjuk a sajtónyelvben, hogyha valakinek van kapcsolata valamilyen céggel, vagy hozzátartozik, de nem teljesen bizonyítható, mondjuk azt, hogy közvetlenül tulajdonolja, akkor azt mondják, hogy má vezbi valamihez, tehát vannak kapcsolatai, vagy van kapcsolódása valamilyen céghez, vagy valamilyen emberhez.
2: És még csak annyit tennék hozzá, hogy vannak ennek persze vonzatai is. Prekoveze például, de hát ez ugyanazt jelenti, tehát kapcsolaton keresztül elintézni valamit, de például, hogyha úgy mondjuk, hogy bezveze, akkor annak viszont egy teljesen más jelentése van, tehát nem azt jelenti konkrétan, hogy kapcsolat nélkül, tehát a bez nélkül, hanem azt jelenti, hogy hülyeség, értelmetlenség. Tehát, hogyha ezt a vajdasági magyarok is mondják, hogy hát itt valamit beszélt, bezvezett, tehát értelmetlenül beszélt. És ez ugyanígy a szerben is ugyanezt jelenti. No, hát,
0: ez véletlen dolgokat lehet a korrupció elég. Antropológiájáról megtudni. A román nyelvben román nyelvben könyvet lehetne írni arról, hogy hány kifejezés van a különböző korrupciós viszonyokra, de ez a vezához kapcsolódóan a PIL kifejezést szokták használni.
2: Ráspó, igaz?
0: Kettős etimológiája van, mert ugye mi egy kicsit, a román az olyan, mint a szlávba oldott latin, hogy van a reszelő, ez jön a szlávból, reszelgetni, elsimítgatni, most kár, hogy nem látják a hallgatóink, de például a törököknél van egy kézmozdulat, amit mutatnak a törökök, meg így a közel-keleten, amikor így összedörzsölik a két mutató ujjokat, hogy elintézzük. Tehát ez az egyik jelentése, a másik pedig a franciából jön, ez a pill, ez az oszlop, megtámasztani. Tehát, és ez a legkedvesebb az, hogy a magyarok teljes erőbedobással és fenntartásuk nélkül szokták mondani ezt, hogy van pillád? Ó, hát nekem ott van pillám. És ha nem figyel oda az ember, vagy nem, tehát akkor egészen ilyen buja átvallások jöhetnek ki belőle, hogy mit is mondtál, mit van neked? És a másik ilyen kifejezés, ami ehhez kötődik, ez az omica attentie, egy kis figyelmesség. Ez a családias korrupció, amikor úgy mész be a hivatalba, hogy legalább egy tábla csoki, egy kis kávé ott van a kis táskádban, és ez tényleg inkább egy ilyen kokettálásnak, vagy jól neveltségnek tekintik az emberek. Na, hát ezzel körítettünk atmoszférát a nagyon kedves balkáni korrupciós kultúrának. Ezt a rovatunkat a Balkán etimológiája, vagy Közép-Kelet Európa szlengszótára ezt meg fogjuk tartani. Mit szóltok a nemzeti vagyon visszavételi, el sem tudom sorolni, NVVH hivatal felállításához a ti tapasztalataitokkal, Márk, dobbancs bele, mert bezzeg Szlovákiává váltatok.
1: Bezzeg Szlovákiává váltunk, igen, és nagyon érdekes, hogy hogyan mutogatnak Szlovákiára most Magyarországon, holott az egyáltalán nem volt akkora sikertörténet, ami érdemes lenne a mutogatásra, még akkor is, hogyha a 2020-as kormányváltás utáni akciók azok áttörést jelentettek, mert a rendőrség elkezdte végezni a munkáját, az igazságszolgáltatás is bizonyos szempontból elkezdte végezni a munkáját, és tényleg vannak olyan elítéltek, nem is kevesen, akik belebuktak abba, hogy a rendőrség tényleg elkezdett dolgozni, de hát problematikus ez az egész összehasonlítás. Egyrészt, mert nálunk ugye volt egy nemzeti bűnüldözési ügynökség, ami elitrendőrség volt, illetve volt egy speciális ügyészi hivatal, amely a legsúlyosabb ügyeket vizsgálta, nem csak a korrupciós ügyeket, hanem mindenféle más ügyet is, de a korrupciós ügyek feltárásában és bíróság elé vitelében is élen járt. Viszont 2023-ban ugye visszatért Robert Fico, és azóta felszámolták a különleges ügyészséget is, és felszámolták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget is, ezzel elég alaposan visszavetve a korrupció ellenes harcot. És hát igen, folyamatban vannak továbbra is perek, igazán nagy kutyák ellen is, például Tibor Gaspar ellen, a volt országos rendőrfőkapitány ellen, aki jelen pillanatban a parlament szmeres alelnöke, ez a tisztító tűzügy, de ez a per is 6 év után indult el, ami azért durva, mert ugye Unger Anna is 6 évet emlegetett, illetve azt mondta, hogy egyáltalán nem garantált, hogy 6 év alatt el fog indulni, az ő mandátuma alatt el fog indulni bármilyen ilyen high profile per, amit nagyon sokan úgy értelmeztek Magyarországon, hogy hát ezzel ő feladta az elszámoltatást már előre, holott ez nem igaz, egyszerűen maguk rendszerek olyanok, hogy borzasztóan nehézkesen működnek egyrészt, másrészt pedig hát voltak olyan emberek, akik megúzták a felelősségre vonást, mert ugye visszatértek a hatalomba, és úgy alakították a törvényeket, ahogy nekik ez megfelel, gyakorlatilag egyfajta önamnestiát biztosítottak maguk számára, és ennek is megvoltak a sajátos okai. Robert Fico az akkori ellenzékben borzasztóan jól használta ki, Igor Matovicsék nagyon dilettáns politikai lapszusait és problémáit, illetve azt, hogy a Covid közbeszólt, és mindent megváltoztatott, és megváltoztatta a közhangulatot is. Ő ezekre a vonatokra és hullámokra ráült, megülte őket, és sikerült önmagából egyfajta politikai mártírt és üldözöttet faragni, ahogy a kollégáiból is, akiket felelősségre kellett volna vonni. És ezt tulajdonképpen kihasználva visszakerült a hatalomba, ahol aztán gyakorlatilag úgy működött, ahogy akart, és ő korábban kijelentette, hogy az energiájának mindössze 10%-et fogja a bosszúra fordítani, hát ebből aztán jóval több lett, és gyakorlatilag megbosszolta és megmentette önmagát, illetve a társait. Úgyhogy elmaradt az igazságon alapuló felelőssége, vagy az igazságszolgáltatáson alapuló felelősségre vonás, az egész el lett maszatolva. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon ez hogy fog működni, mert egyszerűen, hogyha ez az egész nem okosan, tervszerűen, nagyon átgondoltan, lassan és módszeresen történik, akkor nem lesz eredménye. És az Unger Anna féle 6 év, az ebben a megvilágításban néha talán még kevésnek is tűnik, bármennyire is nagyon szeretné a Tisza szavazótábora, hogy nagyon-nagyon gyorsan folyjanak le ezek a dolgok, és nagyon, nagyon gyors legyen az elszámoltatás. Egyszerűen mindennek megvannak a maga korlátai, ahogy ennek is.
0: Próbálom megmagyarázni magyarországi beszélgetőtársaimnak, hogy miért olyan hosszú ez az eljárás, és sokan felhozzák ezt a Puzsér Robert által köztudatba bedobott hasonlatot, hogy meddig tartott a Nürnbergi per, amit én nagyon nem tartok szerencsésnek. Egyrészt azért, mert a holokauszt bűneinek feltárása nem mérhető össze a korrupciós ügyekkel, sok szempontból nem mérhető össze, teljesen más jellegű bűncselekmények, jellegű és léptékű bűncselekmények, más történelmi kor, szóval nem káros ez az összehasonlítgatás. Másrészt pedig, amit most zajlik korrupciós eljárások után, egy korrupciós eljárás az nem egy per, hanem egy gyűjtő per, nagyon sokféle adatgyűjtés, sokféle nyomozó szerv vesz részt benne, általában nagyon sok vádpontban tényleg a direkt korrupciótól a hatalommal való visszaéléssel, üzérkedéséig nagyon sok mindent vizsgálnak, bizonyítanak, és ez bizony időigényes. Egyébként képzeljétek el, az a fura történet zajlott le itt körülöttem, hogy írtam egy Facebook posztot arról, hogy mennyi ideig tartanak ezek az eljárások Romániában, hát alsó hangon 4 év, de inkább 6-7 év, és nem példátlan a 10 éves átfutási idő, ami rengeteg, és ugyanaz következik be, amit te is mondasz már, hogyha nincs előkészítve, akkor fellebbez az érintett, megóv, és megúszza. Tehát itt erre megyünk rá is. Miután megírtam ezt a pontot, utána fölhívott valaki, és kikérte magának, hogy én ne soroljam a korrupciós ügyeket, ügyek közé azt az ügyet, amiben a bűnszervezetben való részvételért jogerős ítélet született, és elítéltek valakit. És azóta gondolkodom, hogy tényleg ez nem magától értetődik, hogy ennek a bűnszervezetben való részvétel az ugyanúgy korrupciós ügynek számít, vagy szóval miért vagyunk ilyen érzékeny lelkűek, vagy miért nem látjuk azt, hogy a korrupció az nem egy bűncselekmény, az nem arról szól, amikor pilád van és egy kis figyelmességgel, vagy nem csak arról szól, kis csokoládéval elintézed, hogy nem tudom, kapjál parkolójegyet hamarabb, az is korrupció. Persze, de hogy ez egy ilyen komplex feladat. Kíváncsi vagyok, hogy a korrupció ellenes indulatokat Magyarországon te hogy látod, Csaba? Tudván tudva, hogy Szerbiában egyelőre nyoma nincs annak, hogy lenne valamilyen kormányzati fellépés a korrupció felszámolására, viszont a társadalom most már évek óta a permanens lázadás és elégedetlenség állapotában él, és hatalmas tüntetések vannak mögöttetek.
2: Hát igen, pontosan ezek a korrupciós indulatok mentén alakult az egyetemista mozgalom is. Tehát amikor azon gondolkodtam, hogy milyen korrupció ellenes mechanizmusokat lehetne fölhozni, mint jó példákat Szerbiából, illetve amit esetleg Magyarország elé lehetne állítani példaként, akkor elég nehéz dolgom volt. Persze vannak ilyen különféle formális intézmények, meg nyilvántartások, vagyon nyilatkozati nyilvántartás, ami például digitálisan megvan, ha jól tudom, az Magyarországon még mindig ilyen papír alapúan működik, nehezen kereshető. Van közbeszerzési portál, ami szintén egy nyilvános adatbázis, korrupció ellenes tanács, amelynek ugyan nincsen hatásköre, tehát a döntései nem köteleznek senkit arra, hogy eljárjon, viszont azért mégiscsak föltárt egy csomó ügyet, mondjuk nem az utóbbi 15 évben, hanem inkább úgy 2000-es évek első évtizedében, amikor volt egy legendás vezetője, Verisza Barács, aki sajnos már nincs közöttünk. Meg hát persze a média ökoszisztéma, tehát itt azért több oknyomozó portál van, amely folyamatosan foglalkozik korrupciós ügyekkel, és tulajdonképpen neki köszönhetően ismerünk nagyon sok a jelenlegi kormányzathoz kötődő korrupciós ügyet is, de hát a legnagyobb az mégiscsak, amit először említettem, maga a diákmozgalom. Tehát az, hogy egy mozgalom épült arra, hogy történt egy tragédia, ahol élő egyenesben láttuk azt, hogy milyen, amikor a korrupció öl. Azzal rukkolt elő ez a diákmozgalom, és ez volt az alapvető követelése, hogy hozzanak minden dokumentumot, amely az újvidéki vasútállomással kapcsolatban, annak felújításával kapcsolatban létezik, és csak később, miután látták, hogy ez nem fog menni, meg ezeket a követeléseket, amelyeket előterjesztettek, nem fogja a jelenlegi hatalmi struktúra teljesíteni, akkor kezdték követelni a választásokat. De egyébként visszautalnék arra, hogy hogyan került Alexander Vučić hatalomra. Hát ő volt a legnagyobb korrupció ellenes harcos, tehát ő volt az, aki arról beszélt, hogy ha ő most hatalomra kerül, akkor itt olyan leszámolás lesz a korrupcióval, hogy csak na, hát aztán megtízszerezte. És ugye hogy kezdődött? Volt egy szimbolikus figura, a szerbiai Mészáros Lőrinc, vagy hát nálánál azért ügyesebb és szuverénebb üzletember, Miroslav Mišković, aki tényleg élet-halál ura volt, és amikor Vučić hatalomra került, akkor ilyen nagy látványos letartóztatás, nem tudom én, ilyen lábcsat, vagy minek nevezik ezt, amivel közlekedhetett, tehát így megfigyelték, hogy hová megy, hanem is zárták rögtön be. Évekig elhúzódó per, és aztán a végén egy nagy semmi. Mert hogy nem maga az intézmény reformálódott meg, az nem, hogy nem reformálódott meg, hanem ma sokkal rosszabb állapotban van, mint volt 2012 előtt, hanem olyan nagy látványra rámentek, a nagy szimbolikus aktusra, a nagy letartóztatásra, és hát Miskovics ma is szabad ember. Szóval az ügyek elévülnek, ahogy mondod, óvások, elhúzódó perek, és végül belefárad az egész nyilvánosság, és már mindenki azt kérdezgeti egymást, hogy mi lett ennek a vége, hogy is volt ez most, akkor ott született ítélet, vagy nem született, vagy kapott bőr, volt, nem volt. Szóval, hogy egyszerűen erre mennek rá, kifárasztani a nyilvánosságot, az elején egy nagy, szimbolikus, látványos ügyet kreálni belőle, és aztán az egészet így el simítani. És én tulajdonképpen azért örülök, hogy Unger Anna nem megy ebbe bele, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ezt a populista játékot nem akarja eljátszani, hanem a valóságról beszél, hogy hát ez sajnos nem egy rövid folyamat. Itt nyilván lesznek vádemelések, akár rövidebb időn belül is, de mire hát ebből ítélet születik, az nagyon sok idő sajnos.
0: Ne kedvelenítsük el a hallgatóinkat, vannak pozitív példák a korrupció felszámolására, és ezekről is fogunk a következő adásaiban beszélni. Újabb rovatot vezetek be, adok nektek egy házi feladatot, és a hallgatóinknak is. Mit gondolnak arról, kellene a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalban egy külön határon túli ügyekkel megbízott felelőst megnevezni, aki speciálisan a határon túlra folyó magyar közvagyon ügyével foglalkozna. Szerintem erről is beszélhetnénk a következő adásunkban. Írják meg erről a véleményüket a Hatuma Facebook oldalára, és írják meg a kedvenc román, szlovák, szerb, vagy bármilyen nyelvű korrupciós kifejezéseiket. Nagyon várjuk a korrupciós szótárunkban. Ezzel zárjuk az eheti Hatumát, várjuk Önöket a jövő héten is Finka Márkkal Szlovákiából, Pressburger Csabával Szerbiából, én Parászka Boróka vagyok, Romániából jelentkeztem be, kellemes és eredményes őszt kívánva köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!

0: zsenialitás művészete Amadeus.
1: A történet a 18. századi Bécsben játszódik, és a zseniális de bohém Wolfgang Amadeus Mozart, valamint a Habsburg udvari zeneszerző Antonio Salieri fiktív féltékenységgel és áldás rivalizálással teli kapcsolatát dolgozza fel.
0: Akadálymentesítés a médiában.
2: Nem szeretném külön társadalmi csoportként kategorizálni a fogyatékossággal élőket, mert ugyanúgy hozzátartoznak a társadalomhoz, mint bárki más.
0: Amerigo Tóth, a kalandor magyar szobrász.
3: A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek.
0: A Nemzet Vili bácsia, Várkonyi András.
4: Remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: nevezte Peter Pellegrini államfő felvetését, aki szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy széles politikai táborokon átívelő koalíció. Az ellenzéki párt vezetője szerint az országnak politikai változásra van szüksége, amelynek első lépése a Smer legyőzése lenne a 2027-es választásokon. Peter Pellegrini szombati kijelentéseit Veronika Remišová, a Zaludyi elnöke is bírálta. Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot is ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök leállította a Kijev elleni támadásokat, a két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevben. Tartományi választást tartanak ma a németországi Sachsen-Anhaltban, ahol a 83 fős parlament képviselőiről döntenek. A felmérések szerint az euroszkeptikus Alternatíva Németországért, vagyis az AfD a választás egyértelmű esélyese, és először kerülhet kormányra. A bevándorlás ellenes AfD támogatottsága a közvéleménykutatások szerint meghaladja a 40%-ot, és a párt abban bízik, hogy példátlan módon abszolút többséget szerezhet a magdeburgi tartományi parlamentben. Belgrádban tegnap megemlékezést tartottak Ratko Mladic, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka tiszteletére. Az eseményen több tucat volt katona, családtag és hivatalos személy vett részt. Temetését két nappal későbbre tűzték ki. Mladic 85 éves korában augusztus 27-én halt meg a hágai börtönkórházban. A volt Jugoszlávia területén működő nemzetközi törvényszék 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte népirtás és háborús bűncselekmények miatt, melyeket a boszniai háború idején követett el. 16 év bujkálás után 2011-ben fogták el Szerbiában. Letért az útról és szakadékba zuhant egy autóbusz szombat este a Zöldfoki Köztársaság egyik szigetén. A szerencsétlenségben 21-en meghaltak, közölte az Afrika nyugati partjánál fekvő Szigetország katasztrófavédelmi hivatala. A baleset Fogó szigetén történt, a pontos okát egyelőre nem tudják. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le, a jármű utasainak többsége diák volt. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac Slovan 2-0, Pomárnosz Kalica 0-0, Michalovce Trencsin 3-1 és Žilina Podbrezová szintén 3-1, illetve MTK Kisvárda 1-2 és Paks Debrecen 2-4. A németországi női kosárlabda világbajnokság csoportkörének második fordulójában Magyarország Nigéria 71-67, a magyar lányok tovább jutottak.
2: Időjárás.
0: Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutánra 21-26 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű. A hét közepéig hasonló idő lesz, majd lehűlés várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Nyitrán az Agrokomplex agrárkiállítás környékén forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópályán Vágújhely után Trencsén irányába, valamint Kassaolcsvár előtt Gálszécs felől. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 32. műsorának minden kedves hallgatóját. Szeptember van, a naptár szerint véget ért a nyár, és beköszöntött az ősz. Ám hogy ez a mindennapokban is így lesz-e, az még nagy kérdés. Ami azonban bizonyos, az a tanévkezdés. Sok százezer gyermek ül be az iskolapadba, közöttük sok ezer kiselsős. Néhányukkal Puha József beszélgetett 25 évvel ezelőtt.
2: Milyenek voltak az első napok az iskolában?
3: Jó.
2: Mit tanultatok itt az első napokban?
3: Matematikát, szlovák, és tanultunk.
4: Írást.
2: Írást? Már tudtok írni?
3: Tudunk. Én tudok. Olyan betúkot, azt én tudok.
4: Meg kacsacsört tudok.
2: Micsodát, kacsacsört? Azt hogyan kell?
5: Kacsacsört.
3: Olyan, ami ott van, hogy így ki van átva a szája, ez itt hegyeszék.
2: És azon kívül, hogy megtanultatok már kacsacsört írni, még mit tanultatok meg az iskolában?
6: Én kacsacsört nem tanultam.
3: Volt egy olyan papír, és ott voltak egy kasza, és akkor abban volt olyan, és olyan, és akkor az a kasza szól. Tanultunk szlovák verszetet, ez egyik helyhozhatcsak, Én tudtam meg a avtószat, a Tomi meg én fogok kapni ajándékot, én vezeketve a jó ponta. És én még nem tudtam a énekét.
2: És milyen szlovák versikéket tanultatok?
3: Mondjam el egyiket. Én a autósat. Autó ide tu, otec, mama, uzie tu. Dávaj pozor, se má húst, lebo ide autobus. To je zota električka. Musmi? To je zota električka. No to vám mi.
2: Mi tovább? Hogyan van tovább? Gyorsan nézzük már meg.
3: Csak azt nem tudom, hogy jó van.
5: Nem tudom,
3: egyáltalán.
2: Akkor halljuk a másikat.

0: hoplahó, az állatoszté, hej ho, hej ho, holláli hoplahó, ja skáčem ako zaba, ja letím ako vana, ja spávam ako ryba, ja bezím ako jaguvár.
1: Azon kívül, hogy szlovák versikéket tanultatok, gondolom magyar versikéket is tanultatok néhányat, ugye?
2: Én tanultam.
1: Nos, ezekből tudnátok mondani?
2: Én Timi tanulta meg azt a... Vagy a Timi nem tanulta meg meg azt a verset a szlovákból.
0: Gyertek a iskolába!
3: Hívok a

0: Megmutatnátok nekem, hogy mi van az iskolatáskában? Mondjuk Karcsi, gyere, hozd ide. És megnézzük, hogy mi van az iskolatáskában.
1: Már ki van nyitva?
2: Nekem toltartó, szlovák, írás, két füzet, magyar nyelv, matematika, két matematika, ilyen
3: ABC-s könyv. Környezeti ismeret otthon van, igaz, ablak zsiráf is.
4: Más már színű.
5: És pedig ilyen kis füzet.
6: Szóval abba szokják írni, hogy milyen dolgokhoz kell vinni a iskolába.
0: Azt a tanítónén írja bele?
6: Ebbe a kisibe írja be, mindjárt megmutatom magam, és akkor ebbe beírja, amit beír, azt kell vinni.
0: És ezt otthon anyu, apu elolvassa, gondolom én.
6: Igen, elolvassa.
5: Igen, és akkor nézi meg a füzeteket, meg a könyveket.
7: Elmondhatom ABC. A, B, C, D, ugyanis van tovább. A, B, C, D, Q, E.
8: A, B, C, C, D, F, G, G, H, I, I, J, K, L, I, M, N, N, O, O, Ö, Ö, P, Q, R, S, T, J, U, U, Ö, V, W, X, Y, Z, Z.
9: Ilyen kis matematika.
10: Az nem matematika, az kifasztó.
11: És akkor van ilyen, és olyan szerűzők, és olyan, mindegyik, és akkor itt kaptuk a iskolába, amikor elszokjuk.
12: Nekem meg van ilyen.
13: Az nem cserő, az rikéta.
14: Ilyen lepkék van.
0: Áruljátok el nekem, hogy mikor keltek fel reggel, amikor indultok iskolába.
15: Én nagyon korán, 3:30-kor,
16: 7-kor.
0: És utána mi történik?
17: 6 órakor.
18: Megmosakodunk, megreggelizünk, és jövünk iskolába tanulni.
19: Én mindent viszünk a táskába, ami csak fontos.
20: Minden könyvet, meg füzetet.
21: Nagyon sokáig vagyunk a ágyba.
22: Megfűsülködök, megfűsülködök, és jövünk.
23: Meg tudom szíjálni magam a hajam, szóval ezt a tanyom szíjálta.
24: Nagyon jó az iskolába.
0: Mi minden történik itt az iskolában?
25: Minden játszás, ha megtanultunk.
26: Játszani, meg lehet tanulni mindent.
27: Napköziben is meg lehet mindent tanulni.
28: Akkor lehet, hogy már megyünk szétálni, ha tudunk. Mi felénk is elmegyünk.
29: Mi nálunk akkor a farkas kutya.
30: Mi nálunk van kettő kis cica.
31: És valami ünnep vagy, akkor jövünk templomba, megvizeljük a templomt, azt megyünk haza.
32: Ott van a gyurma, ami szóból készült, meg micsodából, lézből, azt ki lehet feszteni, majd jövő héten ki fogjuk feszteni.
0: És azon kívül miért jó iskolába járni? Egyáltalán jó iskolába járni?
33: Igen!
34: Igen!
35: Már tanulni lehet.
36: Már tanulni lehet, meg lehet tanulni, olvasni, lehet gyújtani.
37: Meg tanulni lehet.
38: Én nagyon szeretek iskolába járni, és azért jöttem, de amikor még jöttem iskolába, nem akartam köszönni.
0: Nem akartál köszönni? Miért?
38: Nem akartam. Csak úgy nem akartam, vidám.
39: Megmondhatom, Jana, köszönni is. Ha reggel jönk, akkor áldás, békesség, vagy Isten, vagy Istennek.
40: Visszamondja a gyerekeknek, hogy
41: Istennek dicsőség.
42: Szlovák tanének, tanítanének úgy köszönni, hogy dobré ráno, pani riadicielka.
43: Dobré ráno, pani učitelka.
44: És akkor mámu meg lesz tornánk is, meg én.
45: Mámu.
0: És mit csináltok tornán?
46: Nem hoztam tornaruhát.
47: Én hoztam tornaruhát.
48: Nekem én hoztam tornaruhám.
49: Én is hoztam tornaruhát.
50: Nekem én is hoztam tornaruhát.
51: Nem lesz torna.
52: Mert nekem anyukám mondta.
53: Akkor nem lesz torna.
54: De lesz torna.
55: De nem lesz.
0: Megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be.
56: Belokosztorszki Karcsika, szlovákul még az a neve, Belokosztor Károly.
57: Nekem szlovákul az a neve, Tamás, vagy én még Tomi.
58: Nekem magyarul Vrábelová Veronika, és szlovákul meg Veronika Vrábelová.
59: Jordi Mea.
60: Paharec Kitti.
61: Madarás Bente, szlovákul meg Madarás Bente.
62: Nem, Bence Madarás, úgy kell mondani neki.
63: Ezt a hangulatos beszélgetést Puha József kollégánk 25 évvel ezelőtt készítette a cserfes kis emberpalántákkal, akikből a tanítónéniknek kell jó szóval, türelemmel és szeretettel nagy diákokat nevelniük. S hogy ezt a nehéz munkát lehet egy életen át örömmel végezni, arról szól Haraszti Mária egykori kolléganőnk 3 évtizeddel ezelőtt készített beszélgetése Dobos Jánosnéval. Marika néni, ahogy a Bodrog közben ismerték, 38 évet tanított le a Béji, a Boi, a Leleszi és a Bacskai kisiskolában. iskolában.
1: Nekem a legszebb emlékeim bolyhoz kötődnek. Az én szülőfalomhoz, az egy kis akáclombos falucska volt. Az emberek ott nagyon szerették egymást, segítették egymást. Igaz, hogy a szüleim is olyanok voltak, hogy mindenkin igyekeztek segíteni. Csak jó példával jártak előttünk, és nagyon szorgalmas emberek laktak ott. A fiatalok is nagyon összetartottunk. Hát akkor mi volt egy olyan kisfaluban, a templomba jártunk, de azért színdarabokat is tanultunk. Sőt, már 12 éves koromban írtam is gyerekdarabot, és sajnálom, hogy nem őriztem meg. Be is tanítottam, elő is adtuk, meghívtuk az anyukákat, mikor jöttek vasárnap délután a litániáról, meghívtuk őket, hogy jöjjenek megnézni. Előadtuk, nagy sikerünk volt. Ma nagyobb koromban tánc csoportban vettem részt, a Bocsárszki tanítóra tanított velünk gyönyörű darabokat, sőt a János Vitéz tanította be velünk. Én voltam a János Vitéz. Fiú szerepet játszottam, csak sajnos a háború miatt őt elvitték katonának, és nem tudtuk előadni. Be volt tanítva nekünk gyönyörűen a János Vitéz, és előadásra nem került sor. Hát szóval csak szép emlékeim vannak. Egyedül a háború az, ami megzavarta a fiatalságunkat, és nagyon nehezen tudtunk talpra állni, mert egy teljesen más világba cseppentünk, mint a gyerekkorunk volt. Addig az nagyon sima volt, szép volt, nagyon megértettük egymást. A testvérek is, a szüleim is, és az emberek is. Egy nagyon szép kis közösség volt az a falu.
2: A vérveszteségen kívül milyen más veszteségeket szenvedett a háború következtében Boly?
1: Hát először is bombázták, úgy jöttek a sztalin gyertyák, és csak a pincéből reszketve nézzük, hogy hova fog a bomba leesni. Na de aztán jött egy nagy csapás, amikor 18 évtől 50 évig a férfiakat elvitték, a faluból elhurcolták, hát az egy síralmas állapot volt. Az én édesapám 52 éves volt, és őt is elvitték. Hogy miért, ma sem tudjuk, csak éjte jöttek egy este 10 órakor, és 11 órára legyen kész, mert jönnek érte fegyverrel, elvitték a bátyámat is. Az édesapám aztán Zamborból hazajött gyalog. Őt elengedték onnan már, mivel 50 éven felül volt, és nem esett bele a kor csoportba. De azt nem lehet elmondani, mikor összejött a környékbeli falvakból az asszony, mert ő volt az első ember, aki hírt hozott, hogy hova vitték el a férfiakat. Hát azt nem lehet elmondani, hogy ott amilyen sírás volt, hát egy temetésen nincs olyan sírás, mint ott. Hát ezek fájó emlékek. Aztán jött a másik rettegés a kitelepítés Csehországba. Boly ettől megmenekült. Leleszről vittek el családokat, de Bolyban valahogy, hát körülzárták már ott is a falut katonaság fegyverrel, de pont aznap jött a rendelet, hogy beszüntették a kitelepítést, mivel össze voltunk csomagolva mi is, hogy el fognak bennünket vinni. Hát ezt a rémületet nem lehet elmondani, hogy milyen rémületben éltünk. Aki azt nem élte át, el se tudja képzelni, hogy milyen napok azok, amikor az ember mindig várja, hogy viszik, és nem tudja, hogy hova, mi lesz vele. Hát ez borzalmas, borzalmas ilyeneket átélni. Hát volt az életemben, ugye, öröm is, de volt nagyon sok ilyen tragikus eset is.
2: Azt a választást, hogy pedagógus lett, viszont sose bánta meg.
1: Az soha. Én úgy érzem, hogy erre a pályára születtem. Lehet, hogy nem kellene magamról ezt állítanom, talán mások jobban meg tudják ítélni, de ahogy az emberektől és a gyerekektől a visszajelzést kapom, és a szülőktől, úgy érzem, hogy csak ezen a pályán kellett élnem, és soha nem bántam meg, és ma is örömmel csinálom ezt a munkát. Nem is csinálnám, ha nem szeretném, és ha nem szívből csinálnám. Csak a gyerekek között szeretek élni, hát természetesen a családommal is, de úgy gondolom, hogy a családomon kívül az a hely, ahol mindent elfelejtek, nekem soha a fejem sem fáj, ha az iskolában vagyok. Nem érzek sem. 3 éve tanítok Bacskában, mint nyugdíjas pedagógus, kis iskola nyílott ott, és még soha nem vettem be fájdalomcsillapítót azóta, pedig 3 évfolyamot egy osztályban tanítok. Hát azt hiszem, hogy van mit csinálnom, van mit tennem, de örömmel csinálom.
2: Mi indított erre a pályára?
1: Az, hogy én mindig adni akarok, gyerekkoromtól kezdve mindig arra törekszem, hogy az embereknek mindig szépet, jót nyújtsak, hogy örömet szerezzek nekik a munkámmal, a tevékenységemmel. És az iskolában is úgy vagyok, hogy annak örülök, ha a gyerekek mosolyognak, amikor jönnek az iskolába. Természetesen igyekszem megteremteni ehhez a kellő, a megfelelő hangulatot, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, mert csak úgy érdemes dolgozni, hogyha az ember szereti, amit csinál, már kicsi kortól kezdve. Az én gyerekeim, leleszen tanítottam sokáig, de mindig szerettek iskolába járni, mindig örömmel jöttek iskolába. Most például Bacskában 11:30-kor van vége az elsősök órájának, és csodálkoznak, hogy már nekik haza kell menniük, mert még ők maradnának.
2: Ön is szeretett iskolába járni, mert olyan pedagógusa, olyan tanítója volt, aki meg tudta ezt a légkört teremteni akkor már ott bolyban.
1: Olyan példaképem volt, aki egy életen át végig kísér, útravalót kaptam tőle. És igyekeztem is mindig az ő példáját követni. Ez volt az én legkedvesebb tanítóm, a Bocsárszky Pál. Nem tudom, éle még neki, most is nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezen a pályán elindított, és támogatott abban, hogy erre a pályára kerüljek.
2: De nem volt olyan sima az út a tanítóság a pedagógia felé?
1: Bizony nem volt sima, sőt, nagyon is göröngyös volt, mert nagy reményekkel indultam a tanítóképzőbe, ahova felvételt nyertem, és a háború miatt el se tudtam kezdeni ott a tanulmányaimat, mert már közeledett a front, bombázták a környékünket, a mi községünket is, és már nem lehetett elmenni Magyarországra tanulni, Nyíregyházára. Aztán a háború után már a határt is megvonták, és elszakadtunk Magyarországtól, és így már én itthon maradtam. De a pedagógus pályáról akkor sem mondtam le, hanem alkalmam volt óvónői tanfolyamon részt venni, ugyanis háború után nem voltak óvónők, és a falvakon is óvodákat nyitottak, és én ezt az alkalmat megragadtam, elmentem ilyen óvónői tanfolyamra, és 4 évig, mint óvónő működtem. 2 évig Király Helmecen, és 2 évig Leleszen, ahova aztán férjhez is mentem. De még egy alkalmat nem mulasztottam el, megtudtam, hogy Sárospatakra lehet jelentkezni a tanítóképzőbe, és ott levelező tagozaton elvégeztem a tanítóképzőt, és így lettem alsó tagozatos tanító. Amikor a Sárospatakon megkaptam a tanítói oklevelemet, itt Nyitrán nostrifikációs vizsgát kellett tennem, különben nem ismerték el az ott szerzett oklevelemet. Az iskola ügyi osztályon azt mondták nekem, amikor a diplomámat bemutattam, hogy taníthatok, mint képesítetlen tanító, és ha nem hitelesítettem az oklevelemet, akkor mint képesítetlen tanítót bármikor elengedhetnek. Tehát nem ismerték el enélkül a vizsga nélkül a Sárospatakon szerzett oklevelemet. Természetesen én ennek eleget tettem, pedig csak 2 hetem volt rá, olyan rövid határidőt szabtak, de én éjjel-nappal tanultam, meg akartam felelni ennek a követelménynek, mert különben elveszítettem volna azt a pályát, amire tulajdonképpen egész életen át vágytam és készültem.
2: Hogy folyik le az ön osztályában egy tanítási nap?
1: Dallal kezdünk minden tanítási napot. Nekem már annyi van a tarsolyomban, hogy minden napra más dal jut, jóformán, és már kérik is, hogy melyiket énekeljük legszívesebben. Én rájuk bizony válaszolnak. Egyszer válaszolnak az elsősök, egyszer a másodikosok, egyszer a harmadikosok, ugyanis 3 évfolyamot tanítok egy osztályban. És így indul el a nap. Mindjárt meg kell teremteni a megfelelő hangulatot ahhoz, hogy azt a nehéz munkát, ami a gyerekekre vár 5 órán keresztül, hogy szívesen végezik és elbírják végezni. Úgy érzem, hogy játékosan vesszük a tanulást, nem zárom ki magamat, például azt mondom, hogy énekeljük el ezt a dalt, vagy nyissuk ki a könyvet, én magamat is beleveszem. Nem parancsolok nekik, hogy ne érezzék azt, hogy parancsszóra csinálják, amit csinálniuk kell, hanem úgy érezzék, hogy én is velük csinálom, ott vagyok velük, mindig együtt vagyunk, még a szünetben is, mert egyedül vagyok az iskolán. Van napközi otthon, természetesen a nevelőnő ugye 11:30-re jön, de a tanítás órák alatt egyedül vagyok, a szünetekben is felügyelek, készítem a következő órára a 3 évfolyamnak az anyagot, úgyhogy délig nincs megállás. Állandóan koncentrálnom kell.
2: Tud-en szigorú is lenni?
1: Én a gyerekeknek nem előnyt adok, hanem úgy gondolom, hogy ha ma nem tudja a gyerek olyan jól, akkor nem veszem el a kedvét, hanem úgy csinálom, hogy még egyszer adok neki egy lehetőséget, hogy javíthasson. A legközelebbi órán jelentkeznie kell, hogy megtanulta, vagy nem tanulta. Mert ha a gyereket leszidom, hogyha egyszerre nem sikerült, ezek még kicsinyek, ugye? Ha egyszerre nem sikerült megtanulnia, vagy valami családi probléma van, mert ma az is van sok, akkor még egyszer adok neki egy lehetőséget, és akkor már minden gyerek igyekszik, hogy arra a határidőre megtanulja. Nem vagyok az a katonás típus, de szép szóval többet elérek, úgy gondolom, mintha talán leszidnám őket, vagy botot vennék a kezembe. Én 38 éve vagyok munkaviszonyban, nekem még bot nem volt az iskolában a kezemben.
2: Sokszor panaszkodnak a pedagógusok, hogy a mai gyerekek kezelhetetlenebbek, mint a régebbiek. Igaz ez?
1: Az igaz, hogy a gyerekek sokkal szabadabban nőnek, mint régen. Valahogy mások lettek a családi körülmények, és igaz, hogy mások a gyerekek, mint régen. Ha én visszagondolok az én gyerekkoromra, hát ez az ég és föld, az az idő, de mások voltak az életkörülmények, az életfeltételek, nekik több megadatott, mint nekünk gyerekkorunkban. Nekik mindenük megvan, sokszor mondom is nekik, hogy én amikor leleszre jártam bolyból az óvodába, én minden nap gyalog tettem meg az utat. Reggel 6 órakor indultam bolyból gyalog, még akkor lány voltam, 3:47-re értem leleszre, a kastélyban volt az óvoda. Azt mondják nekem erre a gyerekek, hogy miért nem tetszett autóbusszal menni. A gyerekek, autóbusz nem is ismertünk, nem is láttunk, akkor még nem volt. Akkor vagy kerékpárral jártunk, vagy gyalog jártunk. Ilyen nem volt, hogy vagy személygépkocsi, vagy motorkerékpár, nem volt. Még akkor nem volt. Azért mondom nekik, hogy nagyon becsüljék meg azt, ami nekik van. Mert ők beleszülettek a jó módban, az ő szüleik nekik mindent megadnak, és ezért legyenek hálásak, és nagyon szeressék a szüleiket.
2: Volt tanítványai visszajárnak önhöz? Vagy a munkájában segítik az iskolán kívüli népnevelő, népművelő munkájában?
1: Én azt hiszem, talán nem is szeretek erről annyira beszélni, mert van olyan tanítványom, akinek én vagyok a példaképe. Talán rosszul hangzik, ha én mondom ezt el, de talán visszakaptam azt, amit én az én tanítómmal szemben tápláltam. Ugyanis Nyitrán végzett az egyik kislány, mielőtt ment Nyitrára, pedagógus lett, azt mondta, hogy olyan tanítónő akar lenni, mint amilyen én vagyok. És most van egy kis tanítványom, 4. B-be jár, már nem hozzám jár. 2 éven át tanítottam, és ritka nap volt, amikor nem mondta volna nekem, hogy ő ilyen tanítónéni akar lenni, mint amilyen én vagyok, és első osztásokat szeretne tanítani, és végignézte, hogy hogyan tanítom a betűtanítást végignézte. Nagyon szorgalmas volt, ő végezte a munkáját, az önálló munkáját, de félszemmel mindig rám figyelt, és a szünetben maga köré gyűjtötte az elsősöket, és újra letanította a betűt, amit én tanítottam. Hát ez egy nagy boldogság az én számomra, de azon kívül kapok visszajelzést a szülőktől, akiknek régebben tanítottam a gyerekeit leleszen. És nem régen egy szülő olyan megható volt, mondta nekem, hogy nagyon hálás nekem, mert egy kicsit gyenge volt a gyerek, talán nem is ebbe az iskolába való lett volna, de én a gyereket segítettem, foglalkoztam vele, és megtanítottam mindenre lassabban, mint a többit, de mindent megtanult, nagyon nehezen írt, mert nem tudott jól fogni a kezébe. Le is érettségizett a gyerek, és most a fölművel szövetkezetben a mázsaházban dolgozik, tehát elkönyveli ott a teherkocsikat, hogy milyen, mennyit visz, milyen terhet visz. Szóval el tudja végezni ezt a munkát, pedig az egy elég komoly munka. És az édesanyja ezt tudja értékelni. Hát ilyen visszajelzéseket kapok, és akkor úgy gondolom, hogy mégiscsak érdemes volt nekem erre a pályára menni.
2: A tanító a falu lelke volt. Az-e még ma is azt tud-e lenni?
1: Én úgy érzem, hogy itt Bacskában, ahova én most a harmadik éve tanítok, hogy nagyon érezték azt, hogy 1978-ban ott megszüntették az iskolát, körzetesítették, a gyerekek egyik fele Leleszre jött, a másik fele B-be. És érezték a tanító hiányát, és mi, amióta újra megnyílt a kisiskola, szoros kapcsolatban vagyok az óvónőkkel, a Csemadok vezetőségével, és most megkértek engem is, és az óvoda igazgatóját is, hogy a Csemadoknak a kultúrműsorához járuljunk hozzá, műsorszámmal az iskola és az óvoda részéről. És én ennek nagyon örülök, szívesen segítek, hogy minél színvonalasabb legyen az a műsor. Május első vasárnapján lesz az előadás, úgyhogy már készülünk erre a szereplésre, és a gyerekek nagyon már szikrázik a szemük, ragyog a szemük az örömtől, hogy fognak szerepelni.
2: A 38 esztendő alatt az iskolai munkáján kívül mi mindennel foglalkozott még?
1: Leleszen 25 évig voltam a Csemadok titkárnője. Én viseltem a kultúrmunka terhét, mert nem csak titkárnő voltam, szóval nem jegyzőkönyveket, meghívókat írtam, hanem szerveztem a műsorokat. Nagyon-nagyon sok műsort készítettünk, színdarabokat tanultunk, ezt szerint nóta esteket, aztán író-olvasó találkozókat, hát nem is tudom felsorolni. Szóval nagyon sokat dolgoztunk a kultúra terén, és értékelték is ott az emberek Leleszen ezt a sok munkát. Nem bántam meg azt sem. Nagyon sokat otthonról elmentem, hagytam a gyerekeimet, hetenként kétszer is elmentem otthonról este, de annyira önállóak voltak a gyerekeim, hogy át tudtuk hidalni ezt a hiányt, hogy én nem voltam mindig velük. Remélem, hogy egy kicsit tápláltam beléjük is az én ambícióimból és a tenni akarásból. Mindig szerettem tevékenykedni, a közösségért nagyon szerettem dolgozni. Ott is az vezérelt, mint az iskolában, hogy szeretek az embereknek örömet szerezni. Szeretem, ha örülnek annak, amit én csinálok, vagy én nyújtok az ő számukra. Hogyha sikerült egy-egy fellépésünk, hát volt olyan műsorunk, hogy háromszor ismételtük meg Leleszen, és a környező falvakat is jártuk, hívtak bennünket, hogy menjünk, lépjünk fel. És ez csak egy boldogság, hogy tudtunk szépet és jót nyújtani az embereknek. Nem kaptunk mi azért semmi anyagi támogatást, vagy. Csak azért csináltuk, hogy a magyar kultúrát továbbadjuk az utókornak. Vegyék át tőlünk a szép népdalokat, a táncokat, de persze a modernebbeket is. Haladtunk a korral. Ezt is, ami szép, ami jó, ebből is átvettük, a fiatalok életéből is átvettük, és bemutattuk.
63: Dobos Jánosné Bodrog közé nyugdíjas tanítónővel, a mosolygó kisiskolásokról és a szakma szeretetéről beszélgetett Haraszti Mária 3 évtizeddel ezelőtt. Az iskolai tanítás, nevelés egy másik területére térünk most ki, konkrétan a szlovák nyelvoktatásra. Pár évvel a rendszerváltás után összefogott néhány szlovákiai magyar értelmiségi, hogy megoldást találjon a sokat hangoztatott problémára, miszerint a szlovákiai magyar iskolákban a diákok nem tanulnak meg szlovákul. Skabella Rózsa, Ipoly Balogi és Bóna Irén, búcsi tanárnő 1995-ben kidolgozott egy új szlovák nyelvoktatási módszert, amelynek engedélyeztetésére 4 évet kellett várniuk. A rendkívül bonyolult vállalkozást Tóth Erika mutatta be egyik Nevelők Fóruma című műsorában 1999-ben.
3: Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy a szlovák órával valamit tenni kell?
4: Hát ezt így utólag nagyon nehéz megmondani. Mindig bennem motoszkált, hogy valamit kellene tenni ezekkel a szlovák órákkal, mert szenvedés volt ugyanúgy a tanítónak, mint a gyerekeknek, és mivel angol nyelvkört is tanítottam, azokat az órákat pedig élvezték a gyerekek, ezért próbáltam valahogy javítani a szlovák oktatáson, és játékot, mozgalmasságot bevinni azokba az órákba. Menet közben az ember rádöbben, mikor találok valami jobb verset, akkor már úgy szívem szerint már azt a régit le is cserélném és betenném. Remélem, hogy ha lesz rá alkalom később, és ezt tervezzük is, hogy ilyen összejöveteleket azokkal a tanítókkal, akik vállalják ezt a módszert, hogy ezeket az ötleteket mindig összeszednénk és egymásnak továbbadnánk.
3: Az óráit már nagyon sokan megtekintették, a minisztériumból is voltak itt. Milyen volt a fogadtatás?
4: Elismerően nyilatkoztak a módszerről, nagyon tetszett nékik, és egyelőre csak bizakodhatunk abban, hogy valami segítséget is nyújtanak.
63: Az iménti bejátszáson Szkabela Rózsát hallottuk, a felvétel 1995. júniusában készült. Szkabela Rózsa és Bóna Irén neve azóta határainkon túl is ismerté vált, de csak nem 4 évet kellett várniuk arra, hogy az általuk kidolgozott taneszközcsomagra a minisztérium rábólincson. A taneszközöket, tankönyveket, munkafüzeteket, programfalat a Terra kiadó jelentette meg. Az anyagiak biztosítását, valamint a pedagógusok továbbképzését a Fórumintézet vállalta magára. S mivel a törvény lehetőséget nyújt alternatív oktatási módszerek alkalmazására, itt most senki ne gondoljon az elhíresült úgynevezett alternatív, azaz kétnyelvű oktatásra, az új iránt fogékony pedagógusok jó része a Szkabela Bóna taneszközcsomag szerint kezdte oktatni a szlovák nyelvet, annak ellenére, hogy a minisztériumi jóváhagyás egyre késett. A kormányváltás után Milan Ftácsnyik oktatási miniszter ígéretet tett a helyzet rendezésére, s március elején a Szkabela Bóna féle alternatív taneszközcsomag a minisztériumban bejegyeztetett. Szigeti László oktatási államtitkár.
5: Minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy a következő tanévtől ezt a módszert hivatalos alternatív oktatási módszerként alkalmazzák a magyar tanítási nyelvű alapiskoláinkban. A pedagógus választhat vagy a Szkabela Bóna módszer, vagy az eddigi módszer, vagy esetleg más valamilyen módszer közül. Kisebb problémák adódtak az Állami Pedagógiai Intézet, illetve a minisztérium között, abban az értelemben, hogy nem volt egyértelmű az Állami Pedagógiai Intézet értékelése, de a kisebb nézeteltéréseket sikerült kisimítani, és az Állami Pedagógiai Intézet is pozitívan értékelte ezt a módszert, tehát minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy ez a módszer szeptembertől bevezetésre kerüljön, és úgy tudom, hogy a költségvetési keretből is ez egy bizonyos anyagi támogatást kap a tankönyvek kiadása.
3: Mit jelent, hogy bizonyos állami támogatás nem támogatja teljes mértékben a tankönyveket a minisztérium?
5: A minisztérium teljes mértékben támogatja a tankönyveket. Tudni kell azonban azt, hogy tekintettel a költségvetés szűk keretére nem tudja a minisztérium teljes mértékben fedni az igényeket. Tehát a Szkabela Bóna módszerrel kapcsolatos tankönyvek, munkafüzetek kiadására kb. 6 millió korona kellene. Nagy valószínűséggel a minisztérium nem tudja mind a 6 millió koronát erőteremteni a tankönyvek kiadására, tehát valószínűleg csak fele pénzeszköz fog rendelkezésünkre állni. Igyekszünk majd a következő évben ezt a lemaradásunkat pótolni.
3: A pedagógusok képzéséhez hozzá tudnak-e járulni?
5: Ez elsősorban a módszertani központok feladata, megszervezni különféle szemináriumokat a módszer oktatásával kapcsolatban. Nem zárkózik el a minisztérium, hogy a módszertani központokon keresztül biztosítsa majd ezeket a szemináriumokat. Természetesen ennek is megvan a maga anyagi háttere, amiről tárgyalni kell.
3: A minisztériumi jóváhagyás milyen változást hoz a Szkabela Bóna programban? Tóth Károly, a Fórumintézet igazgatója.
6: Minden valószínűség szerint lesznek változások. Remélhetőleg az egész program olyannak marad, amilyennek létrehoztuk. Ami megmarad, az megítélésem szerint a módszertani része az egésznek, a tankönyveknek a felépítése, tehát maga az egész program tartalmilag és formailag is. Ami változások lesznek, az abból fog adódni, hogy most már a tankönyvcsomag az egy bürokratikus rendszerbe került be. Ez a bürokratikus rendszer költségvetésből él. Ennek mindenféle belső más szabályai vannak. Ehhez feltételezem, hogy igazodni fog kelleni. Mi a 4 év során, amikor kiadtuk az egész tankönyvcsomagot, akkor gyakorlatilag mindent fedeznünk kellett. A képek előállítását képzőművésszel megrajzoltattuk, 4 színnyomásba, más egyebekben a nyomdában ezt mind meg kellett fizetnünk. Most ezek az eszközök készen vannak. Erre a minisztériumnak már nem kell pénzt szánnia. Másik oldalon viszont az is igaz, hogy mi úgy mondtuk mindig, hogy szimbolikus áron áruljuk a könyveket. Tehát azok az összegek, amiket a gyerekek kifizettek, illetve a pedagógusok és az iskolák megfizettek, azok csak töredéke volt annak, amivel ténylegesen egy tankönyv került, vagy a munkafizet került. Mi úgy satszoltuk, hogy olyan 1/4 az, amit a diák, illetve a szülő és az iskola magáról vállalt.
3: Jelenleg hány iskolában tanítanak ez szerint a program szerint?
6: Több mint 200 iskolában, tehát szlovákiai-magyar iskolában. Osztályok száma az 350 körül van. Ez több mint a 3/4 jelenti az összes oktatási intézménynek alapfokon. A gyerekek száma 22 000-re tehető. Összeszámoltuk, hogy az elmúlt 4 évben olyan 55 000-re tehető a kiadott taneszközöknek a száma, ami nyomdába került, illetve kikerült az iskolákhoz.
3: Mennyi pedagógus tanítja ezt a módszert?
6: Nem tudom megmondani pontosan számszerűleg. Minden szeptember-októberben szervezett szemináriumunkon átlagban 500 fölött volt a pedagógusok száma. Ebben az évben kevesebb volt az 1/4-es, már hívtuk az 5-es pedagógusokat is, vagyis a felső tagozatos pedagógusokat, hogy lássák, hogy a 4-es gyerekek milyen tudásszinttel, milyen módszerből vagy programból kerülnek be az 5. osztályba.
3: Milyen szerep marad a Fórum intézetre?
6: Hát a mi feladatunk az egész program létrehozásában lényegében tavaly ősszel lejárt. Azzal, hogy megszerveztük még az a záró szemináriumot Komáromban, ezzel, ami 4 éves programunk véget ért, azt lehetne mondani, hogy mi gyakorlatilag kiszálltunk az egészből. A gyártási részből, az előkészítési részből mindenképpen. Nem biztos, hogy szakmailag teljesen kiszálltunk a program előkészítéséből, éppen a nagyon csekély költségvetési háttér miatt. Lehet, hogy be kell segíteni, és azok a szakembereket, akik eddig is részt vettek a program létrehozásában, mozgatni, esetleg valami projektumon keresztül honorálni a munkájukat. Amit mindenképpen szeretnénk folytatni viszont, azok a felkészítő szemináriumok, amelyeket ősszel szoktunk csinálni, mivel ezt mi találtuk ki, a pedagógusok számítanak rá, várják. Egy bejáratott szervezési mechanizmusunk van ahhoz, hogy ezeket a szemináriumokat összehozzuk, úgyhogy most próbálunk pályázgatni pénzeket arra, hogy megfelelő anyagi hátteret is teremtsünk a szemináriumok megvalósításához. Könnyebb lesz a dolgunk, hiszen most már számíthatunk a járási tanúgyi hivatalokra, a pecsétjükre mindenképpen, de remélem, hogy némi anyagi támogatásra is, ilyen közös összefogással nekik is gyakorlatilag segít. Közösen meg tudjuk szervezni most már hétköznapokon és nem szombaton ezeket a felkészítő szemináriumokat.
3: Bernát Erzsébet, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, még Eva Szlavkovszka minisztersége idején kedvezően értékelte Szkabela Rózsa és Bóna Irén munkáját, ezért némi meglepetést okozott a tavaly decemberben benyújtott részben elmarasztaló szakvéleménye.
7: Annak idején az elsős és a másodikos tankönyvet terjesztettük föl jóváhagyásra, és a 3-os, 4-es tankönyvet is javasoltuk besorolni a tankönyv alapba, azzal a kikötéssel, hogy a szerzők kijavítják a tankönyveket a véleményünk és javaslataink alapján. A szakvéleményem nem volt ismeretlen a szerzők számára, mert felkértek már előzetesen is a tankönyvek véleményezésére, de valószínűleg időhiány miatt nem javították ki a tankönyveket és a mozertani kézikönyveket a javaslataink alapján. Ami a felterjesztéskor kifogásaink voltak, hát személy szerint nekem, hogy néhány esetben tehát komoly eltérések voltak a szlovák nyelv tanterve és a tankönyvek között, és de nem csak a szlovák nyelv tanterve, hanem az adott osztályban tanított tantárgyak tanterve és a tankönyvek között. A szerzők besoroltak egy-két olyan témát is a tankönyvekbe, amelyek ezekkel a tantervekkel nem voltak összhangban. Gondolok itt például a 3. osztályban a nasávalás témára, amelyet honismeretben csak a 4. osztályban tanulnak a tanulók, vagy például matematikából olyan számokkal foglalkoztak szlovák nyelvi órákon számoknak a helyes lemásolásával, amelyekről szintén csak a negyedik osztályban tanulnak a tanulók, és más problémák is voltak. Például bár a szerzők hangsúlyozták, hogy nyelvtan tanulásról szó sincs, azért a módszertani könyvben a tananyagban célként mindig nyelvtani ismereteket tüntetnek fel. Ez valóban csak megfogalmazásnak a kérdése.
3: A legutóbbi szakvéleménye viszont már kedvező volt, és ennek alapján a minisztérium engedélyezte alternatív oktatási módszernek a Scabella Bona módszert, taneszköz családot.
7: A szerzőkkel megtárgyaltunk minden egyes kifogást, a legtöbb megjegyzést és javaslatot elfogadták, hisz ők saját maguk is tanítanak a tankönyvekből, és saját tapasztalataik alapján is érezték, hogy némelyik szöveg túl igényes az adott osztályban, túl sok is a tankönyvekbe besorolt tananyag. Valamiben ők engedtek, valamiben mi is engedtünk, és hát így aztán egy ilyen kompromisszumos megoldás született. De hangsúlyozom, hogy nekem nem volt negatív véleményem ezekről a tankönyvekről, csupán csak voltak szakmai kifogásaim, és gondolom, hogy mindnyájunk közös érdeke, hogy a tanulók jó tankönyveket kapjanak.
3: Vannak olyan pedagógusok, akik csak bizonyos elemeit használják fel ennek a módszernek, kombinálják a másik tankönyvvel. Erről mi a véleménye?
7: A szerzők azt állítják, hogy ez nem helyes, mert csak azt tud jó eredményt elérni, aki kizárólag csak az ő tankönyveiket használja. Szerintem nem rossz az, hogyha a pedagógus dolgozik a képes fallal is, de ugyanakkor használja a régi tankönyveket is. A kettő kombinációja nem kizárt, lehet, hogy még előnyös is. Épp a fordítva is lehet, hogy azok a tanulók is szívesen föllapozzák ezeket a Scabella Bona féle könyveket, akik egyébként a tanítási órákon a régi tankönyvekből tanulnak.
3: Miben különbözik ez a módszer attól, amelyet eddig tanít az iskoláinkban?
7: Módszerként nem sokban különbözik, mert a kommunikatív nyelvoktatás módszereivel kellene tanítani a szlovák nyelvet már idestova 20 vagy 25 éve, úgyhogy ez nem újszerű. Az sem új dolog, hogy a játékos módszert kell alkalmazni, mert hiszen az alsó tagozatban ez a legcélra vezetőbb. Új viszont benne az, hogy van egy képes fal, és arra épül a nyelvoktatás. Mondhatnám úgy is, hogy a tankönyvek inkább kiegészítik ezt a képes falat. A használatos tankönyvekkel lehet, hogy némelyik esetben nem is mondhatnám azt, hogy jobbak, hiszen jók a most használatos tankönyvek is, különösen a harmadikos és a negyedik osztályos tankönyvet értékelném pozitívan, de nem olyan szépek, mint a Scabella Bona féle tankönyvek, és hát tudjuk azért, hogy nagyon fontos a kisgyerek számára, hogy szép tankönyvet kapjon a kezébe, amely vizuálisan is vonzza, színeivel, formájával. Nem csak a tartalmi szempont fontos egy kisgyerek számára, hanem a formai is.

0: Most pedig néhány pedagógusi vélemény hangzik el a Scabella Bona féle taneszközcsomagról. A hosszúfalui kisiskolában a Molnár házas párt kérdeztem tapasztalataikról. Molnár Erzsébet az összevont első és második osztályban tanít.
1: Amikor galantán egy ilyen összejövetel után felkérést kaptunk, hogy kapcsolódjunk be a Scabella Bona módszerhez, vállalkoztunk arra, hogy megpróbáljuk. És annyira megtetszett ez a módszer, hogy egy hónap után úgy gondoltuk, hogy maradunk ennél a módszernél, holott akkor még vállalni kellett azt is, hogy a régi tanterv szerint tanítunk. Ezt olyan rejtvet csináltuk, hogy megkerestünk két összefüggő tananyagot, és tanítottunk a régi szerint is, de nagyba támaszkodtunk a Scabella Bona féle módszerre. Anyagilag ez kicsit a szülőket sújtotta, mert meg kellett venni a tankönyvcsomagot.
0: Mik a tapasztalatai?
1: Mondjuk ez játékosabb forma, mint a régi tanterv szerinti tanítás. A sok énekvers a gyerekekhez közel áll, játékok, és a kismesék, ami megérthető számukra. Talán közelebbi módszert nyújtottak ahhoz, hogy megértse a kisgyerek azt, amiről beszélünk, persze nagyon egyszerű, kijelentő mondatokba, de érthetően.
0: Javult-e a szlovák nyelvtudásuk?
1: Olyan faluba élünk, ahol szlovák nyelvet a gyerek esetleg a televízióba, rádióba hall, nagyon kevesen beszélnek szlovákul, ritkaság olyan, akinek szlovák barátja van, de az a kis kazetta segíti a kiejtést, párszor meghallgatjuk, és a gyerek megtanulja azt, amire neki szüksége van.
0: Van-e különbség azok között, a gyerekek között, akik szlovák óvodából, illetve magyar óvodából jönnek?
1: Kevés gyerekünk, 3-4 van, aki egy évben szlovák óvodából érkezik hozzánk. A nyelvtudása persze, hogy jobb, mint a faluban élő gyerekeké, de azt mondom, hogy ez az anyanyelvi kultúrának a rovására válik, mert olyan meséket, amit megkövetelne az ember első osztályba, hogy egy gyerek ismerje, és lehet, hogy ez csak az óvoda nyújtja, mert a család az elfoglaltsága véget nem tudja a gyereknek nyújtani, hogy külön mesél a gyereknek. Aki magyar óvodába járt, ez tökéletes, aki pedig szlovák óvodába járt, ez hiányos. Úgyhogy van bepótolnivalónk, de nem csak ebbe, hanem a magyar óvodából érkezett gyerekek a Scabella Bona módszer szerinti kis versikéket az óvodába megtanulják. A szlovák óvodából érkező gyerek viszont ezt nem tudja, mert a szlovák óvodába ezeket nem tanítják.
0: Van-e valamilyen észrevétele?
1: Főleg a második osztályban lenne, amikor egy ilyen kis felmérőt készítek a gyerekekkel. Nincs összehasonlítási alapom. Ha egységes felmérők lennének, jobban össze tudnánk hasonlítani, hogy egy teljesen magyar faluban, vagy egy szlovák környezetben milyen lehet ez az arány.
0: Molnár Péter, a Vághosszúfalui kisiskola igazgatója, a 3. és 4. összevont osztályt tanítja. Azzal, hogy a minisztérium legalizálta ezt a módszert, történik-e valami változás az oktatásban?
2: Természetesen nyugodtabbak vagyunk, nem kell attól félni, hogy a járási tanfelügyelő azt kérdezi, milyen módszer szerint oktatjuk a szlovák nyelvet, és ha azt mondjuk, hogy a Scabella Bona szerint, akkor kiengedélyezte. Ami az eredményességet illeti, a múlt iskolai évben volt egy felmérő a 4. évfolyamban, és örömmel mondom, hogy a járás iskolái közül a 2. helyen végeztünk. A Vágsellyei központi iskola előzött meg néhány tizeddel.
0: Nehéz volt-e átállniuk?
2: Nem volt nehéz, tanfolyamokon vettünk részt. Az előbbi években használt tankönyvek közül a 3. évfolyamos tankönyv nem nagyon tetszett, és tulajdonképpen örültem, hogy áttérhettünk más tankönyvre, más témákra. Volt 4. tankönyvet viszont sajnálom, mert nagyon tetszett. Lényeges különbség a nyelvtani dolgokat illetően van, amit a Scabella Bona módszerben hiányolok. Ugyan a módszertani kézikönyvben jelzik, hogy milyen nyelvtani problémát kell megvitatni, de a gyereknek ez tankönyvben nincs benne. Ezt a füzetbe kell leíratni, hogy tanulni, ismételni tudja otthon is. Ezért nem gyakran, de használom az orvosné által kiadott szlovák tankönyvet. Rendkívül érdekesek a mesék, az egyes témák, amit a gyerekek is nagyon szeretnek, és fontosak az életben. Ilyenek például a vásárlással kapcsolatos témák. Orvoshoz elkerül mindenki előbb-utóbb. És egy ilyen témakör szintén hasznos, szeretem, nagyon szeretem, hogyha ezt megtanulják, ezeket a mondatfajtákat gyakoroltatom szigorúan.
0: Mi a véleménye a tankönyvek külalakjáról?
2: Rendkívül szép. Nagyon sok szülő, mikor a gyerek először hazavitte megmutatni az új tankönyveket, akkor azzal a kéréssel jöttek, nem lehetne megvásárolni. Mert egy mesekönyvnek beillik. A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ugyanis a helyi községi hivatal vásárolta meg, fizette nekünk ki. Ezt köszönöm a helyi polgármesternek. Most már a negyedik évfolyamban is e szerint megyünk, első évben. Az előbb említett eredmények is bizonyítják, hogy jó úton haladunk, és már tizedik éves tapasztalatunk is azt bizonyítja, a gyerekeket hasonlítva a régebbi évfolyamokat, hogy jól megy a szlovák nyelv.
0: A programfalnak is nagyon örülnek.
2: Hát az egy dísze az osztálynak, azokat le kellett volna szedni, akkor nagyon üres lenne, úgy megszoktuk.
0: Akik viszont ezt választják, azok figyeljenek a Terra kiadó igazgatójának, Tóth Erzsébetnek a szavaira.
3: Először is nagyon szeretném megköszönni az iskoláknak, hogy 4 éven keresztül tanítottak a tankönyveinkből, kitartottak mellettünk, és lényegében ennek is nagy mértékben köszönhető, hogy le tudtuk zárni ezt az első 4 éves időszakot, úgy, ahogyan terveztük. Megjelent a 4. tankönyv, és sikerült elérnünk, hogy az iskolai minisztérium hivatalos tankönyvé minősítette, jóvá hagyta a könyveket. A kiadó számára ez első sorban azt jelenti, hogy módunk nyílik arra, hogy a könyveket javítsuk, csiszolgassunk rajta, amit végig is az első évtől kezdve ígértünk az iskoláknak. Hogy a 4 év tapasztalatai alapján maguk a szerzők, sőt a könyveket használó pedagógusok észrevételeit is meg tudjuk most már valósítani. Szeptemberre szeretnénk, hogyha új kiadásban megjelenne az összes tankönyv, mind a 4 év folyamé, megjelenne újra mind az 5 munkafüzet, a 3-osoknak 2 munkafüzet, és az átdolgozott módszertani kézikönyvek. A kéziratok szinte annyira készen vannak, az átdolgozott kéziratok, hogy nyomdába adhatjuk őket. Ennek azonban van még egy aprócska akadálya a költségvetésből, hogy valóban megkapjuk rá azt az ígért összeget, ami ahhoz szükséges, hogy a könyveket újra kiadhassuk.
0: A minisztérium nem tudja fedezni az összes kiadást. Ez mit von maga után?
3: Ez elsősorban azt vonja maga után, hogy a módszertani kézikönyvek, amik a dolgozott módszertani kézikönyvek lesznek, ugyanaz iskolák ezeket is megrendelhetik, de ott lesz egy aprócska megjegyzés, hogy ezt a minisztérium nem fizeti. Tehát a módszertani kézikönyveket önköltséges áron kell előállítanunk.
0: A taneszközök, tankönyvek, munkafüzetek, programfal ezentúl ingyenesek lesznek?
3: A tankönyvek, a munkafüzet mindenképpen ingyenesek lesznek, de tudni kell azt, hogy a programfalat ebben az évben nem adjuk ki új kiadásban, tehát a minisztérium nem is fordít erre anyagi eszközöket, de programfal még van a kiadó raktárában, tehát amíg a készletek el nem fogynak az iskolák, ezeket a segédeszközöket, amik kiegészítik a tankönyveket, továbbra is a Terra kiadótól fogják megkapni. Annyiban változik a helyzet, hogy még tavaly a Terra kiadóba küldték a megrendeléseket, és a kiadóból kapták szeptember-augusztus folyamán a könyveket. Addig most a könyveket, ugyanúgy, mint a többi tankönyvet, az Adrem nagy raktárból fogják az iskolák megkapni. Minden iskola a szlovák tanításra lényegében egy tankönyvcsomagot fog kapni. A napokban az Adremtól megkapják az utólagos megrendelő lapokat. Aki úgy dönt, hogy a Szkabela Rózsa és a Bónai Irén tankönyvcsomagból szeretne szeptembertől tanítani, nagyon jó volna, ha 20-áig visszaküldeni a megrendelő lapokat, mert akkor biztos, hogy ezeket a könyveket fogja megkapni. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nehogy félreértés történjen. November folyamán mi készítettünk a kiadó egy felmérést. Megkérdeztük az iskoláktól, de az nem megrendelés volt, csak megkérdeztük, hogy mekkora az érdeklődés. Erre szükségünk volt a jóváhagyáshoz, hogy tudjunk hivatkozni bizonyos számadatokra. Tehát azok a lapok, mert nem nevezem őket megrendelőknek, amiket az iskolák a terakiadóban küldtek, azok nem megrendelő lapok. Tehát most minden iskolának, aki a könyveket szeretné szeptemberre megkapni, attól függetlenül, hogy nekünk küldtek a terába megrendelő lapszerűséget, vissza kell küldennie a hivatalos szlovák megrendelő lapot az ADNEM-ba. Mi már az ADNEM-mal kapcsolatban vagyunk, és nagyon szeretnénk elérni azt, hogy valóban szeptemberre a könyvek eljussanak az iskolákba.
4: Ez a történet itt véget ért. A Scabella Bona módszert néhány évig sikerrel alkalmazták, aztán a folyamat fokozatosan lelassult, majd megszakadt. Fiatalon elhunyt Tóth Károly, a Fórumintézet igazgatója, Tóth Erzsébet, a Terra magánkönyvkiadó tulajdonosa és Szigeti László államtitkár is. De újabb szlovák nyelvoktatási módszer született Bakos Anita és Halász Adrián jóvoltából, és az iskolákban használható Scabella Rózsa új átdolgozott tankönyve is. Remélhetőleg sikerrel tanulnak ezekből is a kis és nagy diákok. Tanévkezdő műsorunk Tóth Erika egykori beszélgetéseinek köszönhetően készült el Kubányi Péter hangmérnök segítségével. A diákoknak és oktatóiknak sikeres iskolai évet, önöknek, kedves hallgatóink, szép őszi napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök szerint az állami költségvetés elfogadása az egész koalíció felelőssége. Felfüggesztették Jakarta fő repülőterének működését egy vulkánkitörés miatt. Derült, illetve gyengén felhős lesz az idő, a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az állami költségvetés elfogadása az egész kormánykoalíció felelőssége, nem csupán a pénzügyminisztert jelölő Smeré.

0: nemzeti kegyhelyen megrendezett országos papi zarándoklattal zárul. Ne féljetek, 2.0 néven szerveztek kormányellenes tüntetést a Tisza kormánnyal szemben Budapesten a Kossuth téren. A szombati rendezvényen ismert jobboldali véleményvezérek, elemzők és civil megszólalók álltak a mikrofonhoz. A felszólalók felvetették a jobboldali ellenzéki politika és a Fidesz korszak kritikai felülvizsgálatát, elítélték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, élesen bírálták a közmédia átalakítását. Több hozzászóló szerint a revansvágy helyett inkább az ügyek mentén szerveződő civil összefogásra lenne szükség. 11 ember meghalt, heten pedig megsérültek, amikor szombaton felrobbant egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Irán nyugati részén. Az IRNA hírügynökség szerint a tartálykocsi több másik járműnek ütközött, majd kigyulladt. A baleset Sanandaj városának közelében egy rendőrségi állomás mellett történt. A hatóságok szerint a balesetet a tartálykocsi fékrendszerének meghibásodása okozta. Felfüggesztették a Jakarta közelében található nemzetközi repülőtér működését, miután vulkáni hamut észleltek a légtérben. A hamu az Anak Krakatoa vulkán szombati kitörése után került a levegőbe. A repülőtértől több mint 150 kilométerre található tűzhányó lávát lövelt a magasba, és dübörgő hangját akár 700 kilométeres távolságban is hallani lehetett. A vulkanológiai ügynökség szerint vasárnap két újabb kitörést is regisztráltak. A repülőtér működését ma hajnali 1:30-kor függesztették fel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac Slovan 2-0, Komárna Skalica 0-0, Michalovce Trencsin 3-1 és Žilina Podbrezová szintén 3-1, illetve MTK Kisvárda 1-2 és Paks Debrecen 2-4. A németországi női kosárlabda világbajnokság csoportkörének második fordulójában Magyarország Nigéria 71-67, a magyar lányok tovább jutottak.
2: Időjárás.
0: Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, néhol átmenetileg megnövekedő felhőzettel. A legmagasabb délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok közé emelkedik, késő estére pedig 12-20 fok közé hűl le a levegő. A többnyire északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként erős széllökések kísérik. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a központ felé, Somorja és Dénest között, valamint Dargó után Kassa irányába, ezeken a helyeken ugyanis sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Azt mondják, nincsenek véletlenek. Lehet, hogy a sors akarta azt, hogy megismerjem Petrőc Jonatán Gedeont és Szelavi zenekarát. Mert hogy már az alatt a negyed óra alatt, amennyi rendelkezésemre állt az együttes tanulmányozására, felmerült bennem a kérdés, miért nem hallottam róluk eddig. Hiszen akkor már túl voltak az első Ilyen az élet című nagylemezükön, a háromdalos Csak ne forogjon című Petőfi EP-n, és fokozatosan adagolták a második albumra készülő szerzeményeiket. Mind olyan számok ezek, amelyek nagy nyilvánosságot, rádiós játszást kérnek. Könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában a Szelavi frontembere Petrőc Jonatán Gedeon a vendégem. Megismételjük a tavaly januárban elhangzott interjúnkat. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, jó szórakozást kívánok! Megérkezett stúdió vendégem, Petrőcz Jonatán Gedeon, szervusz, köszöntelek.
4: Sziasztok.
3: Hát el kell árulnunk a hallgatóknak, hogy én ebbe a beszélgetésbe úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba. Egy órával ezelőtt még nem tudtam, hogy veled fogok beszélgetni, sőt, veled fogok találkozni, és bevallom őszintén,

0: Én a zenekarodról sem hallottam még. A kolléganő mondta, hogy C'est la vie. Rögtön az ugrott be, hogy ott a 90-es évek második felében volt egy ilyen lánykvartett.
1: Így van.
0: Te erre nem emlékezhetsz, mert...
1: Tudok róluk, de nem...
0: Igen. Akkor még nem éltél, gondolom.
1: 99-es vagyok, úgyhogy pont akkor, még élhettem.
0: Akkor még létezett, és akkor volt a kvartett a pályája csúcsán. Ez nem egy átlagos lánycsapat volt, mert hogy abban az időben azért lánycsapatok voltak, elég sok volt jelen a magyar zeneiparban. Jóval igényesebb zenét játszottak, mint az átlag. Aztán megnéztem, ti máshogy írjátok a neveteket.
1: Igen.
0: Ezért?
1: Nem olyan régóta tudom, hogy ők léteztek, mondjuk nem olyan régóta, tehát hogy már egy-két éve már ment a zenekar, mire megtudtam, hogy volt egy ilyen zenekar, úgyhogy nem emiatt.
0: Azt, hogy én nem hallottam rólatok, az engem minősít, titeket minősít, vagy a magyar zenei életet minősíti?
1: Hát valószínűleg a második akármennyire csúnyán hangzik, de hát...
0: Nyugodtan rám foghatod.
1: Nem, hát nem vagyunk még, tehát nem egy ilyen befutott, nem arról van szó, hogy mi már a... Bízom benne, hogy nem a pályánk csúcsán vagyunk, inkább egy feltörekvő zenekar vagyunk, nem olyan rég kezdtük, most legutóbbi nyáron volt az első fesztivál szezonunk, úgyhogy azért eléggé az elején járunk. Illetve a zenénk se a mainstream zenét fedi le, tehát ez is egy ok lehet.
0: Jó, akkor folytathatjuk ezt a vonalat. Amikor megtaláltalak benneteket az interneten, láttam a fotót, akkor rögtön, mintha a 70-es évekbe csökkentem volna bele, vagy mentem volna vissza. Legutóbb ilyen érzésem a Carson Coma megjelenésénél volt, amikor a fotóból indultam ki.
1: Igen. A zenekarnak a hát többségét ez a korszak nagyon inspirálja. Hogyha nem lenne itt ez a zenekarunk, és csak összetennének minket, valószínűleg egy hasonló fotó alakulna ki, vagy hasonló irányba mennénk zenében. Úgyhogy ez nem egy tudatos kiválasztás, egyszerűen ez a stílus, amit szeretünk.
0: Jól lőttem be a kort, 70-es évek?
1: Abszolút, igen, abszolút.
0: 1999-ben születtél.
1: Így van.
0: Adódik a kérdésem, miért a 70-es évek?
1: Nem is tudom, hogy erre van egy konkrét válasz. Valószínűleg a filmek, amiket néztünk, illetve a zenék, amiket hallgattunk, ugye első körben egy fiatalabból táplálkozik, amit vagy a szüleitől, vagy a idősebb testvéreitől ismer meg. Nekem mind a kettő vonalon ez az irány, ez erősebb volt. Rajtuk keresztül megismertem, elkezdtem zenélni, ez nagyon inspirált engem, sőt az első gitártanárom is inkább az ilyen, az még korabb, az a Shadows és a Ventures, amik még inkább ez az 50-es évek, de az már így ez a rock and rollnak így az előzménye, ilyen surf rock.
0: 60-as évek.
1: Igen, 60-as évek. Valahogy ezek nagyon formálták az én ízlésemet. Ugyanígy van a többieknél is a zenekaron belül.
0: Jona, jó lett volna a 70-es években fiatalnak lenni?
1: Biztos vagyok benne, hogy mindenre könnyebb visszanézni, hogy akkor esetleg minden jobb volt, vagy minden szebb volt. Én abszolút jól el vagyok most is. Voltak akkor olyan dolgok, amik nekem nagyon szimpatikusak a mostani idővel szemben, tekintve azt, hogy mondjuk nem volt ennyire felgyorsulva a világ, sokkal személyesebb volt annak köszönhetően, hogy még nem volt egy ekkora digitális robbanás. De én egyébként szeretek most élni, tehát hogy lehet, hogy a stílusban az közelebb áll hozzám, de azért nagyon sok jó dolog van azóta a világban. Sok jó dolog is, persze.
0: A szüleid a 70-es években voltak gyerekek, fiatalok.
1: Gyerekek inkább, igen.
0: Gyerekek. Mesélnek erről a korról? Kérdezed őket?
1: Kérdezem. Nem annyira sokat mesélnek, mint szeretném, de mesélnek erről. Igen. De mondom, azért még azért szerintem sok mindenről tudnának még.
0: Jó, akkor megint lyukadjunk ki a mában. Jona jókor született, és jó helyen?
1: Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy megvan így a megfelelő feladatom, dolgom így az életben most, úgyhogy szerintem igen. Én egyébként azért állás vagyok, nagyon jó szüleim vannak, mármint hogy egy jó családban élek olyan szempontból, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, szeretnek a testvéreimet is, úgyhogy nagyon nincs mi miatt panaszkodnom.
0: A zenélés hogyan lépett be az életedbe?
1: Kiskoromban is már nagyon tetszett, aztán jártam ilyen-olyan zeneórákra, és akkor elkezdtem először gitározni még, hát szerintem 10 évesen vagy ilyesmi, de aztán jó sok ideig ezt szüneteltettem, és akkor 15 évesen kezdtem el újra, 15-16 évesen kezdtem el újra eljárni gitártanárhoz, és rendkívül sokat gyakoroltam az első időszakban. Aztán elég sokat vissza kellett vennem az egyetemre való felkészüléskor, sajnos, de eleinte még sokkal lelkesebben jártam ezekre a gitárórákra. Ez egy folyamat volt, tehát hogy 15 évesen rám tört, hogy most nagyon szeretnék újra elkezdeni gitározni, és akkor ezt csináltam is, de előtte is végig, ha volt valami kórus lehetőség, ha volt valami zenés lehetőség, azokon mindig kaptam, azokon a lehetőségeken.
0: Ez a zenei véna honnan? A szüleid is zenéltek?
1: Nem is tudom, hogy ez honnan lehet. Szerintem egyszerűen csak tetszett a zene, aztán így elkezdtem zenélni.
0: Tehát gyerekkorodban elkezdtél zenét hallgatni?
1: Igen, első körben a bátyáimtól, ugye akkor nem volt Spotify, meg tehát a YouTube se úgy működött, ha egyáltalán, nem tudom az mióta van, de az se úgy működött, mint most.
0: Furcsa világ lehetett az.
1: Mondott.
0: Igen, én már éltem abban a világban, te nem.
1: Igen. Úgyhogy azokból tudtunk, hát nyilván CD-t, meg ilyeneket hallgattunk, és szerencsém volt, hogy olyan jellegű CD-k voltak már, amik inspiráltak a zenélésre.
0: Kiket hallgattál, vagy a bátyáiddal?
1: Szerintem az egyik ilyen nagyon fontos, meghatározó zenekar az a Dire Straits volt, akiket ők mutattak. Nem azt mondom, hogy ők voltak az első, de ők maradtak meg a leginkább, hogy a Dire Straits-t megismertem. A Money for Nothing, az nekem az egy darabig csak az létezett az a dal, mármint tőlük, mert nem tudtam nagyon hogy rájuk keresni. Meg még ami nagyon sokat nagy hatása volt rám, így, amit említettem, ez a Shadows, meg a Ventures. Talán őket emelném, hogy ők voltak így, akik elsőre így leginkább ehhez közel vittek engem, ehhez a stílushoz.
0: Melyik volt az első zenekarod?
1: Nem nagyon volt nevük, ezek gimnáziumi ilyen névtelen zenekarok voltak, hogy így van valami sulis fellépés. Végül is volt egy extázis, amit úgy kaptuk azt a nevet, hogy fellépésünk volt, és felment a tanárunk, hogy akkor felkonferál minket, ott a, nem tudom én, auditoriumban, és akkor fel fog lépni, és akkor picit megakadt, mert nem volt nevünk, és akkor kérdezte, hogy mi a nevetek? És akkor így összenéztünk, hát fogalmunk sem volt, és akkor így legyen extázis. Akkor az extázis zenekar, és akkor utána az lett a nevünk egy darabig.
0: Pedig, hogyha azt mondtad volna, hogy fellépett egy névtelen zenekar, és a közönség extázisban volt, ezt is elhiszem neked. Sokkal jobban hangzik.
1: Hát sokkal jobban, igen.
0: Tudod, mit legközelebb nyugodtan süsd el.
1: Igen, ezt igen, majd legközelebb akkor már így fogom mondani ezt a történetet.
0: Mondtad, hogy gimnáziumi zenekarok, hát a Szelavi is gimnázium.
1: Igen, hanem is abban a pontosan abban a felállásban, mint ami most, azért többen együtt zenéltünk már akkor is. Úgyhogy végül is az egy ilyen előhírnöke volt a mostani Szelavinak.
0: Akkor szerencsés vagy abból a szempontból is, hogy sikerült ott a gimnáziumban találnod olyan fiatalokat, olyan osztálytársakat, diákokat, akiknek egyfajta az ízlésük.
1: Együtt is formálódott, úgyhogy végül is igen. Természetesen úgyhogy hatan vagyunk, a hat tagnak se pont ugyanaz az ízlése, de hogy így van egy közös metszete, ami így belefér egy ilyen nagyobb burokba. Hát az egyik zenekari társammal, aki egyik legrégebbi barátom, nem tudom, 4-5 éves korunk óta ismerjük egymást, szerintem azelőtt is csak azért nem ismertük egymást, mert nem emlékszünk rá, mert ugye a családjaink már így összejártak, de első osztály óta osztálytársak voltunk a gimi végéig, és 8. osztályban is volt egy ilyen ballagás, ahol zenéltünk együtt, úgyhogy igen. És akkor a többiek is így úgy csatlakoztak, de aztán az is volt, hogy másik zenekarban volt, aki éppen a zenekari társam. De egy ilyen bagázs voltunk.
0: Mondtad, hogy 6 tagú a zenekar, akárcsak a Carlson Kóma.
1: Igen. Szerintem nem is 6-tal indult, amikor az első dalunk kijött, ugye ott annyira nem vettük komolyan a zenélést, hanem hogy így van egy jó dal, csináljuk már meg, és akkor megcsináltuk, és ott más volt a dobosunk, ő is gimis barátunk, de aztán ő jelezte, hogy neki már sok ez az idejében, tehát hogy ő aztán kicsit visszább lépett, akkor ő volt benne, szerintem ott lehet, hogy csak 4-en voltunk igazából, csak aztán egy idővel beszállt még egy basszusgitáros, most jelenleg 2 basszusgitárosunk van, igen, igazából 2 gitáros, 2 basszusgitáros, egy billentyű, meg egy dob. Szóval ennek nincs egy ilyen tudatos harmóniája, hogy nálunk is ez a létszám van.
0: És a gitáros énekes is egyben.
1: Én gitáros és énekes is vagyok.
0: Ígérem, lejövök erről a témáról már, de szoktak benneteket a Carlson Kómához hasonlítani?
1: Szoktak, mert ők is ezt a végül is nagy körben ezt a rock and rollt lehet mondani, amit játszanak. Ők is ezt a old school-abb ilyen korszakokat képviselik, is, ők jobban vegyítik talán, de hogy ők is ezekben jobb többet játszanak. Meg ők is több ilyen színesebb ruhában járnak, úgyhogy szoktak. Ez részben azért is van szerintem, mert, hogy mondjam, tehát, hogy régen lehet, hogy csak ilyen zenekarok voltak, és ezért felesleges volt egymáshoz viszonyítani, egymáshoz hasonlítani. Meg ők vannak most a élvonalban ebben a műfajban, a élő hangszeres műfajban ők vannak az élvonalban, úgyhogy teljesen érthető, hogy hozzájuk. Meg is értem, persze részben tud jól is esni, meg nem ismer, amúgy meg nem szó se volt soha, hogy őket ilyen bármi módon másolni, mert már úgy volt meg az első album, hogy azoknak az írásakor lehet, hogy még nem is ismertük őket. Igen.
0: Ez az első album, lőjük be a kort.
1: Első albumunk kijött 1,5 éve nyáron, tehát 2020.
0: Ez az Ilyen az élet című.
1: Ilyen az élet, igen, Ilyen az élet című.
0: Jó, akkor erről még fogunk beszélni, viszont arra volnék most kíváncsi, hogy hogyan alakult ki a zenekar stílusa, amikor már mondjuk 6 tagú volt a zenekar, vagy még korábbra menjünk vissza?
1: Ugye 6-an vagyunk benne, és mind a 6 ember embernek, tehát hogyha többen hozzuk a dalokat, mondhatni, ez egy demokratikus zenekar, nem egy frontember van, és akkor az ő iránya. Én jelen esetben menedzsere is vagyok, mondhatni a zenekarnak, meg az én ötletemből jött létre a zenekar, de nem az van, hogy akkor az én zeném, és akkor a többiek meg szinte már session zenészek. Többen hozunk zenét, és azért nagyon érezhető egy-egy dalokon, nyilván akkor, hogyha az ember másokat hallgatja a zenénket, de szerintem már meg tudja mondani, hogy melyik dal kitől jön. Mert ez a, most belőttük ezt az ilyen 70-es évek és rock and rollt, de azért ez egy leszűkített megfogalmazás, mert azért van benne soul is, van egy western irány, amit nagyon szeretünk, úgyhogy mondhatni egymást formáljuk műfajban. Még azt hozzátenném, hogy a legelső lemezünk az nagyon eklektikus lett, mert az felölelt több évnyi zeneinspirációt. Lehet, hogy én írtam egy dal 17 évesen, aztán mire jutottunk az első lemezig, addigra valaki már nem tudom, 21 évesen írt egy dalt, és emiatt elég eklektikus lett. A mostani lemeznél sokkal jobban figyeltünk arra, hogy egy ilyen, a sok ötletből is próbáljunk egy ilyen kicsit koherensebb albumot összetenni, mert azon volt kicsit ilyen bosszanovásabb, jazzesebb dal is, volt egy ilyen elég ilyen piszkosabb rock, szóval az elég eklektikus lett.
0: Azért lett eklektikus, mert mindegyik stílus, amelybe belekóstoltatok, amelyben kipróbáltátok magatokat, végül is tetszett, és a saját arcotokra tudtátok formálni, vagy még kerestétek önmagatokat?
1: Hát mindkettő, de igazából az is igaz, hogy ezek tetszettek is nekünk. Később abba az irányba mentünk el, hogy ezeket a nagyon különálló ötleteket picit próbáljuk így csoportosítani, hogyha van több dal egy ilyen kicsit jazzesebb irányba, akkor az legyen inkább egy csokor, dalcsokor. Szóval mind a kettő benne van.
0: Az jó, hogyha egy lemez ennyire eklektikus a rajongók szemszögéből nézve?
1: Annyira eklektikus, mint az első lemez, talán nem. Annyira eklektikus, mint amennyire a mostani lemezünk lesz. Szerintem az jó, mert azért biztos ismerős mindenki számára az az érzés, amikor végighallgat egy albumot, és olyan, mintha az összes ugyanaz a dal lenne, ugyanolyan dal lenne. Azt abszolút nem tartom, az se egy jó iránynak. Nekem, ízlés kérdése, nekem azért egy bizonyos szintű eklektika azért az inkább segíti azt, hogy végighallgassak egy albumot.
0: Eklektikus lemez mondtad, még azért beszéljünk erről, mettől meddig terjed, említsük meg a két végletet, hogyha meg tudjátok határozni a két dalt a lemezről.
1: A mostani lemezről?
0: Nem.
1: Ja, az elsőről, amik nagyon különbözőek, igen. Ugye? Hát szerintem azt mondanám, hogy az egyik egy Londiner, a hallgatók számára, akik nem ismerik ezt a dalt, úgy kell elképzelni, hogy egyik próbán a billentyűsünk játszott egy ilyen kis kellemesebb, ilyen picit bosszanovásabb, jazzesebb dallamot. Megtetszett nekünk, és úgy gondoltuk, hogy így ez olyan jó pofa, de nem kéne túl cifrázni ezt a dalt, ez legyen egy ilyen kicsit egyszerűbb, ilyen kis beteszed, és ilyen kis kellemes hallgatni. És volt egy ilyen érzésünk, hogy kicsit ilyen lift zene, és kitaláltuk azt, hogy akkor erre nem egy ének lesz, hanem erre írunk egy szöveget, és olyan, mintha valaki egy ilyen napi, hogy hívják ezt, napi naplóját, tudjátok biztos, mire gondolok, ezt így felolvasná, hogy milyen volt napló, a mai napom.
0: Igen,
1: hogy ma felkeltem ekkor, mit szoktam csinálni, ez volt a munkában, persze vannak benne ilyen olyan humorosabb részek, tehát igazából ebben nincs egy ének, ezt felolvassa. Ez az egyik dal, ami az egyik legszélsőségesebb, a másik legszélsőségesebb, az tényleg egy ilyen keményebb rock and rollnak, az a cím, hogy Élni iszonyat hosszan, az a legeslegelső dalunk. Tehát, hogy az egy ilyen viszonylag egyszerűbb, felépítésű, és egy ilyen rock and roll, és akkor na, nyomassuk.
0: Melyik lett a legnépszerűbb szerzemény a lemezről?
1: Az első lemezről. Részben azért a Londiner, mert megismertük, biztos sokaknak ismerős lesz, akik magyar zenét hallgatnak, a AKC Misi, egy teljesen más szénában mozog, ő trappet alkot. Vele megismerkedtünk, ő keverte a dalainknak nagy részét az első lemezen, és itt meg felajánlottuk, meg ő már egy befutott zenész, tehát hogy ő énekes, és akkor megkérdeztük, hogy nincs-e kedve neki ezt a Londinert, azért ez a címe, mert egy Londiner beszél a saját napjáról, ezt a szerepet betölteni és felolvasni azt a szöveget, amit mi megírtunk rá, és akkor abszolút nyitott volt rá, mivel ez egy ilyen kollaboráció volt, ez nekünk sokat dobott ennek a dalnak a hallgatottságán, úgyhogy az első lemezről talán ez a leghallgatottabb. De hogyha mondjuk olyan dalokat nézünk, amik nem voltak semmilyen módon előnyben részesítve, mint itt, hogy egy olyan emberrel beszéltettük fel, akinek már nagy neve van, akkor talán a Jó ember című dalunkat mondanám, arra volt klippünk is, és az egy ilyen funk rock, tök jól dúdolható, egyszerű a refrénje, azt könnyű betenni háttérbe is, meg így telibe is, direktbe hallgatni is. Úgyhogy azt mondanám.
0: Kikhez jutott el ez az Ilyen az élet című lemez? Eljutott azokhoz, akiket kitippeltetek magatoknak?
1: Célközönség, vagy ilyen bizonyos személyekre gondolsz?
0: Úgy is föltehettem volna a kérdést, hogy ki a Szelavi célközönsége?
1: Hú, ezt nehéz lenne megmondani, de szerintem valószínűleg ez az egyetemista korosztály leginkább célközönség. Közben mondhatnám azt is, hogy sokkal nagyobb korosztályt is lefedhet, ugyanis olyan zenét játszunk, ami lehet, hogy többeknek otthonosabb lehet akár a szüleim generációjának is, vagy köztes generációknak. De mondjuk célközönségnek inkább az egyetemistát mondanám, és főleg olyanok, akik kicsit van egy ilyen bohémebb vagy hippibb beállítottságuk. Talán őket mondanám egy ilyen, akiket így elképzelem, hogy hallgatják a zenénket.
0: Tehát egyrészt a saját korosztályotok, igen, másrészt pedig olyanok, akik hasonlítanak hozzá.
1: Hát végülis igen, tehát mert igazából magunkat írtuk, igen, magunkat írtuk le igazából.
0: A szüleidnek mi a véleménye a lemezről?
1: Szeretik, tetszik nekik. Eleinte sokkal többször hozzátették, hogy tök jó, csináljátok, de hogy ne a tanulmányok rovására menjen, teljesen érthető persze, mert hogyha egy szülő meglátja, hogy a gyerek elkezd zenélni, meg tudom érteni, hogy felvillan ez a piros lámpa, hogy akkor ez most biztos azt jelenti, hogy félreteszik az egyetemet, és akkor ilyen hiú reményekkel nekiállnak zenélni.
0: Nem fejezted be az egyetemet?
1: Nem, mert orvosin vagyok, és 6 év, úgyhogy most 5 évben vagyok. Van még ezen kívül 1 évem. Természetesen azt semmiképp sem akarták, hogy ezt abba hagyjam, nem is volt célom. De most már sokkal jobban fogadják, mert látják, hogy megy együtt a kettő. Egyébként meg szerették a dalainkat. Ők főleg a csendesebb dalainkat, tehát úgy mondanám, hogy nem ezeket a, na, nyomassuk ezt az ilyen keményebb rock dalokat.
0: Most beszéltünk az első Ilyen az élet című lemezetekről. Említetted, hogy időközben készül a második lemez is.
1: Megjelent róla 5 dal.
0: 5 dal. 2 gyorsan meghallgattam az imént. Aha. A Vándorlunk és a Medvék címűt. Egyébként az föltűnt, és ezt említetted is már a beszélgetésben, hogy mindkettőnek más a zeneszerzője és a szövegírója. Pontosabban Kassai Levente az egyiknél dalszövegíróként van feltüntetve, a másiknál zeneszerzőként. Tehát mondtad, hogy ez ilyen demokratikusan működik nálatok, hogy mindenki mindent csinál.
1: Igen.
0: Szóval készül a második lemez, viszont a köztes állapotról nem beszéltünk, egy kis lemezről,
1: igen,
0: amely az év elején jelent meg. És ez kakuktojás valamilyen szempontból, mert hogy ezek megzenésített versek, Petőfi Sándor versei, 3 versről van szó.
1: Igen. Készítettünk egy ilyen kis lemezt, valóban az a cím, hogy Csak ne forogjon. Petőfi verseket dolgoztunk fel, ez a 3 vers, hogy könnyebben értelmezhető legyen, a Füstbe ment terv, a Lopotló, illetve a Reszket a bokor.
0: 2 mindenki ismer, a 3-at már kevésbé.
1: Igen. A Lopotlóval kezdtük, mert az egy ilyen jó pufa történet volt. Nem tudom, hogy neki egy ilyen sokkal mélyebb üzenete van a versen, mint amit én belelátok. Én egy ilyen jó pofa verses formájú történetet látok benne, úgyhogy arra csináltunk egy ilyen magyarosabb, kicsit ilyen legényes magyaros zenét. Kicsit én átírtam a szöveget, mert annyira rövid volt, hogy jobban ki akartuk bontani a történetet, de igyekeztem minél hűbb lenni a szöveghez, de a könnyedsége miatt úgy éreztem, hogy ebbe belefér. Aztán volt a Füstbe ment terv, amikor hazatér édesanyjához Petőfi, az egy megható vers, úgyhogy ahhoz is csak annyira nyúltam hozzá, hogy egy ilyen dal szempontjából kerekebb szöveg legyen, és a Reszket a bokor az annyira egy ilyen gyönyörű vers, ahhoz úgy éreztük, hogy ez mondhatni nincs jogunk, vagy nincs jogosultságunk hozzányúlni. Persze ilyen formában mondhatnám a másik kettőre, hogy nincs jogunk, de hogy ez annyira egybe van, és annyira szép, meg annyira egy sokkal intimebb vers, hogy ehhez nem illene hozzányúlni, úgy szép, ahogy van. Vannak kiegészítő hangszerek benne, de hogy gyakorlatilag egy szál gitár, és nem nyúltunk hozzá a szöveghez.
0: 2 kérdés is az eszembe jutott. Először mondtuk, hogy az első lemez eklektikus lett, viszont itt is 3 különböző vershez nyúltatok hozzá.
1: Igen. Valamilyen formában ez is eklektikus, de itt azért törekedtünk rá, hogy egyrészt zeneileg, hangszerelésileg sokkal puritánabb legyen, mert valahogy nem éreztük a harmóniát, hogy Petőfi verset megcsinálunk rock and rollba, vagy egy funkiban. Vannak ilyen törekvések, nem annyira szoktak tetszeni, és úgy éreztük, hogy ez az ilyen akusztikus forma legyen, közelebb inkább egy Cseh Tamás irányhoz. És a hangulatuk miatt ez érződik is, mert a Reszket a bokor a leginkább egy ilyen, mondhatni egy érzelmesebb dal. A Füstbe ment terv az egy ilyen kettő közti, mert annak van egy elbeszélős hangulata, de azért az se egy kis táncolgassunk rá. A Lopotló az meg egy tényleg egy ilyen vidámabb, ilyen legényes dinamikájú dal.
0: A másik kérdésem pedig, hogy dönti el egy ilyen vagány zenekar, hogy akkor most Petőfi verseket szedek elő?
1: szeretjük Petőfit, volt egy pályázat, ahol volt rá lehetőség, hogy ilyeneket fel lehet dolgozni, és bennünk volt már több dal, úgy éreztük, hogy ez szívesen kipróbálnánk, feldolgozunk verseket, és a későbbiekben is én abszolút nyitott lennék arra, hogy magyar versíróknak ilyen verseket, egy ilyen kislemez csokrokat, dalcsokrokat készíteni, mert szerintem egyszerűen ápolni is kell a elődeinknek a műveit, főleg ilyen nagy neveknek, akik ilyen zseniális alkotásokat hoztak létre. Ezért is az a cím a lemeznek, ami nem biztos, hogy sokaknak egyértelmű, hogy Csak ne forogjon.
0: Rádió szempontból tudod, hogy mi jutott eszembe elsőként, csak nehogy lejátsszuk a rádió. De gondolom nem erre asszociáltatok.
1: Nem erre az, de ez is tetszik, ez a szempont. Amire utal, igazából egy be nem fejezett mondat, Csak ne forogjon a sírjában.
0: Aztán nekem ez is eszembe jutott.
1: Igen, tehát hogyha Petőfi élne és meghallaná ezeket a verseit így feldolgozva, tehát hogy ne egy ilyen csalódás legyen neki. Vagy hát ha Csak ne forogjon, az pont az, hogyha meghallja, akkor ne az legyen, hogy így, hogy nyúltak az én verseimhez.
0: Készül a második albumotok, 5 dalt már ismerhet róla a nagy érdemű, én 2 megismertem, és azt tűnt föl nekem, miután meghallgattam ezt a 2 dalt, a Vándorlunk és a Medvék címűeket, hogy ezek tök rádióbarát dalok. Nyugodtan elmennének például a Magyar Közszolgálati Rádió zenei adóján is, ott még
1: nem
0: találkozhatott veletek a hallgatóság.
1: Valószínűleg jobban meg kéne találjuk a útat ahhoz, hogy egyáltalán eljuttassuk hozzájuk, hogy tudjanak ezekről a dalokról, és akkor lehet, hogy lenne erre mód.
0: Te vagy még a menedzser.
1: Én vagyok a menedzser, és hát rutint kell szerezni, meg tapasztalatot. Bizonyos részei jól mennek a menedzselésnek, bizonyos részeiben meg úgy érzem, hogy még... De gondolkozunk egyébként abban, hogy valakinek átadjuk ezt a feladatkört, mert sokszor a alkotás rovására tud menni, meg a kreativitás rovására tud menni, hogy ilyen bizonyos menedzselési feladatok terelik le az energiát, meg a kapacitást.
0: Meg hát ez egy teljesen másik szakma.
1: Ez egy teljesen másik szakma, még nem adódott olyan lehetőség, akik azt mondtuk volna, hogy akire meg azt mondtuk volna, hogy na ez jó lenne, ő éppen túl volt terhelve, mondta, hogy szívesen vállalná, de most éppen visz már annyi zenekart, hogy egyszerűen nem bírja, úgyhogy még előtte vagyunk ennek.
0: S ráadásul ez a 2 dal, amelyeket említettem, tök fülbemászóak. Tehát meghallgatja az ember egyszer ezeket, és...
1: Ennek örülök.
0: De gondolom nem én vagyok az első, aki ezt mondja.
1: Néha szokták ezeket mondani, úgyhogy örülök neki, hogyha ez nem cél, hogy fülbemászó legyen, de mégiscsak sokkal hallgathatóbb valami, hogyha fülbemászó is, meg ha megmarad az emberben, vagy a szövege, vagy a dallama miatt. Természetesen ez egy jó tulajdonság.
0: Igen, van egy ilyen kategória, és jó ez a kategória, amelybe minőségi dalok tartoznak, olyan minőségi dalok, amelyek slágeresek, első hallásra megmaradnak az emberek fülében, miközben igényesek is.
1: De jó, ezt öröm hallani. Hát ez mindenképp célunk, hogy az igényesség része meglegyen. Örülök, hogyha ez a...
0: Beszéljünk erről a készülő második lemezről. Az első lemezről mely szeletet vettétek ki, és kerül fel a második albumra?
1: Nagyon bennünk volt ebben az időszakban ez a... Végül is az előző lemezben sokkal kevésbé volt egyértelmű ez az ilyen rock and rollosabb irány, mert mondom, elég eklektikus lett, és most elsősorban azokat tartottuk meg, ami ebbe passzol ez az ilyen. Hogy mondjak példákat, akik inspiráltak ennél az albumnál minket, kicsit érthetőbb legyen, Eagles, Lynyrd Skynyrd, vagy Dire Straits, tehát nagyjából ezek a előadók.
0: Mondhatok egy magyar zenekart is, amely eszembe jutott, miután meghallgattam ezt a 2 dalt?
1: Melyik?
0: Zaporozsec.
1: Nem tudom a dalaikat, őszinte leszek, pedig ismerem őket, vagy tudok róluk, de nem ismerem még a dalaikat. Jó. Ők hasonló műfajba játszanak, tehát?
0: Igen, nekem ez ugrott be. Picit a Carson Coma is, de az lehet, hogy elvitt engem a fotó.
1: Meg fogom őket nézni, mert rengetegszer láttam már, hogy fellépnek, stb., csak még nem jutottam el oda, hogy meghallgattam őket, úgyhogy most meghoztad a kedvemet.
0: Rendben. Beszéljünk még a 3 publikus dalról, amelyeket én még nem hallottam.
1: Mármint amik még kijöttek azon kívül.
0: Igen, tehát amelyeket már ismer a közönség. Igen. Erről a második készülő lemezről.
1: Az első dalunknak az a cím, hogy Ne olj hevenyén. Az az egyik, mondhatnám, hogy az albumnak az egyik számunkra egyik legfontosabb dala, még hogyha nem is hallgatottságban ez a tapasztalat, de nekünk az egy ilyen nagyon meghatározó dal. Azt a másik énekesünk írta annak a zenéjét, és én pedig a szövegét.
0: Ki a másik énekes?
1: Dobránszky Rafael, ő basszusgitáros és énekes, és ő írta annak a zenéjét. Erre készítettünk egy klippet is, volt szerencsém jó barátaimmal egy ilyen izlandi utazást összeszervezni, még tavaly, és akkor oda kivittem egy 8 mm-es, ilyen szuper 8-as filmtekercset, és akkor ott annyira gyönyörű tájak, és annyira passzolt a zene hangulatához, meg szöveg témájához, hogy ott készültek hozzá felvételek is. Igen, igazából Dióhéjban amiről szól, az egyébként a szívnek és az észnek a vitája egymással. Tehát, hogy sokszor tapasztalatja az ember, hogy a szíve és az esze másra vezeti, más döntéseket próbál inspirálni, és az embernek ez a dilemmája, hogy ne olyan hevenyén is erre utal, hogy ne olyan hevenyén, hogy próbálja az ember eldönteni, melyiket kövesse éppen. Később kijött a, most próbálom sorrendben mondani, de nem biztos, hogy ez úgy fog menni. Nagy családi ebéd, ez az én dalom és szövegem, ezt még nagyon régen írtam ennek a zenéjét. Sokkal elbeszélősebb dalról van szó. Ennek a szövege arról szól, hogy úgy érint a politikát, hogy nem a politikai vagy aktuál politikáról beszél, hanem arról a jelenségről, hogy emberek hogyan tudják egymást megutálni csupán a politikai nézeteik miatt. Természetesen nem arról szól, hogy legyen úgy béke, hogy felejtsük el a nézeteinket, és csak szeressük egymást, mert ebben nem hiszek, mert fontosak az értékrendek, de abban viszont mindenképp hiszek, hogy arra van lehetőség, hogy az emberek elfogadják. Tehát a nézet különbségeket, és tiszteletben tudják ezt tartani, meg lehet ezeket vitatni, nem muszáj elfogadni egymás nézeteit, de hogy ne egy ilyen fröcskölődő veszekedésbe menjen, torkoljon akár családokon belül is, azért is Nagy családi ebéd a címe, az a dalban is benne van. Biztos sokaknak ismerős, hogy nagy család összegyűl, esznek, és ahogy szóba jön a politika, onnantól már
0: egymáshoz vágják az ételt.
1: Igen, igen, igen. Miközben jó, érthető, hogy nem lehet dűlőre jutni, nincs egyetértés, de lehet el kell fogadni, hogy nincs, mert esetleg máshonnan jövünk, máshogy szocializálódtunk, más a hitünk, stb. És más az elképzelésünk a világról. Úgyhogy ez erről szól. Van a Ne sírj, ha nincs baj, az egy ilyen jó dob fillel kezdődik, és csak ennyi a refrénje, ami folyamatosan ismétlődik egy kórusban, hogy ne sírj, ha nincs baj. Az pedig arról szól, hogy sok problémája van az embernek természetesen, de fontos azt így kategorizálni, hogy mondjam, ez lehet, hogy ez a 21. században már többen vannak kicsit ilyen gyengébb lélekkel, hogy már bármi probléma van, akkor már egyből pánikolás van, vagy túl nagy dobra van verve, mert jóléti társadalom, és sokak életében nincsenek ilyen igazán nagy-nagy problémák, mint mondjuk esetleg háborúk, vagy éhségek. Hát valahogy egy ilyen hálát is, hogy így képviselni, hogy így sokszor nincs akkora baj, mint amekkorának látja az ember. Ez a dal erről szól, és gondolkodok majd közben, hogy van-e, szerintem ezek a dalok jöttek most ki.
0: És ha már ennyire kibontottad ezt a három dalt, akkor beszéljünk az általam ismert Vándorlunk és a Medvék címűekről.
1: Igen.
0: Is.
1: A Medvékről kicsit könnyebben tudok beszélni, mert azt
0: mert
1: én
0: az
1: is
0: könnyedebb
1: értem.
0: Is.
1: Nem azt mondanám, hogy könnyedebb, nekem annak a sztori annak inkább drámaibb.
0: Igen, drámaibb, de olyan lazán van megírva.
1: Ja, igen, lazábban van megírva, az biztos. Azt én írtam, azért is tudok róla könnyebben beszélni, igazából csak arra akartam utalni. Van egy vers, amit Pastor Martin Niemöller, remélem jól mondtam a nevét, ő írta. Korrigálom, nem egy vers, ez inkább egy ilyen prózai beszéd, valami ilyesmit kell elképzelni. Azt írta le, hogy először eljöttek csak Dióhéjba, meg ilyen tükörfordításba, most ahogy tudom mondani, hogy először eljöttek a szocialistákért, és mivel nem voltam szocialista, nem szóltam semmit, és őket elvitték. Aztán eljöttek a kapitalistákért, mivel nem voltam kapitalista, meg se szólaltam, és elvitték őket. Aztán eljöttek a zsidókért, és mivel nem voltam zsidó, ezért meg se szólaltam, eljöttek értük, és elvitték őket. És a legvége pedig az, hogy aztán végül eljöttek értem, és nem maradt senki, aki kiállt volna mellettem. Ezt nagyon jól megfogalmazta angolul, ugye ő 40-es években egy német származású lelkész volt, és a 40-es években volt ez a beszéde. Ezt akartam feldolgozni. Azért nem akartam beletenni ezeket a megfogalmazásokat, hogy valaki szocialista volt, kapitalista. Nem egy politikai töltetet akartam beleírni, mert teljesen lehet, hogy többekbe egy ilyen a lényegét vesztette volna. Ezért próbáltam valamilyen állatokat találni erre. Hosszabb ilyen dilemmázás után a medvégre jutott a döntésem, hogy több medve van az erdőben, és a cirkusz épül az erdő mellett, és eljönnek a medvékért egyesével. És ezek a medvék látják egymást, ahogy viszik el egyesével őket, de sose szólnak semmit, pedig együtt erősek is lehetnének. Sose szólnak semmit, elviszik őket egyesével, és a végére marad a grizzly, és akármilyen erős ő, már egyedül ő se elég. Úgyhogy ez dolgozza fel, szerintem ebben sok tanulság van, mert mindenki le tudja vonni a következtetést. A Vándorlunk dallamilag, zeneileg az egy könnyed, az egy ilyen kicsit táncolósabb, nekem egy ilyen táncdal fesztivál jut eszembe a még sok évtizeddel ezelőttről, amiket látok felvételek, meg nagyszüleim meséltek róluk. És azt szerettük volna, hogy egy kicsit táncolósabb legyen, közben kicsit veszternesebb hangulata van a zenének, és akkor a Levente leírt egy történetet, ahol banditák vándorolnak, kicsit ilyen veszternesebb kontextusba kell elképzelni. Gyakorlatilag ők a történet alatt semmi rosszat nem akarnak, csak meg akarnak nyugodni. És akárhova mennek, az egyik ház kigyullad, ahol vannak, mire felkelnének, akkor a másik hely, ahova felmennek, ott valami robbanás keletkezik. Aztán egy csoport behívja őket csak egy kártyapartira, és kiderül, hogy azok egy másik gengszerek is meg akarják őket fenyegetni. Olyan, mint hogyha ők egy ilyen jó szándékú banditák lennének, ez egy kicsit paradoxon mondat. És mindig, amikor valami kalamajkába kerülnek, és menekülnek tovább, akkor mindig csak hajtogatják maguknak, hogy bármi is érjen, mindig tovább visz az út.
0: Itt ebben a dalban és a videóklipjében is érvényesül, előjön a 70-es évekbeli western iránti rajongásotok.
1: Abszolút. Rengeteg westernt néztünk én is, meg a zenekarból más társaim is. Egyszerűen annyira tetszett nekünk, hogy minél autentikusabban akartuk ezt elérni. Ehhez elengedhetetlen volt, hogyha autentikusan akartuk, hogy ez filmre legyen véve, mert akárhogy lehet effektelni a digitálisat, és nagyon profi felvételeket, de nem lesz az, mint ami volt régen. Már próbáltak többször így rávenni, hogy így minket, hogy így, de meg lehet úgy effektelni, stb., de ez sosem ment, tehát, hogy analóggal kellett ezt felvenni. Igyekeztünk azon, hogy az öltözék is, az arcok, akiket kiválasztunk, azok is ilyen igazán ebbe beleillő arcok legyenek.
0: Még hány dal kerül fel erre a készülő albumra?
1: 12 dal van rajta, lesz rajta, amiket már fel is vettünk, csak még be kell fejeznünk bizonyos feladatokat benne. Ebből 10 teljes értékű dal, tehát van egy ilyen átmenet instrumentális dal, illetve van egy intro.
0: Ebből a szempontból is kilógtok a trendből, mert hogy manapság az előadók, a zenekarok különálló dalokban gondolkodnak, és nem egy egész lemezben.
1: Igen, ez okozott nekünk dilemmát, ugyanis akartunk ilyen originál irányba menni, hogy nagy lemezekbe gondolkodunk, de közben azt is kellett látnunk, hogy mai zeneiparban nem igazán tehetjük meg, ha akarunk egyről a kettőre jutni, hogy kijövünk mondjuk 2 évente egy lemezzel, mert akkor eltűnünk 2 évre, és akkor utána hirtelen meghallgatják, mert ugye nem megveszik a lemez, hanem Spotify-on beteszik, és mivel Spotify-on nincs egy akkora érték, hogy megveszel egy CD-t, és akkor végighallgatod, hanem jó, meghallgatok egy dalt, aztán lehet, hogy a 10 dalból az első 3-ig jutnak el az emberek, úgyhogy muszáj volt ebbe alkalmazkodnunk, hogy kihozzunk több dalt egyesével is, és azt összefonjuk egy lemezzé később, erre van lehetőség az ilyen oldalakon, mint a Spotify, hogy egyesével kijön, és akkor utána összefonódik egy lemezzé. Ez kicsit ilyen köztes megoldás, hogy azért nagyobb aktivitás legyen, úgyhogy ez jelenleg.
0: Milyen volt 2024 a Szelabi pályafutásában?
1: Én abszolút büszke vagyok rá. Abban a szerencsés helyzetben részesültünk, hogy van az NK-nak a hangfoglaló programja. Ez azt jelenti, hogy évente kiválasztanak nagyjából 12 zenekart, támogatják őket anyagilag, illetve szakmailag is, kapnak egy mentort, mi esetünkben ez Lombos Marci volt, nagyon szuper mentort ismerhettünk meg benne, és kiajánlanak minket fesztiválokra, koncert lehetőségek, anyagi támogatás, tehát, hogy ilyen jellegű segítséget kapunk. Ez megdobta a lehetőségeink számát, tehát, hogy egyrészt az, hogy felvehettük a lemezt, mert azért ezeknek azért nagy költsége tud lenni, hogyha az ember élő hangszeresen játszik, nem pedig mondjuk rapper és akkor otthon felénekli csak. Nem derogálom, beszélek róluk, csak ez egy könnyebben elérhető mód, hanem el kell menni stúdióba, ott felvenni, ez órákat vehet igénybe. A klip, mivel ez egy nagyobb szabású klip volt, ezt csak így tudtuk most kivitelezni, hogy kaptunk támogatást, mert ez még nem lett volna számunkra elérhető anyagilag. És most volt az első fesztivál szezonunk, és voltunk 10 fesztiválon, a mi szcénánkban a legnagyobb fesztiválokon, és ez nagyon jó volt. Utána zárhattunk egy premier lemez bemutatóval a Magyar Zeneházában, Budapesten. Én abszolút elégedett vagyok most.
0: Szelavi, hogyan tovább?
1: Először is be akarjuk teljesen fejezni a lemezt, mert még vannak hátra bizonyos feladatok benne, és az év első negyedébe ki akarjuk hozni. Tervezünk hozzá majd egy lemezbemutatót is Budapesten. Szeretnénk hozzá mindenképp vinil lemezeket, bakelit lemezeket gyártani, mert ez hozná ennek a hangulatát, és bízunk benne, hogy ezt a lendületet, amit sikerült elérnünk az első évben, ezt folytathatjuk, tehát fesztiválokra. Nem tervezünk rengeteget koncertezni, tehát nem szívesen állnánk bele, hogy így rengeteget, inkább azon lennénk, hogy legyen kevesebb, azok legyenek jobbak, tehát hogy minőségibb koncert legyen inkább, mint az, hogy van 5 nem annyira minőségi. Olyan helyeken, amiken mi is szeretnénk, vagy ahol nekünk is szimpatikus, tehát nem akarunk egy ilyen gépezetbe beleállni. Ez előnyünkre is lehet, meg a hátrányunkra is. Ezt nem mindig lehet tudni, mert valakinek pont ez válik később az előnyére, hogy nem mindent vállalt el, valakinek meg pont az válik az előnyére, hogy mindent nyomat, és ezért mindenhol megjelenik. Szóval szeretnénk kevesebbet, de minőségibbet alkotni, mint zenék írásában, mint fellépések tekintetében.
0: Az együttes hobbi zenekar, vagy már kinőtt ebből a kategóriából?
1: Most egy furcsa köztes állapotban vagyunk, mert rengeteg munkánk van vele, ez kicsit nehéz is leírni olyanok számára, akik nem ilyen zenekari zenei felállásban mozognak. Ugye kívülről annyi látszódik, hogy néha írunk egy dalt, és akkor kijön. De ez rengeteg munka, mert amikor elmegyünk stúdióba, az rengeteg óra, mire egyáltalán egybeáll úgy a dal, hogy nem csak így van egy egész jó dal, hanem az a végletekig ki van dolgozva, a legapróbb részletekig, akkor utána ezeket meg kell keverni, kell közben social média felületeken is aktívnak lenni, és ott is csak annyi van, hogy előkészített képeket mi már csak feltöltünk, hanem ott is kell egy aktivitást, a számunkra fárasztó, de aktivitást elérni, ugye szervezni, mert ugye jelenleg most nem egy menedzserünk van, hanem mi menedzseljük, az én vezetésemmel, de közösen menedzseljük, ha klip van, azt is mi szervezzük le, úgyhogy ez rengeteg munkát igényel, úgyhogy már olyan, mintha egy fél munka lenne, csak még természetesen ez nem látja el egyikünket sem, mert ezek inkább arra jók jelenleg a bejövő pénzek, hogy visszaforgassuk. Ha úgy nézzük, akkor ez nem a megélhetésünk jelenleg, de azért ezt nem a garázszenekarnak mondanám már így az energia, belefektetett energiát tekintve, mert ez mindig okoz egy dilemmát nekünk, hogy hogyan folytassuk, úgyhogy ne egy kiégés legyen, mert mindenki végez mondjuk 5-kor munkában, most csak így általánosan mondom, nem lehet minden nap próba vagy valamilyen feladat ellátása, mert akkor igazából az egész élete csak ez.
0: A beszélgetésben mondtad, hogy orvos leszel, ha minden jól megy.
1: Igen.
0: Az Orvostudományi Egyetemre jársz.
1: Igen, igen.
0: Most így a beszélgetés végén fölállítasz erről valamiféle diagnózist? Mindenről beszéltünk? Mindenre rákérdeztem? Viszont vedd figyelembe azt, hogy ahogy a beszélgetés legelején mondtam, hogy én ebbe belecsöppentem.
1: Így van.
0: Nem ismertem még a zenekart, úgyhogy ebből induljunk ki. Mindenről beszéltünk, vagy még szeretnél valamit elmondani?
1: Jó kérdés, gondolkozok ebbe, de hát különböző témákról biztos lehetne érdekes ilyen lélekbúvár témákat felhozni, de alapvetően szerintem a zenekart azt most így egész jól le tudtam írni. Igen.
0: Az életmentő műtét sikerült.
1: Így van, az sikerült.
0: Rendben, és most körbejárjátok Pozsonyt, mert nem egyedül jöttél.
1: Barátnőmmel jöttem, igen, úgyhogy körbejárjuk. Úgy volt egyébként, csak hozzátenném, hogy minél többen jövünk a zenekarból. Egyszerűen kivitelezhetetlen volt, én most meg tudtam oldani már, mert az egyetem. Az a lényeg, hogy ma meg tudtam oldani, többiek most nem tudtak egy külön szabadnapot kivenni, mert így az év végével már elfogytak a szabadnapok, de egyébként az lett volna terv, hogy ide jövünk akár hatan, és akkor körbenézünk. De most ketten rendben fogunk, így is nagyon jó.
0: Viszont így sokkal romantikusabb.
1: Így meg romantikusabb, igen.
0: Az a Pozsony belvárosában.
1: Az kevésbé romantikus lett volna, úgyhogy ez most viszont.
0: Az olyan vagány séta lett
1: volna. Igen, az más jelenleg lett volna.
0: Akkor nézzetek szét Pozsonyban.
1: Új lesz, első alkalom, amit úgyhogy.
0: Remélhetőleg találkozunk még. Bizony. Akár itt a Pátria Rádió stúdiójában, vagy valamelyik koncerten majd. Akár a lemez bemutatón, ugyan a helyszínt még nem mondtad.
1: Mert még én se tudom.
0: Kis még helyszín, vagy nagyobb helyszín.
1: Most szeretnék az eddigieknél egy nagyobbat. Augusztusban volt a legutolsó koncertünk.
0: Ez a Magyar Zeneházában?
1: Magyar Zeneházában, ami egy zseniális helyszín egyébként.
0: Ott is több helyszín van, ugye?
1: Ott a külső színpadon voltunk, igen. Ott a külső színpadon voltunk, egy ilyen teátrum jellegű a lépcső, ahova le lehet ülni. Nem is lépcső, hanem lépcsőzetes. Tudtam, hogy ilyen 300 fő környékén.
0: Teltház volt?
1: Teltház volt, igen.
0: Szuper.
1: És most én személy szerint nekem, amit kinéztem, az az akvárium kis hal.
0: Erre tippeltem volna.
1: Igen. Az egy nagy falat, mert az 700 fő, ott az biztos, hogy egyedül az nem elegendő, de bízom benne, hogy valakivel összeállva sikerül megtölteni.
0: További sok sikert. És üdvözöljük a zenésztársakat.
1: Átadom nekik.
0: Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton. A Szelavi frontemberét, Petrőc Jonatán Gedeon énekes gitárost faggattam. Most játsszuk a zenekar Vándorlunk, Medvék, Nagy családi ebéd és Lopott ló című dalait.

A Pentaton beszélgetős változatában a hattagú, fülbemászó, poprock zenét játszó Szelavi frontemberét, Petrőc Jonatán Gedeon énekes gitárost kérdeztem, és meghallgattunk négy zeneszámot, a Vándorlunk, a Medvék, a Nagy családi ebéd és a Lopotló címűeket az együttes repertoáriából. Az utóbbi alapja Petőfi Sándor verse. Megismételtük a tavaly januárban elhangzott interjút, amely megtalálható honlapunkon a www.patria24.stvr.sk-n is a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Zsapka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök szerint az állami költségvetés elfogadása az egész koalíció felelőssége. Felfüggesztették Jakarta fő repülőterének működését egy vulkánkitörés miatt. Derült, illetve gyengén felhős lesz az idő, a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az állami költségvetés elfogadása az egész kormánykoalíció felelőssége, nem csupán a pénzügyminisztert jelölő Smeré, figyelmeztetett a közösségi médiába tegnap este feltöltött videójában Robert Fico miniszterelnök. A kormányfő szerint ezért nem lehet egymással versengve új kiadásokat javasolni és adókat eltörölni. Azt is közölte, hogy Szlovákia vétójogával él majd az Európai Unió költségvetésének elfogadásakor, ha abban a gazdáknak szánt források csökkentése szerepelne. Szeptember 15-én a fájdalmas szűzanya ünnepén kezdődik Szlovákiában a papokért felajánlott 40 napos bőjt és imalánc. Az Imák a papokért mozgalom által szervezett országos kezdeményezés október 24-éig tart, célja pedig a papok és lelkipásztorok lelki támogatása. A 40 napos időszak a Sasvári Nemzeti

0: Halt heten pedig megsérültek, amikor szombaton felrobbant egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Irán nyugati részén. Az IRNA hírügynökség szerint a tartálykocsi több másik járműnek ütközött, majd kigyulladt. A baleset Sanandaj városának közelében egy rendőrségi állomás mellett történt. A hatóságok szerint a balesetet a tartálykocsi fékrendszerének meghibásodása okozta. Felfüggesztették a Jakarta közelében található nemzetközi repülőtér működését, miután vulkáni hamut észleltek a légtérben. A hamu az Anak Krakatoa vulkán szombati kitörése után került a levegőbe. A repülőtértől több mint 150 kilométerre található tűzhányó lávát lövelt a magasba, és dübörgő hangját akár 700 kilométeres távolságban is hallani lehetett. A vulkanológiai ügynökség szerint vasárnap két újabb kitörést is regisztráltak. A repülőtér működését ma hajnali 1:30-kor függesztették fel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonal beli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Dac Slovan 2-0, Komárna Skalica 0-0, Michalovce Trencsin 3-1 és Žilina Podbrezová szintén 3-1, illetve MTK Kisvárda 1-2 és Paks Debrecen 2-4. A németországi női kosárlabda világbajnokság csoportkörének második fordulójában Magyarország Nigéria 71-67, a magyar lányok tovább jutottak.
2: Időjárás.
0: Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, néhol átmenetileg megnövekedő felhőzettel. A legmagasabb délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok közé emelkedik, késő estére pedig 12-20 fok közé hűl le a levegő. A többnyire északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként erős széllökések kísérik. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a központ felé, Somorja és Dénest között, valamint Dargó után Kassa irányába, ezeken a helyeken ugyanis sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: 100 méteres futásban már lehagyja az embert a robot. Lezajlott a humanoid robotok második olimpiája. Az amerikai belpolitikában komoly téma a mesterséges intelligencia. Beszélünk a gyermekvédelmi okokból megbüntetett Facebookról, miért kellenek a ritka könyvek az Emmy-nek, miért beszélünk egyre kevesebbet, és hatások az Emmy miatt a magabiztosságunkra és a tévedéseinkre. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Újra élőben a Pátria Rádióban, úgyhogy ezzel figyelmeztetem is az asztaltársaságot, mert most már 2 hónapja nem voltunk itt adásban, viszont a hallgatóink még a múlt héten is hallgatták az ismétléseinket, tehát ők heti rendszerességgel kapták a posztmodemet, tehát nem lehetünk itt ilyen kis elanyhult, kis elálmosodott stílusban, mert azért mindenki visszajött szépen a szabadságról, kipihent arccal, kisimult arccal, Keleti Artúr például, aki kibertitok jövőkutató és az informatikai biztonságnapi alapítója.
5: Kisimult délutánt kívánok.
4: Most készül is az ITBN-re, ami rövidesen lesz.
5: Igen, majd időnként befűzöm. Igen. Helyenként, hogy mi lesz az ITBN-en.
4: Zoli, te úgy érzed, kisimult az arcod?
6: Hát nézzetek rám, a hallgatók is látnak, nem? Tiszteletel köszöntöm őket.
4: Dr. Bódi Zoltán, netnyelvész infószótár alapító, és van egy másik Zoltán, Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza.
7: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Valamint Justin Viktor, aki tudományos újságíró. Szia, Viktor!
7: Sziasztok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
5: És te is ki vagy simulva, Viktor?
7: Teljesen, nekem a hangom simult ki teljesen.
5: Tökéletes.

0: Nagyon jó.
1: RP így megfelel, mindenki ki
2: nagyon,
1: van simogva.
2: Nagyon örülök nektek, hogy
0: legalábbis ezt mondjuk.
2: Figyeljetek, ajánlom azért a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha a hallgatók eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Nagyon sokat nevettünk már a robotokon akkor, amikor ilyen sportteljesítményeket láttunk, 20 évvel ezelőtt is, akkor még csetlettek, botlottak, de aztán körülbelül 10 éve, szerintem Artur emlékezni fog azokra az orosz ilyen robotpankrátorokra, akik egymást csépelték és szétverték egymást ilyen leszigetelt arénában.
1: Persze meg vannak egyébként kifejezetten szórakoztató ilyen egymást szétütlegelő robot kocsi harcok is.
0: Körfűrészre, meg
1: egy lángszóró, meg ilyesmik vannak rajta, az kifejezetten szóra, kicsit ilyen roncs derbi hangulatú dolog, és akkor ott két csapat egymásra irányítja őket, csak azok nem ilyen humanoid-szerűek, és ezért egy picit máshogy néz rájuk az ember. Igen.
2: Viszont humanoidok azok a robotok, akiket pár hete láttam. Ilyen hát humoros cikkekben tálalták is, hogy az egyik robot nyakon vágta a másikat, de nehogy azt higgyétek, hogy a nyakon vágott esett el, fordítva, a nyakon vágó esett, hanyat
1: ilyet
2: vágódott.
1: Ilyet azért látunk szerintem ilyen esti utcajelenetekben is.
3: Bármelyik kocsma előtt.
2: Jönnek utánunk a robotok ezek szerint mindenféle ilyen teljesítményekben?
1: És akkor, amikor hazamennek a gazdáikhoz, akkor bedobják azt a dumát, amit ilyenkor szokásos prótipp a hallgatóknak, hogy látnád a másikat, hogy az hogy
2: igen. Na, szóval egyébként a robotfejlesztők azóta se állnak meg, tehát ezt mutatja az is, hogy Pekingben másodjára rendezték meg a humanoid robotok olimpiáját, tehát ez most még csak másodszor, ami eddig volt, az mindenféle más robot is, tehát négylábú, meg kerekes robotok, minden, tehát kifejezetten az emberformájú robotok, ezt az infószótárból tudjuk,
0: hogyne, igen,
2: humanoid robotok azok emberformájú robotok.
0: Antropomorf.
3: Ez viszont nem négy évente van dacára a becsapós olimpia megnevezésnek.
0: Egyébként nem is gondolom, hogy legális azt olimpiának nevezni, ugye? Mert a mozgássérült és egyéb sérült sportolóknak a nemzetközi megmérettetését sem szabad olimpiának nevezni, csak limpiának.
1: Azt hiszem ez nem is olimpia, hanem ilyen világjáték, vagy valami ilyesmi neve volt.
2: A journalisztikában mondták így, hogy...
1: De egyébként teljesen mindegy, mert hogyha mondjuk Kínának megtetszik az olimpia, és így lemásolja, akkor
0: ő le fogja
1: annak másolni. Hívja, aminek akarja. Tehát ezt, kb. Most itt ez is ez történik.
2: Azt itt tudjátok, hogy a 100 méteres síkfutásnak mennyi most a világrekordja?
0: 954, valahogy így.
4: 958.
2: 958. Fokter Zoli a díj.
0: Hát,
2: Usain Bolt állította fel ezt a rekordot 2009-ben egyébként. Ez egy jamaikai futó. Na most őt, tehát ezt a 958-at megdöntötte most Pekingben a Tiangong Ultra nevű robot, 9,39-et futott.
0: Uh-huh. Hát meg ugye a 400-at is
2: a
0: megdöntötte.
2: Is. Az a kérdés, hogy miért csak ennyit? Tehát miért ilyen sokat futott?
1: Azért, mert nem doppingolhatnak. Tudod, nem lehet belerakni olyan erőforrást, amivel kétszer gyorsabban tud.
2: Vagy olyan olajat.
4: Itt azt amúgy fontos megjegyezni, hogy a tavalyi ilyen robotversenyen, olimpián nevezzük akár, hogy ezek a robotok 20 másodperces időket futottak, tehát ahhoz képest javultak tavalyhoz
2: nem
4: képest.
2: Kicsit akkor.
4: Nem kicsit, tehát ez egy javuló tendenciát mutat, fejlődik a robotika, és ki tudja, hogy jövőre mennyit fognak futni. Simán lehet, hogy még ezen az időn is fognak javítani.
2: Nem tudom, Zoli, te láttad egyébként videón ezt a 100 méteres futást? Én még néztem.
4: Én nem néztem végig, viszont azt olvastam, hogy maga a futás az nagyon-nagyon jól sikerült, viszont mivel olyan gyorsan futnak, hogy nehéz koordinálni őket, hogy neki futottak
0: Én láttam a futást.
2: Várjál, azt hadd emeljem ki, hogy ilyen piros robotok fejetlenül, tehát szó szerint nem volt fejük.
1: Igen, és a mozgása is, hát ilyen humanoid persze, de hogyha valaki így indulna el az olimpián, akkor komolyan aggódnának érte szerintem.
0: Igen. A dolognak egyébként ebben nem az a meglepő, meg nem az a furcsa, vagy talán egy kicsit szomorú is, ugye, hogy a futás után ugye nekifutottak a falnak. Ez teljesen rendben van. Tehát
1: embernél is van néha-néha.
0: Hát ez teljesen természetes, amikor a zárt térben vannak ilyen atlétikai versenyek, tehát fedett pályás atlétikai versenyek, akkor a rövid táv futásnál ki van téve a vastag ilyen ruganyos fal, hogy a futók annak fognak neki ütközni, mert egyszerűen nem lehet megállni. Sőt,
4: azonnal meg egy fékútra szükség van, hogy
0: igen, és akkor, de a probléma ott kezdődött, hogy ugye egy ember akkor lendületből nekiugrik annak a rugalmas falnak, és akkor klasszul megáll, és nem lesz semmi baj.
1: Jó, azért láttam olyat, aki becsúszott alá.
0: Akár be is, de jó, nem, okay, fog, nem értem, sérül értem, meg, és nem lesz semmi különösebb a probléma. A poén innen jött, hogy ugye ezután a robotok egyszerűen nem tudták lefékezni magukat, ugye hát ez nyilván fizika, amivel ez annyira nem értek, de a lendület, meg a tehetetlenség vitt miatt ezek előre egyszerűen visszarugóztak, és utána egyszer összetört, leesett a földre, összetört, és fölrobbant. Tehát mint egy, én először, amikor néztem, azt gondoltam, hogy ez valami, megint valami hollywoodi filmből valami részlet, vagy ott van, hogy autók egymásnak mennek, és mindig fölrobban. Az utcán azért ritkán robbannak az autók, de a filmekben mindig. Ezt gondoltam, hogy ez is valami ilyen vicc, de aztán kiderült, hogy ez igaz.
3: Azt nem tudom, tudjátok, de TikTokon már ennek külön trendje van, ez a walk like robot, járj úgy, mint egy robot. Aha, trend, igen. És abban le kell imitálni azt, hogy először, mintha mennél rendesen, aztán megállsz, kicsit visszafele mész, megint előre, és akkor aztán elkezdesz ilyen nagyon jellemzően kínai robotszerűen kalimpálni, elesel, és a földön is folytatod. Tehát ez kicsit oldalra fordulsz, és ott is ugyanígy kalimpálsz.
2: A Bengals együttes örökbecsűs lágerit át kell írni erre a címre.
3: Megidéztük.
0: Hülye járások minisztériuma.
2: Azt is, igen.
1: De azért az viszont tény, hogy szerintem ezek a teljesítmények, ezek amellett, hogy tényleg minden évről évre egyre jobban javulnak, azért azt is jelentik, hogy itt ilyen mérnöki csodákat egymásnak feszítenek.
0: És itt van a lényeg, szerintem, Artur, teljesen egyetértek vele. Tehát én űzöm is az atlétikát, és imádom ezt, szerintem a legcsodálatosabb sport számomra. Imádom nézni is.
3: De... Utol szoktad érni, Zoli, vagy lehagy?
0: Hát nyilván lehagy. Nyilván lehagy, én magammal versenyzek. Szóval nem ez az érdekes benne számomra, hogy most egy emberi mozgást, az emberi atlétáknak a mozgását tudják milyen jól imitálni, akkor mit tudom én, pár másodperccel gyorsabban fut, mint Usain Bolt, hanem az, hogy ezután mi jön? Mi áll mögötted? Mekkora mérnöki teljesítmény van, hogy több mint 100%-os javulás egy év alatt, elképesztő. Másrészt pedig, hogy mire lehet felhasználni ezeket a képességeket. Uh-huh. Mert nyilvánvalóan nem lesz az emberiségnek, hadd használják ilyen nagy szavakat most nyugodtan, ha szabad, semmiféle különösebb haszna, hogy most a robotok tök gyorsan futkároznak. Viszont, ha ki tudjuk fejleszteni, hogy hadszíntéren, bárhol, ahol egészségügyi beavatkozás, valahol gyors beavatkozásra van szükség, vagy egy építkezésen, katasztrófa helyszín, vagy egy egyszerű építkezésen egyszer föl kell mászni egy állványra, vagy a tetőre föl kell menni, mert ott meg kell szerelni valamit, akkor ezekben a versenyek számára kifejlesztett mozgásformák és stabilitást, azt föl lehet tényleg reális célokra is használni. Sőt. És nem fogják az emberek összetörni magukat.
1: Sőt, bizonyos versenytípusokban már itt is láthatunk ilyet. Tehát igen, ahol kifejezetten a robotoknak találnak ki valamit, mondjuk egy olyan akadálypályát, amit ember nagyon nehezen, vagy nem tudna teljesíteni, vagy nem része mondjuk idézőjebb az olimpiai gondolkodásnak, vagy versenyszámoknak, mit tudom én, kúszni valami alatt, aztán fölcsimpaszkodni valamire, vagy szaltózni hármat hátrafelé, és ilyesmi. És ezek meg kifejezetten jók, arról nem is beszélve, hogy nekem már régi mániám, noha nem vagyok nagy olimpia néző, hogy tulajdonképpen annyi mindent ki lehetne még találni. Ilyen érdekes, hát ilyen sportágokat, hogy érdekes, látványos mozgástevékenységeket mondanám, igen, így, igen. Csak mivel ennek a hagyománya azért nagyon erős, éveket edzenek emberek, szakosztályok vannak, nem tudom micsodák, klubok, ezért nem lehet ilyeneket csinálni, hogy legyen olimpiai sportág, mondjuk a hátrafelé szaltozás után ilyen ninjázás, hogy akkor fölugrom, meg nem tudom, de robotokkal viszont meg lehet csinálni, és ebből, bocs, itt gyorsan a végére, jönnek, hogy pont oda akadok kiugrani, ahova te is, hogy ebből viszont nem csak látványos, hanem nagyon sok ilyen típusú tesztet ki lehet találni, és a verseny ugye több okból is érdekes. Egyrészt, hogy megmérettetésnek van a végén gyerek, másrésztről határidőre ugyanazt a feladatot végre kell hajtani jobban, mint a másik, és ez viszont a mérnököket azért az agyukat nagyon komolyan trenírozza, és csábító dolog, ott van a verseny, ott vannak a szabályai, ki csinál jobbat ugyanolyan feltételekkel.
2: De még ez is vicces különben, hogy akár az otthoni mosogatás is lehetne egy olimpiai sportág, hiszen ahogy olvasom a hírben, a szervezők idén 21 valós életbeli szituációt is beépítettek ezek szerint a sport ágak közé, gyári, szállodai, otthoni és katasztrófavédelmi feladatokat.
0: Na tessék. Na, tehát ezt akartam mondani, hogy egyébként meg, ami Artur, amiről beszélt, az ezen a versenyen, ez meg is valósult. És egyébként az emberi, ugye, olimpiákon és az utóbbi években egyre több olyan, úgymond látványsportág kerül be, amelyek korábban nem voltak a hagyományok szerint az olimpiának a részei, de visszatérve mélyen egyetértek, tehát látszik itt is, hogy azért az üzenete ennek a megmérettetésnek az, hogy egyrészt a mérnöki teljesítmény milyen színvonalú, másrészt pedig, hogy mérnöki teljesítette, nem önmagáért csinál valamit, hanem van egy cél, amit el kell érni, ami jellemzően valamilyen társadalmi haszon.
2: Hát itt is kijön a végének, hogy a versenynek milyen előnyei vannak, ugye, mert a gyártók is egymással
0: az önmagában is, de ugye voltak konkrétan végrehajtható feladatok, ami nem sport teljesítmény.
2: Na, akkor még pár szám itt a végére. 16 országból 2056 robot indult el a versenyeken.
0: És hány maradt életben a végén?
2: Egyébként 51 sportágban, amik az emberi olimpia sportágaira hasonlítanak többnyire. Mindez volt tehát Pekingben, a kínai fővárosban.
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
2: Az Egyesült Államokban viszont a félidős választásokhoz közelítünk, és a témák között igen hangsúlyosan előkerült most már a mesterséges intelligencia. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Washington Post adatai szerint az Emmit, mint kampánykérdés, csak a fegyverek és a fegyveres erőszak előzi meg fontosságban. Tehát azért nem ez most még a legfontosabb, az Emmi. A mesterséges intelligencia munkahelyekre gyakorolt hatása és az adatközpontok terjedése egyre több amerikai államban okoz aggodalmat. Mitől félnek?
4: Hát alapvetően itt van egy társadalmi félelem attól, hogy a mesterséges intelligencia annyira meg fogja zavarni a munkaerőpiaci viszonyokat, hogy az munkanélküli emberek tömegét fogja eredményezni. Bár itt nagyon sok technológiai vezető meg szokta jegyezni, hogy a mesterséges intelligencia az alapvetően nem az embert váltja ki, hanem az emberek fogják kiváltani egymást, az olyan emberek, akik tudják használni az AI-t, ki fogják tudni váltani azokat az embereket, akik nem tudják használni az AI-t, tehát itt társadalmi töréseket fog generálni, vagy már generál ez a kérdés, és ez alapvetően okoz egy bizonytalanságot, mert láttunk már például ilyet a történelemben, hogy ezek a technológiai forradalmak, ezek néha okoztak változásokat a munkaerőpiacot illetően.
2: Hát meg ugye a digitális világ, az internet elterjedése és digitális szakadékot okozott egy bő 20-25 évvel ezelőtt, tehát ez is egy ilyen, tehát a internettel te okosabb vagy, vagy ügyesebb vagy. Ugyanezt jelenti akkor a mesterséges intelligencia? Artur, szerintem ennél te radikálisabb nézeteket szoktál.
1: Igen, de én örülök ennek, hogy erről végre komolyabban beszélgetünk, és az, hogy ez választási kampányoknak a témája, ez csak azt jelenti, hogy számít. És ha valami számít, akkor emberek tömegei kezdenek el róla gondolkodni, vagy hát ne legyünk naívak, tehát ráadásul az USA-ban vagyunk, tehát emberek tömegeinek mondják meg, hogy mit gondoljanak valamiről, de nem baj, legalább téma, legalább erről lehet beszélni. Én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, tehát én már annak is örülök, hogyha beszélünk róla, még akkor is, hogyha időnként butaságokat, mert legalább a téma az asztalon, úgyhogy ennek örülök. Én szerintem a legnagyobb para az két dologból fakad, sokat tudnék mondani, de kettőt most így kihangosítanék. Az egyik az az, hogy ez a technológia, ha hívjuk így, hívjuk annak, ez a megoldás, ez a probléma, ez most idézőjelben az agyunkért jött, ugye? És ez egy új jelenség. Tehát az, hogy a kognitív képességeket is valami gép tudja helyettesíteni, jobban csinálni, stb. Tehát eddig erről nem volt szó, vagy bizonyos dolgokban volt szó, de az erőgép az úgy rendben volt nagyjából bizonyos embereknek, de ez most mindenkit érint, ez házaikig mindenkit. A másik meg a tempója. Tehát szerintem attól félnek az emberek, hogy egyszerűen nem tudnak majd akár azt, amit az előbb mondtál, Zoli, hogy alkalmazkodni ehhez a dologhoz és használni az AI-t, mert azt látják, hogy elrohan mellettük az egész, és mondjuk most leegyszerűsítem a kérdést arra, hogy a ChatGPT tegnap még hülyeségeket mondott, mára meg már megírja a teljes szerződést, és akkor ügyvéd se kell, és ezt az emberek napi szinten tapasztalják a saját életükben, és szerintem ettől a két dologtól eltérő módon, különböző mértékben, de megijednek. Vagy az ezós vonalától, idézőjelben mondom, hogy gyakorlatilag már barát lesz belőle, meg elmond mindent, meg tudom, az intim zónán, meg a nem tudom mi, vagy éppen a munkahely felszabadító vagy megváltoztató dolgaitól.
0: Ezek egyébként valóban igazad van, Artur, tehát ez nagyon gyümölcsöző társadalmi szempontból, hogy téma, hogy tematizálja most pillanatilag az Egyesült Államoknak a napi politikája, ezt a területet.
2: Be fog ez ide is gyűrűzni.
0: Ezt akarom mondani, hogy kihat ránk is, hiszen mi is erről beszélünk most, és minket is hallgatnak, most itt hallgatók. Ugyanakkor pedig mi itt beszélünk okos dolgokat, meg nyilván az Egyesült Államokban is különböző kampányolók mondanak okos, meg kevésbé okos dolgokat, de mint ilyen megosztó téma remekül alkalmas a demagógiára. És ugye hát a politikai kommunikációban ennek mindig komoly szerepe van. Tehát itt jönnének a szakemberek, hogy a demagógiára irányokat a valós irányokba tereljék. Tehát például remekül lehet demagogizálni azt a dolgot, hogy világnak vége lesz, hiszen hát rengeteg munkanélküli ember lesz, szegények nem tehetnek róla, nem ők fejlesztették ki a mesterséges intelligenciát, és ugyanakkor az a véleményem, ami itt is elhangzott, hogy igazából a verseny ott lesz, hogy kinek milyen kompetenciája van, hogy ezeket az eszközöket használja, mert hogy vannak. De van egy másik téma is, ami ide kapcsolódik, és szintén tematizálja ugye az Egyesült Államokban a félidős választás, ez pedig az adatközpontoknak a témája, ami megint csak remekül demagogizálható, és megint csak vannak mögötte tényadatok. Ugye nagyon fontos, hogy ezek kellenek, meg hogy legyenek, meg különben nem lesz mesterséges, stb. Ugyanakkor meg valós tény, hogy tényleg sok vizet használnak, meg őt termelnek, meg energiát
1: egyébként
0: használnak.
1: Annyira igazad van ebben, Zoli, hogy nekem az a megfigyelésem, hogy bár mivel behelyettesíthető, az ide nekem ne hozzák a, igen. És akkor a pont a bármi
4: atomerőműt,
1: az atomerőműt, a nem tudom milyen temetőt, az igen. Autópályát, a napelem izét, a akugyárat, az adatközpontot, nem tudom, mert a nagyanyámnak se volt ilyenje,
0: igen.
1: Apám művelte azt a földet, ide nekem ne hozzák, itt mérgez, sőt, ránéz a gyerek, meghűl, mindannyian éhen halunk, és kész. És akkor már igen. Egyenesednek a kaszák, fáklyák, lobognak, megyünk ki a főtérre.
0: Igen, de még előtte, miután ezt elmondtuk, akkor beülünk az elektromos autónkba, elővesszük az okostelefonunkat, fölcsavarjuk a légkondit természetesen, beállítjuk otthon az okos otthon, meg alkalmazáson keresztül, hogy már égjen a lámpa, meg le legyen hűtve a lakás, elkészüljön a cappuccino, mire hazaérek, és egyébként az első dolgom az lesz, hogy elkezdek csevegni a mesterséges intelligenciával.
3: Árnyalnám ezt, a nagy vidámságot. Vannak városok, ahol konkrétan a ilyen helyi közigazgatási rendeletek jöttek ki arról, hogy ha és amennyiben energiaigény szűk keresztmetszet lesz, és akkor itt tegyük hozzá, hogy energiaigény szűk keresztmetszet van. Nagyon sok minden miatt, többek között az elektromos autók terjedése miatt, többek között az adatközpontok, meg egyébként az egész informatikai technológiai szektor igényei. Tőzsdén baromi jól lehet day trade-elni, tehát egy napi kereskedésben nagyon nagyokat lehet kaszálni olyan cégekkel, akik például energiakapacitásokkal házalnak, vagy azokat fejlesztenek. Ez épp annyira kúrens, mint a Bitcoin, vagy a többi ilyen kiberdeviza, vagy elektronikus pénz, és ugye az a helyzet, hogy ezek a közigazgatási, municipality-nek hívják az USA-ban, amit önkormányzatok, ezek azt mondták, hogy kimondták, ez konkrétan emiatt már tüntetések is voltak, hogy adatközpont elsőbség van. Tehát magyarul azt tudták mondani a lakosságnak, hogy ha energiainség lesz, akkor először az adatközpont fog kapni áramot, és csak aztán te, és ha le kell kapcsolni valakit, erre ugye most volt Magyarországon is a nyáron politikai precedens, akkor azt te leszel kedves lakos, és hát ez nem tetszett, fogalmazunk.
0: Tehát a dolog mögött tényleg van valami, mert a hétköznapi ember tényleg nem tehet arról, hogy van ilyen technológia, és ő maximálisan jól végzi a dolgát, és mégis behelyettesítik egy MI rendszerrel, és valóban, ha tízszeresére emelkedik a villamos energia ára, meg a víz ára, meg kevesebb is lesz, és ennek egyértelmű oka az, hogy vannak adatközpontok, ez valóban egy valid probléma. Tehát ezzel valamit kell kezdeni.
2: Említettétek ezeket a félelmeket, azért a témáról szóló cikkben lát, hogy a Georgia Tech friss tanulmánya szerint azért arról van szó, hogy a foglalkoztatottság főleg a nagyvárosokban inkább nőtt, és nem csökkent.
1: Ezt is mindig végignézzük, hogy oda jön a gyár, ide ne hozzanak, de hozzanak, akkor mindenki ott fog dolgozni, jó, akkor hozzák, de ezt nem lehet, meg azt nem lehet. Tehát ez is mindig elő szokott kerülni, de azért, hogyha most visszakapcsolok 3 fokozatot, hogy azért tényleg egy megfontolandó társadalmi vita vagy kérdés, hogy nagyon sok energiabefektetéssel emberi funkciókat helyettesítünk magas kognitív képességekkel, adatközpontok építésével, kezeljük-e azt, ami ennek hatására a társadalomban meg az emberekkel történik. Tehát ez egy valós kérdés, de az, hogy ennek az a megoldása, hogy ide már pedig nem lehet adatközpontot hozni, és azonnal itt tiltakozom, abban nem vagyok biztos. Inkább azt gondolom, hogy azt a vitát kell lefolytatni, hogy mennyi energia árán, milyen képességekkel akarunk mi ebbe az emberiség 2.0-ba megérkezni, és hogyha ebben van egy konszenzus, arról már lehet szerintem rendes politikai vitát is folytatni. Ez jelenleg még nekem sokkal ilyen elemibb szinten van, ezért mondtam a kiegyensített kaszát meg a fáklyát, ez ide ne hozzák, meg a, amit a Bernie Sanders
3: is javasol. Ez a lokális törvényalkotás, hogy... amiben prioritásban hátrébb sorolnak téged, mint az odaépülő adatközpontot, az szerintem, az, és itt azért, tehát vegyük, ez főleg ugye idézőjelbe vidék, az amerikai vidék az nem olyan vidék, mint nálunk a vidék, de ez egy nagyon urbanizált vidék, de hogy azért ez jellemzően magabázis, tehát hogy, hogy ez a republikánus Viktor. Pártnak a tömegei, akik nem arról híresek, hogy iskolázottak, nem arról híresek, igen. hogy szofisztikáltan végig gondolják a dolgokat, azt nagyon jól értik, hogy figyelj, első adatközpont, a második te.
1: De figyelj, teljesen igazad, Viktor, csak azért azt mellé tenném, hogy ha ezt a dilemmát nem így rajzoljuk föl, hanem azt mondjuk, hogy első a kórház és utána te, akkor már megint, akkor megfordul ez a kérdés, nem? Tehát akkor azért arra már nem biztos, hogy mindenki azt mondaná.
3: Mert a kórház, de jó, de ez azért egy kicsit, hogy mondjam, képlékeny fogalom, mert a kórház te vagy. Tehát a kórház az te vagy, akit oda bevisznek, amikor van.
1: Hát, nem, egy intézmény. Egy intézmény, egy funkció, egy működő. Hadd mondjam végig, Viktor. Tehát, hogy igen, tehát az, hogy van egy intézmény, ami prioritást élvez a társadalmi hasznossága miatt, a te egyéni, nem tudom, milyen dolgait fölteszem. Csak azt akarom mondani, ezzel mondani, hogy nem azt mondom, hogy az adatközpont fontosabb, mint egy ember. Abszolút nem azt mondom. De el tudok képzelni egy olyan helyzetet, amikor az emberiség arra a színvonalra jut el, hogy mondjuk egy adatközpont az van olyan fontos, mint egy kórház vagy egy tűzoltóközpont.
3: Egy kis lépésre lejutottunk Katonai Joe-tól az emberiségig. Ez számomra túl nagy ugrás. Itt vesztettél el.
2: Én meg még egy picit visszakapcsolnék az eredeti kiinduló pontunk, hogy az Egyesült Államok. Visszakapcsolnál
1: az adatközpontra.
2: Igen. Egyesült Államok, ahol ugye közeledünk a választásokhoz. Csak félidős. Egy kis bepillantás, félidős választásokhoz. A demokraták arra fókuszálnak, hogy a mesterséges intelligencia ne ártson a társadalomnak, a republikánusok pedig a nemzetbiztonságot féltik, és a kínai nyomulás a fő témájuk.
1: És mind a kettő igaz.
2: Tehát ezek mentén igaz. Megy a vita.
1: Az, hogy a Bernie Sanders az ki akarja írtani az AI-t, ugye ez a szuperintelligenciát, és azt mondja, hogy erről szó se lehet, és aki ilyet csinál, azt börtönnel kell büntetni, az ennek az egyik sarka. A másik sarka meg az, hogy ide egy kínai besetegye a lábát, és mindent USA technológia, USA, USA, USA, ugye, és akkor mindent azzal kell megoldani, és akkor az egész világ fogyasszon amerikai AI-t, és nagy protekcionalizmus van. Tehát mind a kettőnek van normális értelmezési tartománya.
2: Nem tudom, még idézem-e Donald Trumpnak az álláspontját.
1: Mindenképp
2: ezzel kapcsolatban.
1: Szerintem.
3: De ez nagyon szükséges erpészt.
2: Igen. Szerintem azok a városok és közösségek, amelyek nemet mondanak az adott központokra, azok le akarnak maradni, és szegények akarnak lenni. Ez olyan tipikus Trump.
1: Én nem akarok lemaradni, és nem akarok szegény lenni.
0: Én azt hallottam, hogy... És nem is élsz az Egyesült Államokban.
3: Tehát, én azt hallottam, hogy Alabamában megeszik az adott központokat.
2: Na és akkor vesző, tehát aki alacsonyabb adókat és több munkahelyet szeretne, annak hagyni kell az adatot uralkodni. Ez állítólag így hangzott el Trump elnöktől.
1: Hát, igen.
2: Vitatkozzanak rajta az Egyesült Államokban, én ezt javaslom.
1: Igen, meg várjuk meg, hogy holnap mit fog mondani, mert ugye az...
3: Komoly felnőtt férfiak oda jönnek hozzám az utcán sírva, hogy adatközpontot akarnak.
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: A nagyon komoly téma következik. 2021 és 26 között átfogó vizsgálatok és perek zajlottak az Egyesült Államokban a Facebook, illetve az azt működtető Meta cég ellen, és végül egy 18 milliárdos büntetés lett a vége, peren kívüli megegyezéssel. Uh-huh. Egyébként 200 milliárdról indult, tehát ez
1: dollárban.
2: Volt a 200 milliárd dollár volt a kiinduló pont, és a 18 milliárdot kifizetik 10 év alatt. Tehát ez, hogyha egy évre elosztjuk, nem olyan hatalmas nagy összeg.
1: Kamat.
2: Az az ok, hogy gyerekek mentális egészségét károsította a Meta cég. Testképzavarok, önértékelési problémák, függőségek alakultak ki, és a Meta üzleti modellje a gyerekek kárára működött, itt jön be a függőség, illetve a profitorientált károkozás. Ráadásul a Meta félrevezette a szülőket és a hatóságokat, és nem vállalt felelősséget. Kicsit csomás azért ez így, nem? Tehát azért nagyon sok előnye van a Facebook használatának. Csak nem biztos, hogy a gyerekek számára.
4: Hát, ez egy nehéz kérdés, igen.
0: Ez egy, amióta van ez a rendszer, tehát azóta ez vitatárgya, és egyébként a dolog nyilvánvalóan tágítható, mert ezek a úgymond negatív hatások, de ezek tényleg negatív hatások, amelyeket felsoroltál, ezek egyébként miért csak a gyerekekre vonatkoznának? De, és
2: a felnőtt gyerekekre is?
0: Hát nem is csak a felnőtt gyerekekre, szerintem a felnőttekre és vonatkozik ez. Tehát össztársadalmi hatásban lehet mondani, hogy van egy csomó negatív is, mint hogy nyilván van egy csomó pozitív is. Az a vicc az egészben, hogy ez olyan, megint csak azt kell, hogy mondjam, mint az előző témán, ez olyan amerikai ügy, tehát mindenki mindenkit perel, történnek itt különböző dolgok, különböző hatalmas perértékeknél, 200 milliárd dollár, aztán volt olyan becslés menet közben, hogy ez fölmehet 1,4 billió dollárig is, aztán végül is a Meta azt mondta, hogy jó gyerekek, akkor fizetek 18 milliárdot, és jó lesz ez így, és akkor rendben van, és miért elhangzott az is a Meta válaszában, hogy miért csak őket, tehát a többi van még 100 másik közösségi platform. Uh-huh.
2: TikTok, pontosan, Instagram.
0: Például neveket is említettek. Ugye az Insta, az Meta, de ugyanolyan modellel működnek azok is, mint. Sőt, még olyan abban is. Tehát itt megint csak az van, hogy szerintem ez azért érdekes, mint ami a két témával ezelőtt beszéltük meg, hogy társadalmi szintérre került a probléma, illetve ez a per is hozzájárult arról, hogy végre beszéljünk ezekről a dolgokról értelmesen.
2: Hát beszéltünk azért eddig is értelmesen erről, különben sok időn keresztül, csak most jutott el odáig, hogy összecsattant a jog és a Meta.
1: Szerintem ezek a big tech cégek, ezek nem azt mondom, hogy ebből értenek, de amikor igazán nagy változásra rá kell őket venni, akkor az annak ilyesmi csúcsosodásai szoktak lenni. Uh-huh. Vagy valamilyen nagyon komoly állami szabályozás, rendelet, hatóság, bírság, vagy ennek a polgári verziója.
0: Például hogy az Európai Unióban például egyre inkább történt.
1: Na igen, ott is osztogattak, ugye az ír adatvédelmi hatóság szokta osztogatni, igen, amit mondasz, sok milliárd.
2: Cégek szétdarabolása.
1: Tehát ezek általában így szoktak előkerülni. És abban teljesen igaza van Zolinak, hogy szerintem ez is, és még egy csomó egyéb téma, az már előkerült korábban is, de azok olyan típusú társadalmi összmegegyezés és hamarabb tetten érhető dolgok voltak, mint például a drogkereskedelem, a terrorizmus, a gyermekpornográfia, és így tovább, amiben lépéskényszer volt nagyon hamar, vagy azért, mert a hatóság lecsap, vagy azért, mert elsodorja a népharag, vagy ez meg ugye Amerika megint a részvényes, az is. A profil, az image, stb. Tehát ezekben muszáj volt lépni. És szerintem ez egy olyan dolog volt, ami mindig ott lebegett, ugye ez a profilozós, ez a mennyire tartja benne az embert a buborékban, az algoritmus, mit akar nekem, hogy akar, ezt akar. Azért. És ennek a negatív hatásairól mindig beszélgettünk, de igazából az, hogy ezt úgy rendesen adresszálják, rendesen foglalkozzanak vele a cégek, ez mindig egy kicsit úgy el volt kenve. Ugye hiába csináltak a Facebookról filmet, ugye, amiben ez volt az egész téma.
0: Sőt, a kongresszusnál is járt Mark Zuckerberg sok évvel ezelőtt.
1: Az egy rendszeres műsorszám, ez hogy kell kinavigálni, hogy mindig ott ülnek ezek a fő emberek, és mögöttük ül kb. 30 jogász, itt nem tudom, hogy azok-e, csak ránézésre gondolom, hogy, és ott ülnek, és ott így egymás között sugdolóznak, meg nézem,
0: figyelj, miért most történt meg, miért csak most történt az meg, hogy a legnagyobbat, a Metát fogták, és tényleg beperelték, és összeállt 26 tagállam.
1: Én nem követtem végig ennek ezt a jogi hátterét, meg azt, hogy ez ilyen ügyrendileg, vagy társadalmilag miért most került az asztalra, de azt hiszem, ez egy feltételezés, hogy eddig is voltak ilyenek, rengeteg ilyen perindult, rengeteg külön a szülőktől kezdve összefogtak közösséges, stb. Valószínűleg most arra csúcsosodott ki ez egy olyan szintre, hogy ekkora össztársadalmi felzúdulást meg tudott fogalmazni, vagy az érére állt az állam, vagy az államok többsége, de egyébként ez azért is létezett, sőt, megfordítanám, nekem van egy olyan érzésem, de nem értek ehhez, tehát nem vagyok jogász, hogy szerintem a Meta azért egyezett meg, viszonylag gyorsan, és próbálták minimalizálni a költségeket, mert az összes többi ilyenben nem akartak belemenni. Tehát, hogyha ennek van egy olyan precedens jellege, aminél végigfut egy ilyen per, ebben őket, hogy 100%-osan jogerősen elítélik, nagyon sokat fizetnek, na azután jönnek még a polgári cuccok. Igen. Mindenki elhozza a saját problémáját, és lehet, nem értek hozzá, lehet, hogy a jogrendben ugyanígy meg fog ez történni, de van egy olyan gyanú, hogy azért egyeztek meg, hogy ezeket minél jobban el tudják söpörni az asztalról.
2: Én a büntetésen egy kicsit túllépnék, és foglalkoznék azzal itt a téma kapcsán, hogy az egyességnek része volt különböző szabályoknak a megalkotása, új gyermekvédelmi szabályok bevezetése, bizonyos algoritmusok módosítása, gondolom, hogy ne legyenek ennyire függők a gyerekek, meg befolyásolják őket ennyire, átláthatóbb jelentések készítése, szigorúbb adatkezelési protokollok. Az a kérdésem, hogy ez...
0: Jelentés, és a jelentésekre való 24 vagy 48 órán belüli válaszodási kötelezettség. Ti az életben kaptatok már a Metától, hogyha valamit vitattatok, az életben kaptatok már egy sornyi választ is?
3: Hogyne, természetesen. Én most a nyár elején segítettem visszaállítani egy ismerősnek, visszaszerezni a feltört Facebook oldalait.
0: Könnyű
3: és úgy
0: volt.
3: Kell csinálni, az elárulom a nagy titkot minden kedves hallgatónak is, hogy elő kell fizetni. Tehát onnantól állnak veled szóba, hogyha egy basic előfizetést
0: helyezítesz. Szóval erről beszélünk, igen.
3: Ez első hónapban 6000 forint, tehát Mária, első hónapban 6000 forint, kedvezményesen. A második hónapban, ha nem mondod le, akkor 65000 forintot vonnak le ez a második hónap, és ez a legalja, tehát ez ennél olcsóbb nincs.
2: Na, én visszatérnék még ide, tehát az egyességnek ezen szabályozó részei érnek valamit? Ezzel el fognak érni bármit?
1: Amiket az előbb felsoroltam témákat, azoknál ezek az intézkedések, vagy egy jó részük már régóta él. Innen tudjuk bont ezekbe a transzparencia riportokba, hogy hány millió ilyen fiók volt, mit hogy számoltak föl. Tehát szerintem olyanokat ígérgetett meg a Facebook, amit egyébként rutinból csinál az ilyen esetekben, megvan rá a képessége. Nem tudom, hogy a 24 órán belüli válasz köztük van, de amióta AI van, azóta szerintem nagyon jól el lehet szórakoztatni 24 órán belül bárkit automatikusan, még abban nem lennék biztos, hogy ez meg is fogja oldani a problémát, de legalább elkezdik kezelni. Tehát legalább tényleg azért abban igazad van, Zoli, hogy legalább nem az van, hogy az informatikus úgy szokták mondani, hogy a per def per null, vagyis a semmi, az ürességbe írogatod a dolgokat, tehát hogy nem oda megy, hanem jön vissza valami, de én azt gondolom, hogy ennek egy jó része rutin a Facebooknál, tehát hogy ez menni fog, szerintem ez semmi más nem jelent, amiket elmondtál Álpi az én olvasatomban, csak azt, hogy mostantól kezdve ezzel is jobban fogunk foglalkozni. Tehát nekem ez az egyetlen, de az, hogy ez a jobban foglalkozunk, ez mit is jelent pontosan, mert ugyanúgy hibáznak a csoportletiltásokban, ugyanúgy rengeteg feltörés van, ugyanúgy még most is ilyen szó szerint 100 millió hamis fiókot számolnak föl évente, csak most már elmondják. És szerintem ez egy kicsit egy kis előrelépés, hogy ettől mennyire lesz majd a gyerekeknek jobb, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de annyiban biztosan, hogy legalább adresszálni lehet a kérdést, le lesz írva, lesz havi jelentés, lehet valakihez fordulni, van visszajelzés, tehát valamivel biztos jobb lesz a helyzet.
3: Nekem a Zoli kérdésére van egy válaszom, a miért most. Erre az a válasz, hogy konjunktúrája van annak, hogy ezeket a nagy közösségi média platformokat szabályozzák. Ugye Ausztráliában, arról sokat beszéltünk még a nyári szünet előtt.
2: Így van.
3: Megtörtént törvényileg, és ez begyűrűzött az USA-ban, hogy várható is volt. Komoly társadalmi diskurzus indult el, tematizálta a médiát, rengeteget beszélgettek róla, társadalmi nyomás kezdett el helyeződni, például a Facebookra, hogy kizárólag ezzel azok azt nem tudom, de hogy egy komoly társadalmi nyomást kaptak az ausztrál példa nyomán, és egyébként Európában is több országban foglalkoznak vele, sőt, már vannak lépések is, jogi lépések, ez biztos.
2: És akkor hadd tűzzem be ide, pár napos a hír, hogy New York városában betiltották a Facebook használat, tehát az általános iskolás korú gyerekek számára, elsőtől nyolcadikig.
1: Mindegy. Ott az nem mit, nem?
0: Tehát a mesterséges intelligencia.
2: Mesterséges intelligenciát, igen.
0: Továbbra is azon gondolkodom, hogy miért a gyerekeket húzták ki most a kalapból, tehát miért a gyerekek a nyúszik most éppen, mikor mindannyiunkat ugyanúgy érnek ezek a dolgok. Hát talán csak azért, mert ugye mi felnőttek, mi jobban tudunk erre, mi tudatosabbak vagyunk. Hát egyébként ez sem annyira igaz.
3: Nagyon erős trigger point. Hogy emlékeztesselek az idei magyarországi fejleményeket.
0: Hát jó, és akkor megint ott tartunk, amit mit tudom én 10 perccel ezelőtt mondtam, hogy remekül demagogizálható a téma.
4: Én még talán itt erre a gyerek, miért pont a gyerekeket nézték ki kérdésre válaszolnék, talán azért, mert pont gyerekkorban van az az élet szakasz, amikor a legtöbbet tanulunk a világról, olyan értelemben, hogy megtanulunk írni, olvasni, alapvető természettudományos ismeretek, ne nyúj bele a konnektorba, mert az ára emberi
0: testet. Jó, de ez eddig miért nem volt ennyire fontos?
4: Hát igen, de hogyha most ha eltereljük a gyerekek figyelmét, akiknek a figyelme eleve könnyebben elterelhető, akkor az felnőtt korban is már egy drámaibb változást fog okozni, mint mondjuk egy olyan felnőttön, aki szintén találkozik ezzel a problémával, és szintén befolyásolható, mert a felnőttek is ugyanúgy befolyásolhatók, meg ugyanúgy függőséget okoz ki náluk is a Facebook, meg a mesterséges intelligencia, vagy bármi, csak hogyha ez már gyerekkorban elkezdődik, akkor ott annak a mentális, illetve tudás anyaga a gyereknek drasztikusan romlani fog felnőtt korban. Legalábbis szerintem én nem vagyok pszichológus, meg nem gyerekpszichológus vagyok, de én alapvetően egy ilyen logikát vélek ebben felfedezni.
3: Hogy... Azt hagyd tegyem hozzá, hogy a gyermekeket minden társadalom védi, nem ok nélkül, nem véletlenül, ez mindenhol azért nagyon erős trigger point, mert a gyerek el a kezekkel a gyerekektől, tehát ez nem demagógia, ez alapvető létérdeke bármilyen közösségnek, amik fenn akar maradni.
0: Jó, de hát én nem is erre gondoltam. Nyilván a gyerekek fontosak, csak miért éppen pont ők, amikor ez mindenkire érvényes. Tehát ez sokkal általánosabb.
1: Lehet, hogy ez lesz a behúzó szál.
3: Rájuk nem teszünk felelősséget. Egy gyerek nem felelős a saját tetteiért sem, jogilag, és te meg igen. Tehát ez a különbség kettőtök között, ezért kell őt jogilag védeni olyan entitásoktól, akik egyébként önjáróak, ha nincsen keret.
1: Nekem egyébként, ha máshogy tesszük fel a kérdést, hogy menjünk sorrendbe az embervédelemben, nem Zoli, akkor oda is azt tenném, hogy először tenném a gyerekeket, pont azért, amit az előbb elmondtatok.
0: Csak azt szeretném,
1: a gyerekek, hogy... hölgyek, ők menjenek először a mentőcsónakba, utána hát jönnek van, a titanik. Titanik erős férfiak, aztán
0: triázsolás.
1: Hát persze, aztán az informatikusok.
0: Csak hogy én azt szeretném, hogy ne álljon meg itt a folyamat.
2: Be fog gyűrűzni Európába is a folyamat.
3: Észrevettem az informatikusokat.
2: És itt Közép-Európában is majd biztosan lesznek ilyen témák, ahogy egyébként mi foglalkozunk is ezzel rendszeresen.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: A PC World című lap nemrégiben egy oknyomozás eredményét ismertette, amely szerint az Amazon egyes raktáraiban ritka, nem digitalizált könyveket vásárolnak fel, majd a beszkennelés után megsemmisítik őket. Az a cél, hogy mesterséges intelligencia modellek tanítását végezzék el olyan szövegekkel, amelyek még nem érhetők el digitális formában. Arra gondoltam, hogy kicsit járjuk körül még a maradék időben, hogy miért történhet mindez. Tehát egyáltalán mi szüksége van a nagynyelvi modelleknek, népszerűbb nevén mesterséges intelligenciáknak arra, hogy ritka könyveket szkenneljünk be?
0: Hát azért, mert a digitalizált adatokból, emberek által létrehozott digitalizált adatokból állítólag, most már kifogytak ezek a rendszerek, úgyhogy nincs már miről tanulni, vagy miből tanulni, ezért újabb adatforrásokra van szükség, vagy pedig az általuk generált adatokat kell újra feldolgozniuk, és ez az egész oda vezet, hogy egyre gyengébb lesz a teljesítményük állítólag, majd nem lesznek annyira, mint tudom én, kreatív, változatosak, stb. Tehát hát akkor kutassunk fel olyan ember által létrehozott információforrást, ami eddig még nem volt hozzáférhető az emmének, mi nem volt hozzáférhető neki, ami nem volt digitalizálva. Mi nincs digitalizálva, ami nagyon ritka.
4: És régi.
0: És akkor meg is miért nincs digitalizálva? Mert régi, mert ritka, és miért ritka, mert nagyon régi.
3: Vagy épp egyébként nem aktuális. Az is lehet,
0: vagy nem aktuális, igen.
2: De ezekkel a régi, nem aktuális, idejét múlt szövegekkel tényleg bővül.
3: Ember írta, ember fogalmazta. Ember.
2: Igen, és ezzel bővül az a hogyne. Ismeretkupac?
0: Hogyne, mert olyan információs sorozatot, karakter sorozatot tud megismerni a rendszer, amely korábban még nem volt.
3: Stiláris elemek.
0: Például. De szerkezetek, mondatok, nem tudom én, az egész szöveg,
2: mondhatjuk neki, tematika. Hogy most akkor válaszolj nekem múlt századi stílusban.
4: Például.
0: És akkor esetleg mit tudom én.
3: De nem csak, hanem gondoljatok bele, mennyit beszéltünk a slope-ról, mennyi slope van. Tehát ez a mesterséges intelligencia generált a szemét, és ezt szűrni kéne valahogy. Hogy lehet ezt szűrni, hogyha építesz egy tiszta adatbázist, amiről Zoli mesélt nagyon sokat, ugye még régebben a műsorban, hogy a tiszta forrású mesterséges intelligencia, hogy volt talán valamilyen magyar fejlesztés is,
0: amit
3: emeltél, és hogy ez milyen nehéz. De hát egy ilyet le tudsz gyártani így például. Azért bocsánat, én ez egész téma az egyetlen ilyen vaskos hozzászólást szeretnék tenni, be kell hozzávezetni egy új fogalmat, ez a fogalom az a book meg. A Book meg azt a következőképpen tenné mondatba, Book meg Bezos. Ugye Bezos az Amazonnak a tulajdonosa, tehát hogy körülbelül ide ennyi hozzáfűzni valóban lenne
0: a könyv. És a Book meg, ez most mi? Book?
3: A Book meg, ez akkor mondom más, hogy Book meg Bezos. Tehát ez egy indulatszó, nem cizellálnám tovább.
2: Hogy bukjon meg.
3: Bizonyos áthallásai, amiket ha értene
1: engem a Bezos, amit a várjál, megpróbálok segíteni, Viktor, hogy ilyen rádió képes legyen a dolog. Tehát ez amit a köznyelvben, rövidítésben ilyen B+-nak szoktak írni, ugye?
3: Igen, gyakorlatilag. Csak így a könyvekre adok.
2: Csak így a könyvekből a könyv, bukjon, tehát buk.
0: Ja, igen.
2: Meg a megbukás. Tehát
0: egy bo-ok és egy pluszjel. Értem.
2: Igen, értjük.
0: De ha
3: ez sommázza a véleményemet az egészről.
0: Tehát ha ez igaz, hogy ritka emberek által létrehozott ritka és régi köteteket, szövegeket gyűjtenek be, azt digitalizálják, és utána, illetve közben megsemmisítik magát a könyvet, az adatforrást, akkor... Erre nehéz indulat nélkül reagálni, de hogyha félretesszük az indulatainkat, akkor ugye mi történik? Végül is mondhatjuk azt, hogy digitalizálják, tehát megőrzik az emberiség tudását, és ez egy nagyszerű dolog.
2: Ugyanakkor igen, csak nem lehet elolvasni.
0: Te nem lehet elolvasni, mert az LLM-be kerül bele. Tehát ott meg ez
1: lehet, hogy egyszer
0: van.
1: Még majd lehet is. Én azt hiszem, hogy itt azt...
0: De a másik oldala nagyon fontos, tehát... Ugyanakkor meg az az üzenet, hogyha ezzel meg is semmisítjük az eredetit, ami egy józan észre felfoghatatlan cselekedet, akkor ennek mi az üzenete? Az, hogy az eredetinek, az igazinak nincs értéke.
1: Várjál, igen, ez abszolút igaz, feltételezve, és ugye ezeket itt én legalábbis nem tudom, hogy ezek egyrészt milyen típusú könyvek, tehát hogyha mondjuk megkérdezzük az Amazont, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát a következő történik, mi itt megvesszük ilyen, nem tudom, mi 5-10-15 dollárért per darab ezeket a könyveket, mi vagyunk a tulajdonosai, azt csinálunk velük, amit akarunk. Tehát, hogy nincsen ez sehova ráírva, hogy én ezt nem csináltok. És nem azt csinálom vele, hogy ezért berakom a könyvespoltra, és ott áll, és nem történik vele semmi, vagy nem csinálok
2: soha senki
1: belőle.
2: Nem
1: csinálok belőle asztalt, vagy nem tudom.
2: Asztalnehezéket,
1: vagy nem dobom be a kandallóba, mert az gyorsabban meggyullad, hanem szétdarabolom, bedigitalizálom, és utána megsemmisítem.
0: De miért semmisíted? Ez a lépés.
1: Na, és akkor mondok mást még hozzá, és mellé még azt mondja, hogy egyébként mindegyik ilyen könyvből amúgy meg kellene 3 darabot legalább küldeni a Library of Congressnek, köteles példányt a könyvtárnak. Menjenek oda, azt ott olvassák el. Most, bocsánat, elnézés mindenkit, aki imádja a könyveket, nincsen semmi bajom a könyveket, imádom őket, én is nincsen semmi gond. Csak azt mondom, hogy amúgy ez lehet egy teljesen valós védekezés. Igen, de...
3: Amit vázoltál, ezt le tudom egyszerűsíteni, jog versus etika. Tehát, hogy ez a megtehetem? Megtehetem. Etikus megtennem? Abszolút nem. De megteszem. Miért? Mert megtehetem. Tehát ez
1: a hallgatóknak mondom, hogy itt a stúdióban mindenki egy kicsit ilyen Kejfej Jancsi üzemboltban van, egy picit így inogé, balra, jobbra. Mondtad, hogy etika, akkor mindenki nézett, és az látszott az arcukon, hogy igenis, meg nem is.
0: Ez nagyon jól megfogdad a lényeget, Viktor, tehát ez teljesen, ez így van. Tehát
1: Zoli nem ingatta a fejét.
0: A jog és az etika az egymás párhuzamosan...
3: Rosszul lehet, hogy bólogatott tart.
0: Igen, ez látta minden hallgató, nem? Szóval a jog és az etika az ilyen párhuzamosan fut. Nagyon jó, hogyha ez a két norma rendszer találkozik a társadalomban, de egyáltalán nem törvényszerű a kettőnek a szoros
3: kapcsolata. Matrixosan is el tudom mondani, ott Smith ügynök beszélt erről, igen, amikor azt mondta Morpheusnak, hogy van az élővilágban egy ilyen lény, igen, mint te, amelyik elpusztítja azt a gazdatestet, amit megfertőz. Úgy hívják, hogy vírus. Tehát say no more, no comment.
2: Na, igen, megyünk tovább, mert még van egy nagyon érdekes téma, amire azért szánjunk egy pár percet.
5: Digitális világ érdekes. Postmodem.
2: Egy amerikai egyetemi pszichológiai kutatás szerint az emberek egyre kevesebbet beszélnek egymással. És ez a digitalizáció, az elmagányosodás és a szorongás miatt komoly következményekkel jár. Itt vannak az adatok. 2005-ben a tanulmány kezdetén még mindenkire jellemző volt átlagosan napi 16.632 kimondott szó, 2019-re, tehát 14 évvel később ez a szám 11.900-ra esett vissza, tehát mondjuk 2/3-ára nagyjából. És ez a tendencia azóta is folytatódik. De miért? Miért nem beszélünk a digitalizáció nyomán egymással?
4: Én egy saját tapasztalatot itt megosztanék. Én nagyon sokat vonatozok, már lassan 10 éve, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy az emberek nem beszélgetnek egymással a vonaton, mert mindenki a telefonját prüntjömgeti, így van. Tehát mondjuk leülök, én is szoktam. Tehát, hogy most nem, mint egy ilyen, nem akarok...
2: Nem lógsz ki a társadalomból.
4: Igen, tehát nem lógok, de néha azért szoktam figyelni, meg én szoktam könyveket is olvasni, meg van, hogy direkt nem veszem elő a telefonomat, mert próbálom ezt tudatosítani magamban, de nem egyszer tárul a szemem elé az a jelenet, hogy mondjuk felszállnak általános iskolás, középiskolás korú diákok a vonatra, egy társasághoz tartoznak, és nem beszélgetnek egymással, hanem mondjuk 4-en beülnek egy ilyen 4-es blokkba, előveszik a telefonjukat, és mondjuk 10-15 percen keresztül még utaznak, egy-két szót mondanak, de tényleg ez az egy-két szó, és mindenki így görgeti a Facebookot, az Instát, és így nem beszélgetnek, nem kommunikálnak. Tehát én, amikor ilyen idős voltam, mondjuk így általános iskolás 7-es, és bementünk a baráti társaságommal mondjuk a West Endbe, vagy bárhova Vácról, mert én Váci vagyok, elmentünk egyet mozizni, mi végig sztorizgattuk, meg végig nevettük a vonatutat, tehát folyamatosan beszélgettünk, és ez mondjuk a 2010-es évek eleje, amit a tanulmány is megemlít. Most 2026-ban ilyet én nagyon-nagyon keveset látok. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mint egyszerű egyéne a társadalomnak, ezt a jelenséget én magam is már mérhetően tapasztalom nap, mint nap, és feltetted a kérdést, hogy milyennek az oka, hát szerintem ez egyértelmű, visszatérünk a függőségre, meg a Facebook, Insta, mindenki az életét az online média térben éli, tehát ez egy társadalmi probléma.
2: Meg talán nem is annyira függőség, mint az az érzés, hogy mindent elérek az okostelefonon keresztül. Tehát ott van a zsebemben a világ. Nem kell kérdeznem. Nem kell megkérnem valakit az utcán, nem kell a kislányhoz odafordulni, mert egyébként tudok vele csetelni. Tehát így elkényelmesedik.
1: Szeretek a mérleg másik serpenyője lenni egyébként, úgyhogy csak fölteszek egy kérdést nektek. Lehet, hogy trükkös lesz, de gyors lesz, hogy ha lenne telepátia, akkor annak örülnénk? Tehát ti örülnétek neki, hogy telepátiával élnénk?
2: Hát egyesek szerint van telepátia.
1: Jó, oké, de most nem erre nincs időnk
2: át. Örülnénk, igen.
1: Igen. Na azért mondom, hogy mi van akkor, hogyha ez ennek egy kicsit az előszobája? Értem, hogy ez igen. Még most Facebookról szól, hogy ott nézegetjük, meg nem tudom is, de mi van akkor, hogyha az emberiség valamilyen úton van, hogy egyre kevesebbet fogunk egymással a hagyományos módon beszélni, aminek biztos, hogy van rengeteg hátránya, tehát ez tuti, hogy nem jó így, de hogy a hagyományos módon, és átmegyünk valami olyanba, ami egy ilyen digitális tér lesz. Tehát, hogy én mondjuk megismerhetem Zolinak az összes elképzelését valamiről, de nem úgy, hogy beszélgetek vele, hiába ülünk egymás mellett a vonaton, hanem megnézem azt, hogy ő miket publikál, jó, de az AI-jal beszélgetek róla, stb.
0: Oké, de nem fogunk eljutni odáig, hogy mi emberek hosszan, összefüggő, logikusan felépített, értelmes szerkezetbe, szerkesztett szövegekben, akár mondjuk akkor írásban is ki tudjuk fejteni az észrevételénket, véleményünket, egy logikus, kognitív vázlat alapján egy jó szerkesztett szöveget létre tudjak hozni.
3: Várj, az Zoli, bocsánat, ez belestél csapdába, Artur csapdájába, mert Artur azzal az Olival is szívesen beszélgetne szerintem, aki éppen ráért, mert te mondjuk nem, mert tanítasz, de az a Zoli, AI Zoli, ő online van, mert fölte, mint a Robesz, ugye van nekünk egy AI tagunk, a Robesz. Tehát mondjuk lesz egy AI Zoli is, és akkor Artur AI Zolival beszélget, nem is fogsz hallani Artur felől 5 éven keresztül, de közben tök jókat beszélget veled.
0: Igen, de a dolognak egyébként a lényege az, amiről ez a hír, meg ez a kutatás is szól, hogy rámutat arra, hogy ha egy kommunikációs fajtát, területet nem gyakorlunk, akkor ugye hát abban a kompetenciánk az nem fog fejlődni, és a beszéd az azért, hát nagyon lényeges, tehát a legalapvetőbb kommunikációs eszközünk, a verbalitás, szóban ki tudjuk magunkat fejezni, és valóban, tehát a másik Zolival, a Csillagász Zolival teljesen egyetértek, hogy lehet látni, tapasztalni. Itt ráadásul ebben a kutatásban meg is mérték is valamilyen formányos módszer annal, hogy valóban a szóbeli kommunikáció az ritkább, és hogyha ez ritkább is visszafejlődik, és készségszintűbb lesz ugye az írásbeliségnek ez a fajta, amit már vagy 20 vagy 25 éve én is, vagy mindenki leírt, ez nem az az írásbeliség, amit ezeken a digitális felületeken használunk, mint amit egyébként máshol, ez lesz az elsődleges, akkor innentől kezdve tényleg nem fogunk tudni összefüggő mondatokat kifejteni, és a gondolkodásunkra is ez valahogy hatni fog, sajnos.
6: pedig nagyon jó lenne ez a telepátia, nagyon szimpatikus lenne.
3: Kérdőjelez meg az írásbeliséget nyugodtan. Az emberek beszélnek, diktálják a promptokat, teljesen pongyol a hétköznapi stílusban, és az AI azt is megérti, mint hogyha rendesen leírnak.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogter Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak. Továbbá a technikai munkatársaknak Budapesten Érsok Zoltánnak, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátása YouTube-on, viszonthallása a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.

0: zsenialitás művészete Amadeus.
1: A történet a 18. századi Bécsben játszódik, és a zseniális de bohém Wolfgang Amadeus Mozart, valamint a Habsburg udvari zeneszerző Antonio Salieri fiktív féltékenységgel és áldás rivalizálással teli kapcsolatát dolgozza fel.
0: Akadálymentesítés a médiában.
2: Nem szeretném külön társadalmi csoportként kategorizálni a fogyatékossággal élőket, mert ugyanúgy hozzátartoznak a társadalomhoz, mint bárki más.
0: Amerigo Tóth, a kalandor magyar szobrász.
3: A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek.
0: A Nemzet Vili bácsia, Várkonyi András.
4: Remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A HLASZ nem hátrálna ki a tranzakciós adó eltörléséből. Novembertől újabb díjat vetnek ki a Kínából érkező csomagokra. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A kormányzó HLASZ továbbra is támogatja a tranzakciós adó januári eltörlését, jelezte Matúz Sutay-Estok pártelnök. Robert Fico miniszterelnök tegnap ugyanakkor már azt is felvetette, hogy a koalíció mégsem szüntetné meg az adót. A belügyminiszter szerint a kormányfő két hete még egyértelműen támogatta az eltörlést, amit ők tiszteletben tartanak. Ha azonban az adó eltörlése miatt 2027-ben mintegy 500 millió euró esne ki az állami költségvetésből, annak pótlása a pénzügyminiszter Ladislav Kamenyicki feladata. A Progresszív Szlovákia csökkentené vagy eltörölné az ügyintézési díjakat abban az esetben, ha technikai problémák miatt átmenetileg nem működnek az állami elektronikus szolgáltatások. Javaslatuk szerint ilyenkor nem kellene díjat fizetni a papíralapú kivonatokért és beadványokért, és az elektronikus ügyintézés helyett választott papíralapú forma is olcsóbb lehetne. A javaslatot egyebek mellett a 2025. januárjában a kataszteri informatikai rendszereket érintő kibertámadás indokolja. Július 1-től

0: ahol a Saudel tájfún nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, a mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. Ma rendezik meg Pozsonyban a Transdanube Swim elnevezésű Dunai úszás 13. évfolyamát. A résztvevők 14 órakor indulnak a Lanfranconi híd északi oldalánál, és a Szlovák Nemzeti Felkelés hídjánál a Duna jobb partján érnek partra. A szervezők csak azt követően indítják el az úszókat, hogy meggyőződtek a folyó biztonságos lezárásáról. A résztvevők három csoportban fokozatosan ereszkednek a vízbe, elsőként pedig egy a Duna átúszásában nagy tapasztalattal rendelkező profi úszó indul.
1: Időjárás.
0: Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, néhol átmenetileg megnövekedő felhőzettel. A legmagasabb délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok közé emelkedik, késő estére pedig 12-20 fok közé hűl le a levegő. A többnyire északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként erős széllökések kísérik. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Nagy Bicse, vagyis Bicsa után Zsolna felé a 186-os kilométernél két személygépkocsi ütközött össze. A bal sáv és részben a jobb sáv is zárva van, a környéken fennakadásra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Enyicke mellett Kassa-Mindszent felé. Vezessenek fokozott óvatossággal.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, a Fanfara Komplexát hallottuk. Ez a hagyományos moldvai furúja koboz dob felállást szaxofonokkal kibővítő zenekar a 2000-es évek elején alakult. Pörgős balkáni és román népzenei elemekre épülő kortárs etnozenét és moldvai tánzenét játszanak, amelyet lehet ugyancsak hallgatni is, de nehéz megállni tánc nélkül. Első lemezük a Rádió Populár 2011-ben jelent meg. Az imént hallott Csobános című felvétel erről a lemezről származott. Csak úgy, mint a most következő Kavalos, Giamparale és a Fanfara Komplexa repertoáriában kakukktojásnak számító, hajnali és legényes.

A Fanfara Komplex 2016-ban jelentkezett második lemezével. Ez a lemez a Tánc alá címet kapta, és címéhez híven elsősorban moldvai és balkáni táncdallamokat hallunk rajta. A keresztelő, mennyasszonyszöktetés, királyhágó és a román vásár következnek a Fanfara Komplexa Tánc alá lemezéről.

A Fanfara komplexa muzsikája elsősorban a történelmi Moldva hangszeres táncdallamait használja. Ám céljuk nem a hagyományőrzés. A populáris zenei trendek alól nem tudják és nem is akarják kivonni magukat. Repertoárjuk és technikai tudásuk alapján egy romániai lakodalomban, bálban is megállnák a helyüket, és meg is állják időről időre. Olvashatjuk a Fonó honlapján. Harmadik Pasaport Kontroll című lemezén a Fanfara komplexa játéka letűnt évtizedek, a kelet-európai rögvalóság eklektikus világába repíti a közönséget. Hallgassuk meg a Besúgók a guzsajasbant, az Élet egy hosszú vonatutat és a Traktoristák táncát.

Kedves hallgatóink! Ma a Fanfara Komplexát, Magyarország legjobb balkáni rezes bandáját hallgatjuk. Nemrég jelent meg Erdély egyik legsokoldalúbb zenész énekesével, Kosikával közös felvételük, A világ végéig. Ezzel a felvétellel búcsúzunk, megköszönve figyelmüket, Kubányi Péter hangmérnök és Varsányi Ildikó szerkesztő.

Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A HLASZ nem hátrálna ki a tranzakciós adó eltörléséből. Novembertől újabb díjat vetnek ki a Kínából érkező csomagokra. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A kormányzó HLASZ továbbra is támogatja a tranzakciós adó januári eltörlését, jelezte Matúz Sutay Estok pártelnök. Robert Fico miniszterelnök tegnap ugyanakkor már azt is felvetette, hogy a koalíció mégsem szüntetné meg az adót. A belügyminiszter szerint a kormányfő két hete még egyértelműen támogatta az eltörlést, amit ők tiszteletben tartanak. Ha azonban az adó eltörlése miatt 2027-ben mintegy 500 millió euró esne ki az állami költségvetésből, annak pótlása a pénzügyminiszter Ladislav Kamenický feladata. A Progresszív Szlovákia csökkentené vagy eltörölné az ügyintézési díjakat abban az esetben, ha technikai problémák miatt átmenetileg nem működnek az állami elektronikus szolgáltatások. Javaslatuk szerint ilyenkor nem kellene díjat fizetni a papíralapú kivonatokért és beadványokért, és az elektronikus ügyintézés helyett választott papíralapú forma is olcsóbb lehetne. A javaslatot egyebek mellett a 2025. januárjában a kataszteri informatikai rendszereket érintő kibertámadás indokolja. Július 1-től 3 eurós vámot kell fizetni az Európai Unióba érkező főként kínai kis csomagok után. Az első tapasztalatok jelentős változást mutatnak a rendelési szokásokban. A belga vámhatóság szerint 53%-kal csökkent a kis csomagok száma. Novembertől újabb díj is terheli majd ezeket a küldeményeket. Az intézkedések célja az olcsó kínai csomagok egyre növekvő beáramlásának visszaszorítása, az uniós piacra belépő áruk ellenőrzésének javítása, valamint az európai kereskedők számára tisztességesebb versenyfeltételek megteremtése. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Szaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, a mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. Ma rendezik

0: Hőmérséklet 21 és 26 fok közé emelkedik, késő estére pedig 12-20 fok közé hűl le a levegő. A többnyire északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként erős széllökések kísérik. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Nagy Bicse, vagyis Bicsa után Zsolna felé a 186-os kilométernél két személygépkocsi ütközött össze, a bal sáv és részben a jobb sáv is zárva van, a környéken fennakadásra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Enyicke mellett Kassa Mincent felé, vezessenek fokozott óvatossággal.
1: Zöld hullám 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot és kellemes vasárnap délutánt kívánok! Ezen a héten 90 apró okot kaptak az ünneplésre az új-zélandi természetvédők. Ennyi fiókával gyarapodott ugyanis a kakapók, vagyis a világ legnehezebb papagájainak állománya az idei rekordot döntő költési időszakban. A kakapó már önmagában is különleges madár, éjszakai életet él, nem tud repülni, akár több kilogramot is nyomhat, és kizárólag Új-Zélandon őshonos. Néhány évtizeddel ezelőtt azonban nagyon közel került a kihaláshoz, 1995-ben már mindössze 51 példányt tartottak számon. Azóta hatalmas természetvédelmi program dolgozik a megmentésén, és úgy tűnik a kitartó munka meghozza az eredményét. Az idei 90 fiókával már 325 kakapó él, és több mint 75 éve nem volt ilyen nagy a faj ismert állománya. A kakapó ugyan továbbra is a világ egyik legritkább madara, de ez a hét most kivételesen nem arról szólt, hogy miből maradt egyre kevesebb a természetben, hanem arról, hogy valamiből végre több lett. És azt hiszem, egy vasárnap délutánt ennél jobb hírrel nehéz lenne elkezdeni.

0: Kínálat. A zsenialitás művészete Amadeus.
1: A történet a 18. századi Bécsben játszódik, és a zseniális de bohém Wolfgang Amadeus Mozart, valamint a Habsburg udvari zeneszerző Antonio Salieri fiktív féltékenységgel és áldás rivalizálással teli kapcsolatát dolgozza fel.
0: Akadálymentesítés a médiában.
2: Nem szeretném külön társadalmi csoportként kategorizálni a fogyatékossággal élőket, mert ugyanúgy hozzátartoznak a társadalomhoz, mint bárki más.
0: Amerigo Tóth, a kalandor magyar szobrász.
3: A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek.
0: A Nemzet Vili bácsia, Várkonyi András.
4: Remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1899-ben ezen a napon jelent meg a piacon a sűrített tej. A készítmény ma leginkább süteményekből, krémekből vagy egy jó édes kávéból lehet ismerős, pedig annak idején egyáltalán nem desszertnek szánták. A története egy nagyon hétköznapi problémával kezdődött, hogyan lehet a friss tejet hosszabb ideig eltartani hűtőszekrény nélkül. A 19. században ez komoly kérdés volt, hiszen a tej gyorsan megromlott, a városokba és hosszabb hajóutakra pedig nehéz volt biztonságosan eljuttatni. A megoldás egyik úttörője az amerikai feltaláló Jill Borden lett. Borden rájött, hogy ha a tej víztartalmának jelentős részét vákumban elpárologtatja, jóval tartósabb terméket kaphat. A vákum azért volt fontos, mert így a folyadék alacsonyabb hőmérsékleten forrt, tehát a tejet nem kellett olyan erősen hevíteni. Borden 1853-ban nyújtotta be szabadalmi kérelmét, de az amerikai szabadalmi hivatal eleinte meglehetősen kétkedve fogadta az ötletet. Végül 1856. augusztus 19-én kapta meg a szabadalmat a tejvákumban történő koncentrálására. A korabeli Scientific American már 1857-ben arról írt, hogy a koncentrált tejet New Yorkban árusítják, és egyre népszerűbb a gőzhajókon is. Nem csoda, olyan helyekre is lehetett tejet vinni, ahol friss tejhez szinte lehetetlen volt hozzájutni. A technológia lényege tulajdonképpen ma is könnyen érthető. A tejből eltávolítják a víz jelentős részét, a cukrozott változatánál pedig a hozzáadott cukor a tartósítást is segíti. Így születik a sűrű, krémes és feltűnően édes tejtermék, amelyet ma cukrozott sűrített tejként ismerünk. Borden vállalkozása 1857-ben kezdte meg működését, majd New York Condensed Milk Company néven folytatta. Az igazi nagy áttörést az amerikai polgárháború hozta, a tartós tej rendkívül praktikus élelmiszernek bizonyult a katonák számára, hiszen könnyebb volt szállítani, mint a friss tejet, és sokkal tovább eltartható volt. A katonák ráadásul hazatérve sem felejtették el az új terméket. Így egy szükséghelyzetben praktikusnak bizonyuló termék lassan a hétköznapi háztartásokban is helyet kapott. A sűrített tej Európába is hamar eljutott, Svájcban 1866-ban indult meg az ipari gyártása, és az európai tejipar egyik fontos termékévé vált. És akkor jöjjön az 1899-es év, amelyet gyakran összekapcsolnak a sűrített tej történetével. Ebben az évben Borden korábbi vállalata felvette a Borden Condensed Milk Company nevet. Maga a sűrített tej azonban ekkor már több mint 4 évtizede létezett és kereskedelmi forgalomban is volt. A termék egyik nagy előnye természetesen az volt, hogy a hűtőszekrények elterjedése előtti világban sokkal könnyebben lehetett tárolni és szállítani. Hosszú hajóutakon, távoli településeken és katonai ellátmányként egyaránt hasznát vették. Később azonban valami érdekes történt vele, a praktikus élelmiszerből fokozatosan édességek alapanyaga lett. Ma rengeteg ország konyhájában találkozunk vele, Latin-Amerikában süteményekhez és desszertekhez használják, Dél-Kelet-Ázsiában pedig kávé és tea ízesítésére is rendkívül népszerű. A vietnámi jeges kávé egyik jellegzetes hozzávalója, például éppen a cukrozott sűrített tej. Készülhet belőle karamellás krém, fagylalt, süteménytöltelék, de akár olyan gyors desszert is, amelyhez alig kell néhány hozzávaló. És van még egy apró érdekesség, a sűrített tej és az elpárologtatott tej nem feltétlenül ugyanaz. Az angol sweetened condensed milk cukrozott és nagyon édes, míg az evaporated milk általában hozzáadott cukor nélküli koncentrált tej. Vagyis, ami a 19. század közepén elsősorban élelmiszertartósítási problémára adott válasz, abból már a világszerte kedvelt konyhai alapanyag lett.

0: Egy film, két percben.
1: A film is zseniális, de az is, akiről szól, Polák Zsókát hallják.
2: 1984. szeptember 6-án mutatták be azt a filmet, amitől ismét Mozart lázban kezdett égni a világ, és amely Milos Formannak 8 Oscar-díjat hozott. Ez az Amadeus. Talán mindez meg sem történik, ha Milos Forman nem ül be Londonban Peter Schaffer Amadeus című darabjára. A cseh rendezőt nagyon megfogta Mozart történetének így módú bemutatása, de még jobban Antonio Salieri tragédiája. Azonnal meg akarta filmesíteni, és ehhez magát az eredeti darab szerzőjét is megnyerte, ő írta a film forgatókönyvét. A történet a 18. századi Bécsben játszódik, és a zseniális, de bohém Wolfgang Amadeus Mozart, valamint a Habsburg udvari zeneszerző Antonio Salieri fiktív féltékenységgel és áldás rivalizálással teli kapcsolatát dolgozza fel. A film keretes szerkezetű. Az idős, elmebajos Salieri egy papnak gyónja meg bűneit, felidézve Mozarttal kapcsolatos emlékeit. Bár a film a bécsi udvarban játszódik, a belső és külső jelenetek nagy részét Prágában rögzítették. A kommunizmusban azonban ez nem ment könnyen, a stábnak rendkívül szigorú politikai és titkosszolgálati ellenőrzések mellett kellett dolgoznia, de Prága szerencsére érintetlenül őrizte meg 18. századi barokk arculatát. A Mozartot alakító Tom Hanks a forgatás előtt csak gitározni tudott. Hogy a zongora jelenetek hitelesek legyenek, a felvételek előtt fél éven át napi 6 órát gyakorolt, így a filmben látható szimfóniák és művek játékát maga tanulta meg kézzel eljátszani. A filmet a kritikusok azonnal mesterműként fogadták, és a mai napig minden idők egyik legjobb zenés történelmi filmjeként tartják számon. Különösen dicsérték a két főszereplő virtuóz játékát, Miroslav Ondřicek operatőri munkáját, valamint a korhű jelmezeket és díszleteket. A film az 1985-ös Oscar nagy nyertese volt. 11 jelölésből 8-at váltott díjra, köztük a legjobb film, rendező és főszereplő díját is. Forman filmjének ráadásul egy nem várt hozadéka is volt. Világszerte ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a komoly zene, különösen Mozart és a korábban háttérbe szorult Salieri

0: A kolozsvári Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adott otthont a média szolgáltatások és akadálymentesítés a digitális térben című konferenciának. A rendezvény a társadalmi innováció és a jogi megoldások lehetőségeit járta körül a fogyatékosságügy területén. A konferenciát az Erdély Múzeum Egyesület és a Sapientia MT szervezte. Az esemény után Szkau Naphegyi Andreát, európai projektek tanácsadóját és az Inkluzív Hollandia Egyesület elnökét László Tibor kérte mikrofonhoz, hogy beszéljen a társadalmi inklúzió és akadálymentesítés kihívásairól.
1: Mi innen, ugye nyugat felé, különösen Hollandia felé nagy csodálattal tekintünk mindenféle szempontból. Különösen csodáljuk a szociális megvalósításait, a társadalmi szerkezetét, a demokráciáját, stb. Tehát itt kiderült az, hogy tényleg sok minden jól megy, tényleg sok minden elérhető, de ott sem minden fenékig tejfel, ahogy itt mondani szokták. Tehát ott egy olyan egyesületnek vagy az elnöke, amely segíteni szeretne. Ugye ez a lényeg. Azoknak, akik rászorulnak. Hát még mielőtt rátérnénk a konkrét eladásodra, szeretnék egy rövid képet alkotni arról, hogy mit is kell menedzselni egy ilyen szervezet által az ottani környezetből.
2: Azzal kezdeném, hogy mit jelent a jogi terminológia és az ENSZ egyezmény. Tehát az ENSZ 2006-ban ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, és ennek a gyakorlatba ültetése most már kötelező minden európai tagállamban. És amint az előadásomban is említettem, a jogszabály nem elegendő. Tehát ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő személyeket bevonjuk a társadalomba mindennapi szinten, ahhoz alulról szerveződésre is szükség van.
1: Maga ez a fogyatékosokból, vagy fogyatékkal élőkből álló társadalom kell egy önálló várat építsen, ugye? Amely védelmet nyújt, és kifelé pedig pozitív hatással van.
2: Ki kell állnunk a jogainkért, mert itt akkor azt is megemlíteném, hogy én is ehhez a társadalmi csoporthoz tartozom, fogyatékossággal, illetve egy ritka immunrendszeri betegséggel élvén, és nem szeretném külön társadalmi csoportként kategorizálni a fogyatékossággal élőket, mert ugyanúgy hozzátartoznak a társadalomhoz, mint bárki más. És a Holland Inkluzió Egyesület tagja az Európai Inclusion Europe Egyesületnek, és érdekképviseleti szervként arra törekszünk, hogy az ENSZ egyezményt gyakorlatba ültessük különböző életterületeken. És van egy kapcsolatrendszerünk, amely ilyen 450 főből áll, úgynevezett ENSZ nagykövetek. Hollandiában különböző területeken laknak, és legtöbbjük valamilyen fogyatékossággal él, de abban támogatjuk egymást, hogy digitális platformon, Zoomon keresztül, erről szól az előadásom, hogy egy Zoom linktől az érdekérvényesítésig. Tehát sikerült az elmúlt években létrehozni egy olyan akadálymentesített digitális környezetet, amelyben mindenki jelen lehet, tehát hallássérültek számára írótolmácsokat biztosítunk. Ülésvezetőként ugye mindenkit rendre utasítok, hogyha esetleg szóhoz szeretne jutni, anélkül, hogy megkapta volna a szót, és látássérültek is jelen lehetnek, illetve autizmussal, szellemi fogyatékossággal élők is jelen vannak, mert mindenki közérthető nyelvet használ, és egy olyan közeget teremtünk, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, és önmaga lehet. És ez az, amit szélesebb társadalmi körben is szeretnénk látni, hogy azzal együtt, hogy fogyatékossággal élsz, nem fogom azt mondani, hogy annak ellenére, hanem azzal együtt, egyenértékű tagja lehetsz a társadalomnak. És hogy egy szemléletváltásra is szükség van, hogy mindenkit elfogadjunk olyannak, aminek született, vagy amivé vált, mert fogyatékosság nem választás kérdése, de az, hogy a szemléletünkön változtassunk, hogy a fizikai környezeten változtassunk, hogy a munkaerőpiacon és az oktatásban inkluzióról gondoskodjunk, az rajtunk múlik.
1: Milyen fegyvereitek vannak, illetve milyen építőkockákból rakjátok össze az épületet, mert itt elmondtad, hogy ugye alapjában véve egy törvénytisztelő társadalom, Hollandia és Nyugat-Európa egyes részei, de ez a törvénytisztelet azért ott sem érvényesül teljes mértékben, saját tapasztalatból is elmondtad azt, hogy adott esetben csak addig tartják be a törvényt, ameddig feltétlenül kötelező, és utána pedig az empátia az nem játszik túl nagy szerepet a folyamatokban.
2: Hollandia évszázadok óta kereskedelemmel foglalkozik.
1: Tehát egy gyakorlatias társadalom.
2: Igen, és ez minden területen érezhető. És új kormánykoalíció alakult február végén, az a címe a kormányprogramnak, hogy Anderslag, tetre fel, tetre készek, De amikor a költségvetési vita zajlott a fogyatékosságügy kapcsán, akkor megszorító intézkedéseket szerettek volna bevezetni.
1: Ez most jelszól mindenütt, megszorító intézkedések nálunk, de mindenütt. És nagy kérdésünk, minek a nevében és miért?
2: És azt kérdezted, hogy milyen építőkockákat használunk. A kitartásunk az egyik alapvető építőkocka, az ideájaink, az, hogy segíteni tudunk nem csak önmagunkon, hanem a körülöttük lévőkön, hogy az életminőségünket javítsuk. Mert erről szól a fogyatékossággal élőkért szóló fellépés, az életminőség javítása. És lobby tevékenységeket folytatunk, tehát parlamenti pártokhoz juttatunk el kéréseket, leveleket. Most ugye márciusban önkormányzati választások is voltak, most jönnek létre a helyi tanácsok, 342 önkormányzat van Hollandiában. Úgyhogy egy legutóbbi tematikus online megbeszélésen erről beszéltünk, hogy milyen javaslatokat fogalmazunk meg, hogy minden önkormányzat dolgozzon az ENSZ egyezmény gyakorlatba ültetésén, és hogy milyen prioritásaink vannak, és mire kell első lépésként odafigyelni.
1: Jól tudom, hogy te továbbra is két laki életet élsz, hazajársz Kolozsvára, és itt is dolgozol, és mint ilyen azt hiszem, hogy nagyon jó rálátásod van arra, hogy az a társadalom és ez a társadalom hogyan viszonyul ehhez a problémához. Ugye mi itt szoktuk mondani, hogy sokkal rosszabbul állunk, de lehet, hogy vannak olyan pontjaink is, amelyben jobban állunk e téren. Van ilyen? Illetve a folyamataink, amelyek itt zajlanak, milyen irányba vezetnek, tehát felzárkozunk?
2: Az előadásomban is említettem, hogy ha az akadálymentesítésről van szó, akkor ennek három dimenziója van, a fizikai, társadalmi és digitális. Hogyha fizikai környezetre gondolok, akkor Hollandiában már úgymond elől járunk, és Románia szerencsére egyre gyorsabban felzárkozik. Hogyha társadalmi befogadásról beszélek, akkor saját tapasztalatomból kiindulva úgy érzem, hogy Romániában sokkal erőteljesebben jelen van az elfogadás, mint Hollandiában. És ha azt kérdeznéd, hogy miért, mert mások a társadalmi normák és standardok.
1: És az érzelmi viszonyulás, hozzáállás.
2: Igen. És ez Romániában teljesen más, mint Hollandiában.
1: Tehát ez egy plusz nekünk, hozzájuk képest, ugye?
2: Igen, ez egy plusz.
1: Ezt ki lehetne használni egyéb téven is, befolyásolhatja akár a sokkal objektívebb folyamatokat, gazdasági, infrastruktúrális folyamatokat.
2: Igen, és még a digitális környezetre is visszatérve, az az érdekes Romániában, hogy átugrik bizonyos szakaszokon, tehát Hollandia végigmegy egy digitalizációs folyamaton, és Romániában meg annyira erőteljes a digitalizáció, hogy nagyon hamar fel tud zárkozni, és különböző szolgáltatások elérhetővé tud tenni. Persze a digitalizáció során azt is hallottuk, hogy mindenkire gondolni kell, látássérültekre, hallássérültekre, és azt, hogy úgy rendezzük be, akár szabadidős tevékenységről legyen szó, sportolásról, vagy egy mozizásról, úgy rendezzük azt be, hogy mindenkire odafigyeljünk.
0: Szkaunaphegyi Andreát, az Európai Projektek Tanácsadóját és az Inkluzív Hollandia Együttes elnökét László Tibor kérdezte.

0: művészet, történet.
1: Amerikó Tota kalandor magyar szobrász, Mellay Erzsébet írását halljuk Bárdos Ágnes tolmácsolásában.
2: A 70-es évek elején a magyar televíziót nézve figyelhetett fel a kultúrát kedvelő közönség Amerikó Tot, azaz Tóth Imre szobrász művész nevére, aki Olaszországból tért haza Magyarországra, és országszerte különböző kiállításai voltak. Nagyon érdekesen beszélt az életéről, ezért a magyar tévériporterek is gyakran megszólaltatták. Pár évvel később, amikor a Keresztapa filmek nálunk is divatba jöttek, meglepődve ismerhettük fel az egyik főszereplő, Al Pacino testőrének személyében a magyar-olasz szobrászt. Mint utóbb kiderült, élete során néhány filmszerepet is elvállalt, mert színészi tehetsége is volt. Tóth Imre Csurgón született 1909-ben. Két évig tanult a budapesti iparművészeti főiskolán, majd Németországba ment, ahol bekapcsolódott a Bauhaus mozgalomba. Később a zwickaui haláltáborba került, több művésztársával együtt kényszermunkára, onnan szökött meg Olaszországba. Nyelvtudás nélkül érkezett oda, de pár év alatt megteremtette egzisztenciáját, ráadásul műtermet és megbízásokat is szerzett magának. Olaszországban a római Termini pályaudvar homlózati fríze lett legismertebb munkája. Híressé vált római műterme, ahol olyan nagy művészek fordultak meg, mint Picasso, Fellini, Igor Stravinsky, Salvador Dali. Az 50-es években Tot már híresség lett az olaszoknál, nem csak a szobrászatot művelte és szerette, hanem sok minden másba is belefogott. Mint már említettük, színészként is szerepelt Coppola és Fellini filmjeiben, volt autóversenyző, szigonyvadász és a fegyverekhez is jól értett. Mivel a Vatikánnak és a pápának is dolgozott, egy kicsit neki is köszönhető a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának a létrehozása, ahová szobrot is készített. Magyarországon például a Gödöllői Egyetem előtt áll a Mag Apoteózis a című szobra, Fehér Csurgón pedig a Csurgói Madonna. A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek. Amerigo Tot, Tóth Imre 1984. decemberében hunyt el Rómában, de sírja a budapesti Farkasréti temetőben található.

Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két dolgozót bocsátott el a belügy az orosz kamerabotrány miatt. Németország megerősíti a drónok és kibertámadások elleni védelmét. Késő nyári arcát mutatja az időjárás, a jövő hét közepén még 30 fok is lehet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A belügyminisztérium két munkatársa már nem tölti be korábbi tisztségét a közlekedési radarkamerák beszerzésével kapcsolatos ügy miatt, közölte Matusz Utay Estok belügyminiszter, a HLASZ elnöke a Joy 24 televízió mai műsorában. Elmondása szerint az érintettek a tárca alkalmazásokkal és projektekkel foglalkozó osztályának vezetője, illetve a kamerarendszer projektmenedzsere volt. A miniszter szerint természetes, hogy az ügyben személyi felelősség is megállapítsanak. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke szerint legkésőbb szeptember 15-éig leváltják Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert. Ha ez nem történik meg, pártja a parlament működésének blokkolásától sem riad vissza. Andrej Danko a TL3 televízió vitaműsorában azt is jelezte, hogy a tárca élére a jelenlegi államtitkár Filip Kuffa kerülhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az SNS nem akarja megbuktatni a kormányt. 6 lakóépület égett le ma hajnalban az Eperjesi járásban található Mérk, azaz Mirkovce egyik roma telepén. A tűzben 6 család, összesen 39 ember, köztük 15 felnőtt és 24 gyermek veszítette el otthonát. A település rendkívüli helyzetet hirdetett, a károsultakat jelenleg a községi hivatal nagy termében helyezték el. Az önkormányzat a belügyminisztérium polgári védelmi raktáraiból matracokat, ágyneműt, törölközőket és más szükséges felszereléseket biztosított számukra, valamint az étkeztetésükről is gondoskodik. Szeptember 1-től az alkoholtilalom már nem csak a járművezetőkre, hanem bizonyos esetekben a motorokon és kerékpárokon utazó személyekre is vonatkozik Szlovákiában. Az új szabályt a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása vezette be. A tilalom például a két vagy több személy szállítására alkalmas kerékpárok, kisebb elektromos járművek és motorkerékpárok utasaira is kiterjed. A belügyminisztérium szerint az alkohol vagy más tudatmódosító szer ronthatja a közlekedés biztonságát, mivel az utas kiszámíthatatlan mozgása elvonhatja a vezető figyelmét. Németország átfogó intézkedés csomagot készít a drónok, a kibertámadások és az Oroszországnak tulajdonított egyéb szabotázsakciók elleni védelem megerősítésére, írta a Bild am Sonntag. A lépésre az augusztusi, a lipcsei Hallei repülőtér ellen feltételezett dróntámadási kísérlet után kerül sor. Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint az Oroszországból kiinduló hibrid támadások mára a mindennapok részévé váltak, és várhatóan fokozódni fognak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Németország képes védekezni és megvédeni lakosságát. Moszkva továbbra is tagadja, hogy nyugat-európai szabotázsakciókban venne részt.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős az idő, késő estére 12-20 fok közé hűl le a levegő. A

0: irányából. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
1: Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! A retro slágerlista dalai már betöltve várják az indításukat. Történt némi változás is az elmúlt héthez képest, előtte azonban még arról, hogy 16 óráig Várkonyi Andrással beszélgetünk.
4: Majd miután fölvettek a főiskolára, és megköszöntem a bizalmat, ez olyan szemtelenségnek számított abban az időben, hogy valaki egy ilyen jelentős állásajánlatot visszautasít, hogy visszamondani, hogy nem is sikerült a felvételi, mondták. És hát így ez volt a kalandom a mai.

Retro slágerlista. A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. szeptember 6-án még mindig a Beatles Yellow Submarine című dala állt az élen. In the

1986-ban a Communards Don't Leave Me This Way című slágerét játszották a legtöbbet a brit rádiók. A szám valójában egy 70-es évekbeli szerzemény feldolgozása, amelyet korábban többek között Thelma Houston vitt sikerre. A Communards változatának egyik különlegessége Jimmy Somerville jellegzetes magas fekvésű énekhangja, amelyhez Sarah Jane Morris mélyebb szólos vokálja társul. Az energikus, diszkós feldolgozás óriási sikert aratott, 4 héten átvezette a brit slágerlistát, és 1986 legkelendőbb kislemeze lett az Egyesült Királyságban. A felvétel máig a 80-as évek egyik legismertebb tánczenei klasszikusa, és egyben a Communards pályafutásának

2001-ben a Blue Too Close című dala volt a rádió kedvence. A felvétel valójában egy feldolgozás, az eredeti változatot az amerikai R&B együttes a Next vitte sikerre a 90-es évek elején. A Blue verziója megtartotta az R&B-s hangulatot, de a négy fiú vokáljára és a korabeli brit pop hangzására formálták át. A Too Close a Blue első brit listavezető kislemeze lett, és fontos szerepet játszott abban, hogy az együttes a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb brit fiú csapatává váljon. A dal a bemutatkozó All Rise albumon is helyet kapott, amelyből később több nagy sláger született.

2006-ban Justin Timberlake Sexy Back című dala volt a brit rádiók kedvence. A felvétel a Future Sex Love Songs című album első kislemezeként jelent meg, és egészen új elektronikusabb hangzást hozott Timberlake pályafutásában. A dal producere Timbaland és Danya volt, a torzított vokálokkal és kemény lüktető ritmussal pedig tudatosan eltávolodtak a hagyományos pop és R&B hangzástól. Érdekesség, hogy maga Timberlake sem hagyományos értelemben vett refrénként gondolt a dal legismertebb részeire, inkább egy klubokba szánt, folyamatosan lüktető felvételt akart készíteni. A Sexy Back világszerte hatalmas siker lett, és Grammy-díjat is nyerte a legjobb dance felvétel kategóriában.

2011 Example Stay Awake. A felvétel a brit előadó egyik legnagyobb sikere lett, és jól példázza azt az időszakot, amikor az elektronikus tánczene és a brit rap egyre közelebb került egymáshoz. A szám producere a később világsztárrá vált Nero volt, akik erőteljes elektronikus hangzást adnak Example énekéhez és rappeléséhez. A dal szövege a hajnali tartó bulizás világát mutatja be, de a felszín alatt annak árnyoldalaira és önpusztító körforgására is utal. A Stay Awake Example második brit listavezető slágere lett, közvetlenül a Change It The Way You Kiss Me sikere után.

2016-ban a Chainsmokers featuring Halsey Closer című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A dal két egykori szerelmes váratlan találkozását meséli el, akikben újra felébrednek a régi érzések és emlékek. Különlegessége, hogy Andrew Taggart, a Chainsmokers egyik tagja ezen a felvételen először vállalt főénekesi szerepet a duó egyik kislemezén. Halsey és Taggart váltakozó énekes szinte párbeszéddé alakítja a történetet, ami nagyban hozzájárult a dal sikeréhez. A Closer 2016 egyik legnagyobb világslágere lett, és az Egyesült Államokban 12 héten keresztül vezette a Billboard 600-et.

Ez volt a Retro Slágerlista. A 15 órai híreket követő órában Várkonyi Andrással beszélgetünk, az óra végén pedig a Pink Floyd 3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Két dolgozót bocsátott el a belügy az orosz kamerabotrány miatt. Németország megerősíti a drónok és kibertámadások elleni védelmét. Késő nyári arcát mutatja az időjárás, a jövő hét közepén még 30 fok is lehet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A belügyminisztérium két munkatársa már nem tölti be korábbi tisztségét a közlekedési radarkamerák beszerzésével kapcsolatos ügy miatt, közölte Matusz Utay Estok belügyminiszter, a HLASZ elnöke a Joy 24 televízió mai műsorában. Elmondása szerint az érintettek a tárca alkalmazásokkal és projektekkel foglalkozó osztályának vezetője, illetve a kamerarendszer projektmenedzsere volt. A miniszter szerint természetes, hogy az ügyben személyi felelősség is megállapítsanak. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke szerint legkésőbb szeptember 15-éig leváltják Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert. Ha ez nem történik meg, pártja a parlament működésének blokkolásától sem riad vissza. Andrej Danko a TL3 televízió vitaműsorában azt is jelezte, hogy a tárca élére a jelenlegi államtitkár Filip Kuffa kerülhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az SNS nem akarja megbuktatni a kormányt. 6 lakóépület égett le ma hajnalban az Eperjesi járásban található Mérk, azaz Mirkovce egyik roma telepén. A tűzben 6 család, összesen 39 ember, köztük 15 felnőtt és 24 gyermek veszítette el otthonát. A település rendkívüli helyzetet hirdetett, a károsultakat jelenleg a községi hivatal nagy termében helyezték el. Az önkormányzat a belügyminisztérium polgári védelmi raktáraiból matracokat, ágyneműt, törölközőket és más szükséges felszereléseket biztosított számukra, valamint az étkeztetésükről is gondoskodik. Szeptember 1-től az alkohol tilalom már nem csak a járművezetőkre, hanem bizonyos esetekben a motorokon és kerékpárokon utazó személyekre is vonatkozik Szlovákiában. Az új szabályt a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása vezette be. A tilalom például a két vagy több személy szállítására alkalmas kerékpárok, kisebb elektromos járművek és motorkerékpárok utasaira is kiterjed. A belügyminisztérium szerint az alkohol vagy más tudatmódosító szer ronthatja a közlekedés biztonságát, mivel az utas kiszámíthatatlan mozgása elvonhatja a vezető figyelmét. Németország átfogó intézkedés csomagot készít a drónok, a kibertámadások és az Oroszországnak tulajdonított egyéb szabotázsakciók elleni védelem megerősítésére, írta a Bild am Sonntag. A lépésre az augusztusi, a lipcsei Hallei repülőtér ellen feltételezett dróntámadási kísérlet után kerül sor. Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint az Oroszországból kiinduló hibrid támadások mára a mindennapok részévé váltak, és várhatóan fokozódni fognak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Németország képes védekezni és megvédeni lakosságát. Moszkva továbbra is tagadja, hogy nyugat-európai szabotázsakciókban venne részt.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős az idő, késő estére 12-20 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején kellemes, késő nyári arcát mutatja majd az időjárás. Holnap napközben változóan felhős lesz az égbolt, délután 24 és 29 fok közti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire gyenge lesz. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Széchenyi-Kovácsi után a magyar határ felé haladva egy motoros és egy személygépkocsi ütközött össze, a baleset helyszínén egy sáv járható. Pöstyénben a reptér közelében a repülőnap miatt kell megnövekedett forgalomra számítani. Radar méri a sebességet Bátka előtt Rimaszombat irányából.

0: Színész, szinkronszínész, író, de volt rádióbemondó is Várkonyi András, akit viszont legtöbben a Barátok közt Vili bácsiaként ismertek meg. Kossár Georgina beszélgetése.
1: Kedves András, ugye legtöbben önt természetesen, és ha unja, akkor is el kell, hogy mondjam, itt a Felvidéken egészen biztos, hogy a Barátok közből ismerik, ugye? A Kertész Vilmost, azaz Vili bácsit, amely szerepet azt hiszem, hogy 23 éven keresztül játszott, ugye?
2: Pontosan így van, így van.
1: Ez nagyon hosszú idő, az ember nem unja meg, nem un rá, vagy inkább egyre inkább megszereti a szerepet, vagy hogy van vele? Hadd kérdezzek már erre rá, hogyha ezzel kezdtem.
2: Hogy hát hogyan? Ez úgy van, hogy ez a munkák. Tehát ha az ember egy bizonyos szerepet nyilván nem ugyanazt játsza minden nap, mert ugye különböző forgatókönyveket kaptunk minden héten, és hát mindig új dolgok történtek, ez ugyanaz, mint amikor az ember a színházban különböző szerepeket kap, és akkor azokat eljátsza legjobb tudása szerint. Úgyhogy az egy másik dolog, hogy a forgatást meg tudja az ember unni, tehát az, hogy nem egy reggel is esetleg késő estig, vagy akár éjszaka is forgat, hát abban azért bele lehet unni, de a történetekben azért nem nagyon.
1: És a szinkronban, mert ahogy utána néztem a pályafutásának, nem tudom, hogy igaz-e, de hogy közel 2000 szinkron szerep fűződik az ön nevéhez, tehát akkor, hogy...
2: Ez így van pontosan, nem pontosan, nyilván körülbelül, de az tény, hogy hát most már olyan majdnem 60 éve szinkronizálok, sőt, talán lehet, hogy nem is majdnem.
1: Ez egy másfajta szerelem a színészeten belül?
2: Hát, hogy szerelem vagy sem, azt nem tudnám így megmondani, de minden esetre egyfajta munkavégzés, olyan fajta munkavégzés, amit ráadásul nem is minden színész tud jól csinálni. Tehát most magamat nem minősítve, de hát remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
1: Akkor ez a kettő, hogy önnél összejött, ez egy nagyon szerencsés dolog, de azért is

0: mondtam, hogy szerelem, mert hogy hát, hogyha ennyi szinkron szerep ön mögött van, akkor kell, hogy nagyon szeresse is, tehát, hogy nem un rá erre sem.
1: Igen, hát az igazság, hogy ugyanez van, mint a forgatásnál, hogy mindig más van, sőt, egy kicsit még differenciáltabb, mert ráadásul az ember a tömeggyilkostól a kedves nagypapáig bármit szinkronizál, ugye, tehát ott még ráadásul karakterugrások is vannak, az is lehet, hogy egy ugyanazon a napon csinálom a két szélsőséget akár egy másik stúdióban.
0: Uh-huh. Na, akkor menjünk egy kicsit vissza, hogy mi volt a Barátok közt előtt. Kezdjük azért, hogyan lett önből színész, mert hogy azt is olvastam, hogy ön a repülést akarta választani, ugye, hogy a Malévhoz akart oda jelentkezett, és hogy aztán végül, hogy ez a kettő valahogy nem tudom, hogy nem passzol, de hát vagy a színészet, vagy a repülés, vagy hogy volt?
1: Nem egészen, ez úgy történt, hogy én abban az időben voltam fiatal ember, amikor nem igen lehetett utazni. És engem az utazás borzasztóan vonzott már fiatal férfi vagy srác koromban is, és miután a nyelveknek nagy szeretője, ismerő és gyakorlója voltam, úgy gondoltam, hogy az ilyen pályaválasztásnál a Malév tűnt a legalkalmasabbnak arra, hogy utazhassak. És akkor történt az az érdekes eset, hogy egyszerre jelentkeztem a rádióbemondónak, volt egy ilyen pályázat, Malév földi kísérőnek hívták, akkor nem tudom most, hogy hívják ezt a foglalkozást, hogy van-e ilyen egyáltalán, és hát a színművészeti főiskolán is akkor volt jelentkezés, és hát ahogy ma is a 18 éves fiatalok, ugye több helyre jelentkezhetnek, hát az egyik beválik. Úgyhogy itt tulajdonképpen ez volt. A Marinál pedig az volt, hogy leültettek egy székre, körbevettek négy különböző nyelven, németül, franciául, oroszul, meg nem is tudom már, azt hiszem talán lengyelül, és kérdéseket tettek föl, és megfeleltem a feladatnak. Úgyhogy egy idő múlva kaptam egy levelet, hogy sikeres volt a felvételem, majd miután fölvettek a főiskolára, és megköszöntem a bizalmat, ez olyan szemtelenségnek számított abban az időben, hogy valaki egy ilyen jelentős állásajánlatot visszautasít, hogy visszamondom, hogy nem is sikerült a felvétel, mondták, és hát így ez volt a kalandom a Malévvel annak idején.
0: Uh-huh. És a magyar szakos diplomája az a színészet mellett van? Tehát, hogy mint magyar...
1: Így van. Uh-huh. Ez így van, a Vidám Színpad tagja voltam, és amellett végeztem el az egyetemet magyar népművelés szakon, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az én, hát nem is tudom, az én szellemi potenciálomat jobban kielégíti, jobban megmozgatja az, hogy egy kicsit egyetemista is legyek, amellett, hogy abban az időben a karrierem annyira nem mozdult meg, hogy teljes erővel ezzel foglalkozhassak. Forgattam ugyan itt-ott, főleg külföldi filmekben, de olyan nagyon nem voltam divatban. És akkor úgy gondoltam, hogy lekötöm az energiáimat.
0: És hogyan és mikor kerül divatba ön?
1: Hát tulajdonképpen úgy indult el az egész, hogy én ilyen írói karrierem is van, azért kis darabokat írogattam, meg a Vidám Színpad és a Békés Szabai Színház is bemutatta effektív színdarabomat, meg regényem jelent meg később. Úgyhogy amikor ilyen kis darabokat írtam, és két-három kollégámmal elkezdtük ezeket játszani, gyerekdarabok is voltak köztük, és tulajdonképpen itt derül ki az, hogy ezzel akár pénzt is lehet keresni, valamiféle népszerűségre is lehet törekedni vele, és aztán elkezdtem forgatni ezeket a filmeket, és itt történt az is, hogy elmentem erre a castingra, a Barátok ezt a castingjára, itt a Bűn és bűnhődés színű amerikai filmben forgattam, mikor oda jöttek, hogy van egy ilyen szappanopera casting, nem is nagyon akartam elvállalni, mert nem tudtam mi az. Uh-huh. Nem volt ilyen az országban addig. Sokan hasonlítják a szomszédokhoz, de a szomszédok az abban is voltam egyébként. Az két hetenként ment ez a sorozat. Itt meg minden munkanap, tehát teljesen más karakterű munkát kellett benne végezni. Csak elmentem, és akkor egyéb után kiválasztottak.
0: és mindeközben, tehát szinkronban a színházakban is, vagy valamelyik színházban is játszott, vagy amikor volt a Barátok közt, akkor csak az volt?
1: A Barátok közt mellett azért szerencsére elég rendesen egyeztettek, úgyhogy volt ott egy olyan valaki, aki ezzel foglalkozott, hogy a egyéb munkáinkat is tudjuk azért végezni, és így történt, hogy rendesen szinkronizálni is tudtam, színházat már nem mertem vállalni.
0: Na így kérdeztem, ilyen, színház, tehát ilyen, nem volt színház, tehát a 23 év alatt nem játszott addig színházban, míg forgatta a Barátok közt sorozatot?
1: Nem teljesen így van, ugyanis az utazó társulatokkal jártam. Uh-huh. Tehát több társulatban is benne voltam, elég sokat mégpedig. Úgyhogy elég fárasztó volt, hogy elmentünk, mit tudom én, egy vidéki városba, vagy Pesten is voltak kultúrházak, és komoly darabokban is, és kevésbé komolyakban is játszottam. Tehát nem szűnt meg a színpadi munkám.
0: Önnek melyik volt a legszebb időszaka, vagy melyiket tartja a csúcsnak az életében, vagy hogy összegzi így az eddigi pályafutását, a színészetet?
1: Hát én ugyanúgy, ahogy általában a grafikonok kinéznek, tehát voltak nagyon jó időszakok, voltak kevésbé. Nyilván, amikor olyan szerepeket játszottam, de akár a sorozaton belül is, mert ugye minden sorozat olyan, hogy akire jobban irányul a figyelem egy-egy héten, vagy egy-egy hónapban, akkor a több a munka, több a feladat, több a koncentráció, és ez így van a színháznál is, hogy mit tudom én, amikor a Hippolyta lakájban a Schneidert játszottam, az egy jutalomjátéknak is volt nevezhető, vagy a Miska pincért a Csárdás királynőben. Ezek olyanok, amiben, ahogy mondani szoktuk, fürödni lehet. Tehát ezek szakmailag nagyon jók voltak, de hát tulajdonképpen a Kassai Polgárokban is a Pátot játszottam, tehát egészen komoly szerepeim is voltak, amikre szívesen emlékszem, vagy a Kaposvári Színházban még a Éjjeli Meredék helyben a Vászka Petel, az is egy ilyen csúcsa volt a pályámnak, tehát mindegyik a szinkronban is voltak olyanok, hogy emlékezetes szerepek. Most éppen, hogy aktuálisat mondjak, most megy éppen ugye a Duna TV-n a Bor Mámor szerelem című szlovák sorozat, nyilván ismeri, és egyik idős főszerep. Hogy hívják? Zoli, a Zolit játszom benne. Igen, úgyhogy mondom, vannak ilyen kiemelkedő feladatok, amiket szívesen csináltam, és hát vannak aztán a békés termelési időszakok, amikor az ember gyakorlatilag végzi a dolgát.
0: Uh-huh. Ugye több színházban is volt tag, ugye a Víg Színházban, Békés Csabán, említette a Kaposvári Színházat a Vidám Színpadon. Aztán miért választotta a szabadúszást? Tehát, hogy az megfelelőbb volt ön számára?
1: Benne van a nevében. Szabadúszás, azt jelenti, hogy az ember szabad. Uh-huh. Tehát én elsősorban emiatt választottam, másodszorban pedig amiatt, hogy anyagilag teljesen más világ. Tehát ha valaki a szabadúszásból meg tud élni, akkor az azt jelenti, hogy akár a tízszeresét megkeresheti annak, amit a színházban rengeteg kötöttséggel meg tud keresni. Tehát a színház nagyon leköti az embert. Olyan kötelezettségeket hárítanak rá, a próbáktól kezdve a beugrásokon keresztül a zenés ensemble próbákig, a hétvégi előadás, tehát nagyon sok minden van, és hát bizony szerény díjazásért. Még a főszereplőknek sem olyan a fizetése, amit össze lehetne hasonlítani mondjuk egy állami, vagy mondjuk egy üzleti szférában egy középkáder fizetésével. Tehát aki úgy gondolja, hogy ilyen szempontból többre képes, vállalja a bizonytalanságot, ami egy idő után nem bizonytalanság, hanem biztos megélhetésé válik, akkor az általában belevág ebbe.
0: Jó esetben, ugye, azzá válik, mert igen, nagyon sok színész nem meri bevállalni, ezért is kérdezik.
1: Pontosan, így van, egyfajta biztonságot ad kétségtelenül. Én is némelyik színházban ugye tag voltam, némelyik színházban pedig szerepre szerződtem, tehát vendég voltam. Az egy kicsit, hogy mondjam, arisztokratikusabb helyzet a vendégnek lenni, mert kevesebb a kötelezettség, de hát mindent kipróbáltam, amit ezen a pályán ki lehet próbálni.
0: Sőt, ugye nem csak színész, hanem zenével is foglalkozik. Lemeze is jelent meg, nagy lemeze.
1: Így van, de erről. Hát az is.
0: Igen.
1: Igen.
0: Mondom, hogy erről meséljen egy kicsit a zenéhez való kapcsolata.
1: Na, tulajdonképpen összekapcsolódik a zenével való kapcsolódásom az írással, mert ez a, például ez a CD, ez a Borkostoló című CD, ami megjelent a lemezgyár íróvoltából, ennek én írtam a szövegét. A zenéket nem én írtam, hanem különböző zenész, zeneszerző barátaim. Meg is lepődtek, hogy fordította fel felállás, mert én mentem oda a szöveggel, hogy írjanak hozzá a zenét, és nem ők hozzám a zenével, hogy írjanak hozzá a szöveget, de hát ugye egyrészt én annak idején zongoráztam évekig, hát azért otthon vagyok a zenében, másrészt pedig hát darabokhoz is írtam sok dalszöveget, úgyhogy megpróbáltam ezt a két dolgot így egyesíteni, és hát szép sikereket értem el vele.
0: És van egy ilyen műsora is, ugye? Amit a Bordalok és a Sztorik című műsora. Vagy ez már nincs? Volt ilyen?
1: De szoktam, különböző meghívnak különböző helyekre fellépni, és akkor a lemezről is szoktam számokat előadni. Meg emellett vannak paródiáim, vannak kupléim, tehát, hogy mondjam, elég sok szeletét próbáltam ki ennek az almának, és szereti a közönség, hogy olyan sok mindent csinálok.
0: Uh-huh. Annyi színésszel beszélgetek, és azért jó, mert ahányan vannak, tehát a színészi szakma, de ahányan vannak annyi félék, és azért mindenki feltalálja magát ebben a szakmában, vagy ebben a műfajban, pedig mondom, elég sokan vannak, ugye, és azért mindenkinek jut hely, mindenkinek vannak rajongói, követői, akik szeretik, szóval ön soha nem félt attól, hogy esetleg, most függetlenül attól, hogy tehetséges színész, vagy tehát nem erről van szó, tehát az, hogy kevesen mennek el, vagy nem fog kelleni a műsor, pontosan azért, hogy szabadúszó is, tehát hogy ez a fajta bizonytalanság soha nem volt meg önben.
1: Nyilván a pályám kezdetén magam sem tudtam, hogy milyen utat választok, de visszatérve a kérdésére, én ebben nem vagyok biztos, hogy mindenkinek helye van a nap alatt. Egyrészt vannak nagyon tehetséges kollégáim, akik effektív, ha nem is éheznek, de nagyon várják, hogy megszólaljon a telefonjuk, és ennek nehéz magyarázatát találni. Másrészt pedig valóban sokan vannak, és képzik jelenleg is a különböző stúdiók és főiskolák vagy egyetemek a színészeket. Egyáltalán nem mindenkinek jut kenyér. Egyáltalán. Szóval ez ugyanolyan, hát adódik ebből, hogy ilyen szakma ez, hogy az ember, ha sikerül kiharcolnia magának egy foglalkoztatottságot, vagy valóban megtetszik az, amit csinál. Én például biztos vagyok benne, hogy ez a sorozat, tehát a Barátok közt, az az én ismertségemet emeletekkel megemelte. Tehát nyilvánvaló, hogy ahova én elmegyek fellépni, és mondjuk, hát tudjuk, hogy ezért gázsit kapok. Nyilvánvaló, hogy ennek a töredékét kapnám meg, hogyha nem lett volna a Barátok közt. Ezt tudomásul kell venni.
0: Mindig jól érezte magát a pályán, tehát hogy soha nem bánta meg, hogy színész lett. Tehát jól érzi magát így a közegben, mint színész, a színészek között, meg hogy ebben a művészvilágban, hogy jól érzi magát.
1: Nézze, a producerem, a Kalamár Tamás, az egy, hát eléggé ismeri ezt a szakmát, és ő mondta egyszer, amikor valamilyen, nem is tudom, éjszaka hideg be fagyoskodva forgattunk, nem valamik jó feltételek között, és ő mondta, hogy ez egy ilyen pálya, figyelj, vannak nagyon jó napok, vannak, az ember jól érzi magát, esetleg több szabadsága is van, meg vannak ilyen vacak napok, amikor az ember fagyoskodik, alig vár, hogy vége legyen, tehát itt sem minden ünnep nap. Nyilván vannak kevésbé megfizetett rossz körülmények között adódó munkák, és vannak váratlanul egészen jó lehetőségek. Vannak olyan, nem sajnos nem sok, olyan reklámfelkérések, hogy az ember csak ámuldozik, hogy milyen összegek fele diszponálnak ezek az emberek, és hát vannak olyanok, az ember végig dolgozik mondjuk egy egész napot a szinkronban, és igencsak csodálkozik, hogy nem igen van megfizetve. Tehát nem nagyon vannak erre szabályok.
0: És ön úgy tűnik, tehát még így közel a 80-hoz, de egyáltalán nem néz ki annyinak, de hát, hogy 77 évesen, már csak azért is mondom, mert nemrég ünnepelte ugye a születésnapját, nem olyan régen, hogy nagyon energikus, tehát, hogy egy ilyen kíváncsi, aktív, hogy mondjam, most is nagyon munkaszerető embernek tűnik, és tehát, hogy így érdeklődik a világ dolgai iránt.
1: Ez így van, követem a tévében egy kicsit a politikát is, meg hát úgy érdekelnek a technikai dolgok is, történelmek, eléggé szeretem, meg most újabb szerelmem a Dr. Paul nevű tévés ott, ahol ilyen állatokat, kutyákat, macskákat, stb. Gyógyít ez az orvos, úgyhogy azt is szeretem, sokat nézegetem, meg hát szeretem a Barcelonát, imádom a jó focit, úgyhogy elég sok minden érdekel a világban, úgy érzem, hogy elég teljes életet éltem, vagy élek.
0: Na, annak ellenére is, ugye, és ezt ne haragudjon, hogy megemlítem, de mindenhol feltüntetik, hogy azért érték tragédiák az életébe, és ezt hogy tudta feldolgozni? Gondolom, hogy teljesen nem tudja, de hát, hogy mégis áttenni magát, túltenni magát ezeken a dolgokon.
1: Hát ezzel azt hiszem, hogy nem igen van ember a Földön, akit nem értek ilyen vagy olyan tragédiák, sérülések, kit mélyebbek, kit kevésbé mélyek, ugye nyilvánvaló, hogy idősebb koromra itten egymás után értek a tragédiák, a halálesetek, hát a legnehezebb a kislányom elvesztése volt természetesen, de hát a testvéreimet elvesztettem, a szüleimet elvesztettem, hát ha ezen rágódik egész nap, nyilvánvaló, hogy a munka átsegíti az embert valamelyest ezeken a nehézségeken. Teljesen nem, de én azt hiszem, hogy van egy ilyen filozófiai megközelítés, hogy embernek lenni annyi, mint fenékig üríteni a poharat. Hát én azt hiszem, hogy az én poharam az már, abban már nem nagyon fél semmi.
0: És egyébként mi okoz önnek a igazán örömöt, boldogságot, ami úgy igazán kikapcsolja, amit úgy igazán szeret?
1: Hát egyre kevesebb dolog. Most már én is jobban vágyom nyugalomra, megállapodásra, megállapodottságra, úgyhogy most például itt vagyok a feleségemmel, meg a kutyámmal, a Cserkeszőről egy kis nyaralunkban, és itt jól érzem magam, és gondolok arra, hogy jövő héten minden folytatódik, megy előről újra az egész. Úgyhogy hát az ember benne van ebben a fókuszkerékben, és amikor van egy pár nap nyugalmam, szabadságom, akkor azt megpróbálom kiélvezni.
0: És mi vár önre szeptembertől, tehát, hogy így a színész, mint színészre?
1: Hát most játszom két francia vígjátékban, az egyiket én rendeztem, aztán van egy interaktív előadásunk egy egyetemi tanárral, aki egy ilyen, hogy is mondjam, mentál higiénés szakember.
0: No, mi ez az előadás?
1: Igen, tanít különböző egyetemeken és a színművészeti egyetemen is, és a család az a címe, hogy tehát a család, hogy is mi a pontos címe, a lényeg azért családi gubancokról szól, ugye az apa-fiú, anya-fiú, testvérek közti viszonyokról, és hát megkönnyezi a közönség egyrészt, másfelől viszont három színész, a Cseke Katinka és a Zsiga László nevű kollégámmal improvizálunk jeleneteket az ő előadásának az illusztrációjaként. Teljesen egyedi előadás, és a közönség oda van tőle.
0: Hú, hát elhiszem, tehát teljesen improvizáció, tehát akkor minden előadás más tulajdonképpen.
1: Pontosan erről van szó, nincs két egyforma előadás, és olyan közönség hozzászólásokat és leveleket kapunk, hogy elképesztő. Szóval emberekben megmozgat olyan emóciókat, amiket nem gondoltak volna a saját családjukat illetően, meg az egész életvezetésüket illetően, úgyhogy ez nagy hatású valami, és hát ezt most elég sok helyen játsszuk, és a jövő héttől kezdve ezek beindulnak már.
0: Én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen produkció, ami aztán ráadásul ilyen ütős, hogyan jön létre, hogyan választódnak ki a szereplők, hogy miért pont például a Cseke Katinka, stb. Tehát, hogy ezt elárulja? Engem ez mindig úgy érdekel, hogyha nem mondjuk egy adott kőszínházon belül van, tudja, tehát, hogy, hogy nem...
1: Hát egy kicsit megint olyan ez, amit az előbb beszéltünk, a szabadúszás ténye. Tehát az, hogy valaki érvényesülni tudjon színpadon, tehetséges, és még rá is ér, és még a szerep is tulajdonképpen ő kiállt utána, az egyre ritká. Tehát ez mindenképpen kell egy kiválasztódás, és akkor megtalálja az ember azokat a kollégákat, tehát találja meg az ember azokat a kollégákat, akik alkalmasak erre a munkára. Ráadásul van ennek egy praktikusabb oldala is, tehát tudni kell egy kicsit, ha nem is nélkülözni, de a nehézségeket elviselni. Azért leautózni 200 kilométert egy kisvárosba, most felöltözni, lejátszani az előadás, vissza a buszba, visszautózni 200 kilométert, elviselni a másiknak esetleg a hülyeségeit is. Tehát mindenképpen egyfajta erős önfegyelmet igényel, és így sem úszhatók meg mindig a konfliktusok. Tehát ez a szabadúszásnak ez az érdekessége is megvan. Lehet, hogy egyszer majd írok róla egy regényt, de hát mindenképpen olyan, hogy ez csak az érti meg, aki ebbe belekóstolt.
0: Na, milyen jó hallani a ön szájából, na, hogy ír egy regényt. Tehát ezt mondtam az imént, hogy önben állandóan benne van ez a tenni akarás, ez a állandóan valami jár az eszében, ugye? Valamit tenni. A nyelvekkel is így volt, gondolom, mert hogy úgy olvastam, hogy megtanult lengyelül, oroszul, franciául, németül, angolul, tehát az mellett ugye, hogy még magyar szakos tanári diplomát is
1: szerzett. Megtanultam, azt talán túlzás, de adott esetben elég jól el voltam velük, tehát megértettem magam, és engem is többször megértettek. Tehát szerettem a nyelveket mindig, már gimnazista koromban is ezt a képes nyelvmestert járattam, és azzal szórakoztam, hogy egyik nyelvről a másikra fordítottam le különböző ilyen kis történeteket. Szerettem ilyen szempontból magamat is kipróbálni. Levelezgettem külföldről, különböző partnerekkel, különböző nyelveken, úgyhogy valóban ez érdekelt, és ez szórakoztatott.
0: Aha. De ez csak szórakoztatás volt, vagy volt valami olyan nyoma is, ami esetleg tényleg megérte ezeket a nyelveket így tudni?
1: Voltak barátaink, családi barátaink is, való egy francia házas párral nagyon jó kapcsolat, több évtizedes kapcsolatunk volt, és hát most már csak Facebookon van meg a dolog, de voltunk náluk Franciaországban, ők voltak náluk Budapesten, akkor egy holland házas párral ott is a hölgyel franciául beszéltem, a férjével angolul, úgyhogy feltétlenül, tehát részt sokat utaztunk a feleségemmel, eleinte a két gyerekkel is, és ismerkedtünk, ismerettségeink, barátságaink alakultak ki, úgyhogy valóban volt ennek praktikus haszna is.
0: Aha. Mire vágyik még úgy igazán? Akár szerep, akár magánéleti dolog?
1: Hát én nem is tudom, tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mondjam, fizikai korlátai is vannak az embernek, tehát hogyha azt mondanám, hogy a Jean Valjean-t eljátszanám mondjuk valami nagy színházban, vagy mit tudom én, a Teviét, ezek úgy tetszenének nekem, de már nem vagyok benne biztos, hogy például énekhanggal meg tudnám fizikailag oldani. Lehet, hogy meg tudnám, nagyon sokat kéne dolgoznom hozzá, és lehet, hogy már nem sikerülne, nem tudom.
0: Hát én azt kívánom, hogy ez még sikerüljön, mert hogyha ezt elmondta, akkor szerintem benne van a vágyai között, és szerintem örömet okozna, hogyha ez sikerülne.
1: Egy lóment esetleg még megcsinálnék azért. De hát ezek álmok, amik kellenek, hogy legyenek természetesen az ember, hogy mondják, ez bakancs listáján, ugye, és vannak, de hát azt hiszem, hogy ez a bakancs már üres marad.
0: Felvidékre mikor jön közelebb? Mert járt már a felvidéken.
1: Igen. Erdahelyen úgy emlékszem, a Válaszavolyban azzal voltunk ott egy társulat, akkor voltunk tornalján, és megyünk valahova, még az nem úrik be nekem. De megyegetünk, igen, úgyhogy ott egy nagyon helyes kisvároskában voltunk nem olyan régen. Hú, hát igen, ezeket elfelejtem, ezeket a régi magyar helyeket, mert a mostaniak vannak állni az ember fejében, de mindegy végül is. Tehát megyünk ezekkel a darabokkal is, tehát meg hát gondolom, hogy a bubanccal is majd, amiről beszéltem az imént. Generációs gubancok, ez a pontos címe, hogy GG.
0: És improvizáció, tehát akkor azért ebben vannak izgalmak is, tehát a színész részéről is, hogy jó sikerüljön.
1: Hogyne, persze. A bizonytalanság bennünk van, és nagy megkönnyebbülés, és nagy öröm, hogyha egy ilyen nagy siker után vagyunk, és mindig nagy sikerünk ott, hál' Istennek.
0: No, hát, kedves András, én nagyon örültem, hogy beszéltünk, és én tiszta szívből kívánok önnek további ilyen sikereket, mint amiket eddig elért a pályán, és a magánéletében úgy szintén kívánom, hogy érezze jól magát.
1: Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Viszont kívánom önnek az ön pályáján is.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Várkonyi Andrással Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1943-ban született Roger Waters, a Pink Floyd együttes alapító tagja. Most a csapat három slágere forog, a Learning to Fly, az Another Brick in the Wall és a Wish You Were Here.

a Pink Floyd játszott. Ez volt a vasárnap délután 2026. szeptember 6-án. Az elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Dankót meglepte a miniszterelnök tranzakciós adóval kapcsolatban tett legújabb kijelentése. Az amerikai megbízottak moszkvai tárgyalásaik után megérkeztek Kijevbe. Még nem enged el a nyár, a jövő hét közepén akár 30 fokot is mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, jönnek a részletek. Andrej Dankót meglepte, hogy Robert Fico miniszterelnök hirtelen megváltoztatta álláspontját a tranzakciós adó eltörléséről. Az SNS elnöke szerint a kormányfő augusztus 24-én még váratlanul bejelentette, hogy jövőre megszüntetik az adót, tegnap viszont már arról beszélt, hogy a koalíciós tanács ülésén felveti annak megtartását. A HLAS elnöke Matusz Utajestok vasárnap jelezte, hogy pártja továbbra is támogatja az adó eltörlését. A tranzakciós adó megszüntetését az ellenzéki pártok is támogatják. Juraj Blanár külügyminiszter megerősítette, hogy tegnap bekérették Oroszország nagykövetét, miután támadás érte az ukrán titkosszolgálat egyik kijevi épületét, amely a szlovák nagykövetség közelében található. Blanár szerint az orosz nagykövet a találkozón azt állította, hogy Ukrajna ismét Oroszországot támadja, de ezt a magyarázatot elégtelennek tartották. A szlovák külügyminiszter elítélte a támadást és felszólította Oroszországot, hogy tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik az ártatlan civilek életét és biztonságát. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak ma Kijevbe érkeztek, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Ez az első hivatalos ukrajnai látogatásuk. Az amerikai küldöttek tegnap Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vonattal utaztak az ukrán fővárosba. Kijevben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. Az amerikai megbízottak Lengyelországon keresztül érkeztek Ukrajnába. Jelentősen magasabb volt a részvétel vasárnap délig a németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson, mint 5 évvel ezelőtt. A tartományi választási biztos adatai szerint délig a jogosultak 35%-a adta le voksát, míg 2021-ben ugyanebben az időpontban 22%-os volt a részvétel. Akkor a teljes részvétel 60%-ot ért el, a levélszavazatokat is beleszámítva. A szavazóhelyiségek este 6 óráig tartanak nyitva, ezt követően várhatók az első exit poll eredmények. A választásokat azért kíséri kiemelt figyelem Németországban és külföldön is, mert a felmérések szerint az euroszkeptikus AfD a voksolás egyértelmű esélyese. Letért az útról és szakadékba zuhant egy autóbusz tegnap este a Zöldfoki Köztársaság egyik szigetén. A szerencsétlenségben 25-en meghaltak, közölte az Afrika nyugati partjánál fekvő Szigetország katasztrófavédelmi hivatala. A baleset Fogó szigetén történt, a pontos okát egyelőre nem tudják. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le, a jármű utasainak többsége diák volt.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős az idő, késő estére 12-20 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején kellemes, késő nyári arcát mutatja majd az időjárás. Holnap napközben változóan felhős lesz az égbolt, délután 24 és 29 fok közti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire gyenge lesz. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pöstyénben a repülőtér környékén a repülőnapok miatt forgalomkorlátozásokra és fennakadásokra kell számítani. Nyitrán kiállítás miatt az Agrokomplex vásárváros környékén továbbra is forgalomkorlátozások és hosszabb menetidő nehezíti a haladást. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópályán Magyarbőd mellett Kassa felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával. Soha ne utazz olyan helyre, ahol már jártál, minden új élmény, amit megszerzel, a tiéd marad. Ezt a mondatot kolléganőm, Vasi Esó Lívia mondta nekem, most 45 éve, hogy ugyanazon a helyen dolgozik, de mindeközben pedig az élete minden volt, csak nem egy helyben állás. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Most egy igazán izgalmas beszélgetésre hívom önöket olyan szempontból, mert hogy mégiscsak hazai berkeken belül maradunk,

0: Ez az emberben úgy benne van, tudod, az évek során azért benned marad, hogy minden jó legyen, ne legyek túl erős, vagy túl gyenge, vagy ne kiabáljam túl.
1: 45 év, és közben pedig ugye, ahogy így jöttek, mentek itt a stúdióban a vendégek, ez majd elhangzott itt a beszélgetésünk rögzítésekor, és mindenki gratulált neked, úgyhogy nem tudom, hogy te ezt mennyire akartad nagy dobra verni, de most már ezt nem lehet elkerülni.
0: Én ezt nem nagyon akartam nagy dobra verni, mert nekem számomra is ez hihetetlen, ez a 45 év. Olyan gyorsan elment ez a 45 év, hogy szinte hihetetlen, hogy ennyi évet itt van az ember, a rádióban dolgozik. Mindig visszaemlékszek arra, amikor azt mondom, hogy 45 éve itt vagyok, volt egy kolléganőm, akivel sokat dolgoztunk együtt, és ő már idősebb volt, én akkor voltam ilyen 30 év körül, és ő azt mondja, hogy hát Livia, tudod, én már itt vagyok 35 éve, és én ránéztem a Szilviára, Szilvia Karászkolának hívták, Szilvia, hát hogy lehet egy helyet ilyen sokáig kibírni, meg hogy lehet ilyen sokáig lenni? És most én rá gondolok arra, hogy én meg megértem a 45 évet, hát szinte ez hihetetlen.
1: Na és akkor most már te válaszolhatod meg a kérdést, akkor te tetted föl, most én teszem föl ezt a kérdést, és kíváncsi vagyok a válasz, hogy lehet egy helyen 45 évig működni, tevékenykedni?
0: Hát az az igazság, hogy én mikor elkezdtem, először beléptem a Szlovák Rádió épületébe, hát én sem gondoltam, hogy itt leszek 45 évig, de nagyon érdekes volt ez a munka, tetszett nekem, először vágtunk, először meg kellett tanulni vágni, akkor még az másképp működött, mint most, szallagról szallagra, gépről gépre. Az ember így fokozatosan ment előre. Először technikus voltam csak, akkor néztem, hogy mit csinálnak a kollégák. Mentek az évek, akkor a régi rádióba, látjöttünk az új épületbe, akkor megint elment egy pár év, és valahogy úgy elfutott ez a 45 év, és hát persze, hogy lehet kibírni, hát mert szeretem azt, amit csinálok.
1: Ahogy így puhatolóztam, és érdeklődtem, tehát, hogy a fordított piramisban nem te vagy az egyedüli női technikus, ha minden igaz.
0: Ez igaz.
1: De itt nálunk a Pátria Rádióban az egyetlen női technikus vagy, és a 45 év alatt volt női technikus, aki...
0: Volt egy kolléganőnk, a Szőcs Hajnalka, aki itt volt egy pár évig, de ő aztán férezment, és aztán már nem jött vissza. Egy 5-6 évig itt dolgozott velünk, akkor voltunk ketten, de ő valahogy feladta, pedig ő is szerette ezt a munkát, de aztán úgy hozta az élet, hogy itt hagyott bennünket, és akkor megint egyedül maradtam.
1: Milyen érzés egyedül nőként? Tehát ugye négyen vagytok hangtechnikusok, Kubányi Péter, Zsapka Levente, Kovács János és Vasi Eső Lívia, hallgatóink már megszokhatták, hogy ez a négy név van körforgásban, és ugye egyedüli nőként, na mesél, most elmondhatsz mi? Most mindent elmondhatsz.
0: Hát én nem is gondolkodtam az, hogy nő, vagy mit tudom én szeretek férfiakkal együtt dolgozni, nincs vele semmi problémám, ugyanis én ipariba, kassaipariba jártam iskolába, ott is fiúk között voltam, többnyire mindig ilyen fiú társaságban dolgoztam, és soha nem volt gond, hogy most nő vagy férfi, vagy te ezt csinálsz, vagy azt csinálsz. Én mindent csináltam ugyanúgy, mint a férfiak. Én nem szerettem magam kihúzni. Ha kimentünk a munka alól, ha kimentünk nyilvános felvételre, én ugyanúgy megfogtam a kábelt, húztam, toltam, amit kellett. Nem mondtam azt, hogy na most én vagyok a nő, és akkor én nem csinálom. Én szerettem mindent.
1: És soha nem is különböztettek meg, soha nem volt az, hogy... máshogy tekintettek volna rád, vagy a munka szempontjából is, tehát, hogy abszolút érezted azt, hogy te itt ugyanolyan egyenlő vagy.
0: Nem volt soha ilyen, nem is éreztem, nem is hagytam volna, hogy úgy nézenek rám, hogy teljesen más vagyok, mert én nő vagyok. Ugyanúgy csinálok mindent, meg csináltam mindent, mint a többiek. Főleg, hát most már nem járunk ki nyilvános felvételeket csinálni, de akkor a többiek nézték a kollégák, a szlovák kollégák, akikkel kiventünk, és nyilvános felvételeket készítettük, hogy nem kell neked azt cipelni, de hogy nem, én is cipelem, vagy én is húzom azt a kábelt, tehát ugyanúgy én is a közzétek tartozok, és azért is úgy megszerettek ők, úgyhogy a mai napig is, hogyha találkozunk, hát messziről integetnek, ha bár már rég nem dolgozunk együtt.
1: Mikor érzed igazán, hogy ez a 45 év, ez tényleg amúgy eltelt? Van ilyen, amikor, oké, most, hogy tényleg ennyit beszélünk róla, ez így most nagyon is terítéken van, de ahogy így ez így fölmerült az elmúlt hetekben, akkor így mikor tudatosítottad, vagy miben tudatosítod igazán, hogy eltelt 45 év?
0: Hát, ez a sok változás, ami volt. Tudod, elkezdtünk, még analógon dolgoztunk, Aztán, de itt a rádióra az a jellemző, hogy nagyon gyorsan mennek az évek, mert jön a hús.

0: Pét. A kis idő múlva jön a, készültünk a szilveszterre, a karácsonyra, és olyan gyorsan mentek az évek, hogy szinte észre se vettem, hogy ilyen gyorsan megy minden, és még szegény nyugodjon, Molnár Lacinak volt egy ilyen kijelentése, mikor befejeztük a karácsonyi műsor utána, na itt a húsvét, és már mindjárt jön a karácsony, jaj, mondom, Laci, ne mondj ilyeket, hát még csak most fejeztük be. De hát igaza volt, mert aztán nem sokára mindig olyan gyorsan ment az idő, hogy...
1: Meg egyébként is, hogy aki ide bejön hozzánk a rádióba, akár vendégként, vagy ide benéz hozzánk, akkor az aláírja és elmondja azt, hogy tényleg nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy itt nincs olyan, hogy itt, tudom, unatkoznánk, mert hogy itt nem látom úgy unatkozni.
0: Hát nem lehet, az biztos, mert ha ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, hogyha szereted. És ha van hozzá affinitásod, szereted, meg úgy akarod, hogy jó legyen a hallgató felé, hogy mindent a maximumot akarod, hogy azt adjad a hallgató felé, amit kell, hogy információt megkapjon, és ezt úgy belénk nevelték még annak idején.
1: Volt-e már olyan, amikor azt érezted, hogy az adott napod az olyan, mint az első? Tehát, hogy tudod, én amikor így bevillan, hogy ez valami olyasmi, mint amit a legelőször tapasztaltam meg, vagy, mert ugye említetted, ez rengeteg változáson esett át, tehát hogy ha csak a 40 évet veszük, ugye tavaly ünnepeltük a beköltözés, a fordított piramisba való beköltözésnek a 40. évfordulóját, akkor is behívtalak vendégnek, és neked van-e olyan, amikor azt érzed, hogy na, ez a napom olyan, mint hogyha most lennék itt először?
0: Nem is tudom, ezen még soha nem is gondolkodtam el tulajdonképpen, mert az első nap, mikor beléptem a rádióba, hát akkor olyan volt az ember, hogy szinte csak nézed, hogy mi van, mit hogy kell, elég sokáig tartott abba az időbe, míg betanítottak, tudod? Az nem ment úgy, hogy most leültettek a pulthoz és közvetíts. Ott azért elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy tégedet odaengedjenek ahhoz, hogy te közvetítsél. És hogy megkapd azt a titulust, hogy hangmérnök vagy. Az nekem olyan 7-8 évbe tellett.
1: A gyökereid azért keletre visznek haza. Hol érzette magadat igazán otthon? Mert hogy ugye ez az utazás, ez az élményszerzés, az, hogy egyáltalán hol élsz, ez nálad ugye azért többször így, hát így áthelyeződött a fókusz.
0: Igen.
1: Honnan indultál?
0: Hát én Nagykaposon születtem, oda jártam alapiskolába, és mikor ott befejeztem az alapiskolát, elmentem Kassára, a Kassai Magyar Ipariba jártam 4 évig,
1: Önszántadból mentél, vagy hogy kerültél te az ipariba?
0: Hát én először igaz, hogy nevelőképzőbe akartam menni Losoncra, de aztán végül is úgy hozta a sors, hogy elmentem az ipariba elektro részlegre, erős áramra kezdtem járni.
1: Apukád.
0: Hát őnek is benne volt a kezem, mert azt mondta, hát akkor ha nem ment arra az irány, akkor menjél oda az ipariba, meg engemet is hozott, mert akkor a magyar ipari az nem volt akármi. Oda jártam bátyám is, hát akkor én is megyek, vagy egy kis technikai érzésem is volt, úgyhogy aztán én oda mentem. És hát az ipari után pedig a nővérem járt Prágába főiskolára, és én hát gondolkoztam, menjek-e, ne menjek, és aztán csak eldöntöttem, bármikor a felvételik elmúltak, de én mégis akarok menni. Anyuik azt mondták, hát nem megy, de sehova. De én szeretnék. Na és akkor megcsináltam a felvételit a Prágai Gépészeti Egyetemre. Oda felvettek, de ott csak 2 évig voltam, és aztán jöttem ide.
1: Nekem annyira tetszett, hogy mondtad, hogy ne menj oda, de én szeretnék, ne menj oda, de én szeretnék. Tehát azért, aki ismer téged, azért mindmáig egy határozott személyiség, hogy ez mindig is így volt. Egyrészt a véleményedet, azt mindig is megmondod, kimondod, és hogy ki is állsz a mellett, amit te tartasz.
0: Hát igen.
1: Hogy mellett tartasz, igen.
0: Hát igyekszem, hát fiatal koromban is, de akkor még lehet, hogy nem voltam annyira határozott, de most talán már jobban. Végig gondolom, hogy az embernek legyen meg a saját véleménye, és ne adja fel azt, amiért dolgozott, meg amit csinált, meg amit gondolt. Ezt nem lehet apróra váltani, egyszerűen ki kell tartani amellett, amit szeretsz, és ami a krédót, hogy az így legyen.
1: Amikor Nagykaposról Prágába vezetett az utad, jó, ott közben volt egy kassai kitérő is. Nem hiányzott az otthon?
0: De, mindig.
1: Még most is szokott?
0: Igen, még most is. Hát én Prágából is utazgattam hazát, Prágából nem olyan gyakran mentünk, az igaz, egy fél évben egyszer, de mikor már itt voltam Pozsonyban, akkor azért két havonta mentem haza, hazamentem a szüleimet meglátogatni, meg gyakrabban. És még mindig járok haza most is, nekem, én itthon vagyok, én Pozsonyban vagyok itthon, ott meg otthon vagyok, úgyhogy mindig ez a kettőség megvan, és én mindenütt ott is jól érzem magam, meg itt is jól érzem magam.
1: Prágából mi szél hozott vissza?
0: Úgy döntöttem, na, itt befejezzük a iskolát, mert van vizsgát, nem csináltam meg, és valami érdekeset szerettem volna csinálni.
1: Tehát, hogy mindig kell, hogy valami, hogy már akkor is kellett, hogy valami olyat csinál, ami érdekel.
0: Ami érdekel, és úgy gondoltam, hogy jól lenne eljönni Pozsonyba, mert Pozsonyból könnyebb eljutni Magyarországra, esetleg színházba, vagy moziba, vagy mit tudom én. És akkor vannak a nővéremnek, a férje az újságíró volt, az Óceli Ancsi, és ő azt mondja, hogy keresnek a rádióba egy magyar hangtechnikus, hogy magyarul beszélő technikust. Ha nem akarod-e megpróbálni, megpróbálom, azt mondom, hogy ha sikerül, akkor jó, nem, akkor nem. És lejöttem ide, leutaztam Pozsonyba, eljöttem a rádióba, beszélgettem a főnökömmel, a Harsányi bácsival, elvtársa. És akkor azt mondja, hát jó, köszönöm, de menjek csak haza, ennyi volt. Na mondom, ez elfelejtve. Egyszer csak hívnak, hogy jöjjek vissza, mert hogy mégis meggondolta magát, ugyanis ő nem nagyon szerette a női hangmérnököket, vagy hangtechnikusokat. Ő inkább mindig férfiakat szeretett volna, azért is volt nálunk a részlegen kevés nő. De aztán mégis nem tudom, mi történt, hogy nem volt magyarul beszélő technikus, és akkor visszahívtak, és akkor február 15-én 81-be beléptem ide a rádióba.
1: Milyen érzések voltak benned, amikor ugye először úgy tűnt, hogy nem?
0: Hát, hogy egy kicsit csalódott voltam, persze, de hát mondtam, nem volt olyan tipikus szakiskolám, akkor nem is volt annyira ez a technikus hangmérnöki iskola. De technikai végzettségem volt, az elég volt hozzá. Hát mondom, biztos van neki valami jobb adeptja, valaki, aki jobban passzol oda. Hazamentem, egy kicsit el voltam keskenyedve, de aztán anyuk aztán semmi baj, azt mondja, apu, ott van a magas feszültségű központ, oda elmegy dolgozni. Apu, én ilyen helyre nem nagyon szeretnék menni.
1: Ha szeretnék, nem szeretnék, újra visszaköszönt. És amikor meg ugye visszahívtak végül, és látod, az lett belőle, hogy 81. február 15-e óta 2026-ot írunk. Hiszel a véletlenekben? De hogy ez így véletlen volt szerinted?
0: Nem is tudom. Lehet.
1: Hogy ez inkább sors.
0: A sors. Kezdve. Igen. A sors. Ezt így akarta, hogy így legyen. De még ahhoz visszatérek, hogy azért jöttem el Pozsonyba, jobban el tudjak, hamarabb el tudjak menni Magyarországra, a moziban, a színházban. És lezárták a határt, nem lehetett csak kétszer menni egy évbe, akkor na mondom, ez az én formám.
1: És végül azért találták ki búvót, hogy hogyan tudtál elmenni?
0: Hát vagy... aztán volt egy-két kibúvó, de nagyon nehezen, és aztán nem tudom hány évre rá megszűnt ez a, hogy csak kétszer lehetett menni egy évbe Magyarországra, aztán már nem volt olyan komplikált, de egy pár évig ez így volt, na mondom, ez az én formám.
1: Vasiesó Lívia továbbra is a Nő arcai vendége. Igen, a hallgatóink megszokhatták, hogy Líviát, vagy Lívit, vagy Lívikét, ahogy mi itt egymás között szólítjuk, általában hangmérnökként szoktuk itt bemutatni. Hát most úgy mutatjuk be, mint itt a Nő arcai vendégét, és még azért, még most így ennyi percnyi beszélgetés után furcsa egyébként itt ülni ebben a székben.
0: Hát mit tudom én, elég furcsa, de hát azért itt-ott nekem is megadatott az, hogy amint tudod, én is szoktam készíteni riportokat annak előtt.
1: Pont ide akartam egy kicsit elkanyarodni és kitérni, hogy azért ez is érdekessége talán a te egyik tevékenységednek, hogy a hangmérnöki, vagy illetve a hangtechnikusi munka mellett te riportokat is szoktál készíteni. Ez hogyan egyeztetted össze a kettőt?
0: Hát ez úgy kezdődött, hogy én mikor jártam haza keletre, akkor megkért az egyik kolléganő, hogy megyek haza, csináljak egy felvételt a református templomba az egyik esperessel, vagy a másikkal, hogy bekerüljenek az adásba, neki ne kell menni, hát elvittem a magnót, feljátszottam szívesen. Aztán fokozatosan, akkor édesanyámmal csináltam a hazai tájakba beszélgetést.
1: Hogyan beszélgetti a saját anyukáddal?
0: Hát úgy, hogy a lánykori nevén mondtam be.
1: Tehát akkor nem úgy hivatkoztál rá, mint anyukádra?
0: Nem, akkor nem lehetett az, úgyhogy úgy volt, hogy Tóth Margit a lánykori nevén szólítottam. És úgy is van meg a Rádió Archim felvételében, hogy úgy szólítom meg őt, hogy emlékezett vissza a régi dolgokra, és aztán így fokozatosan akkor kezdtem a Kultúrába készíteni riportokat, és elkezdtem Peter Lipával, ugye Lipát, én fedeztem fel, hogy tud magyarul, és aztán egy beszélgetés kész, kettő, mindig a jazznapok keretén belül készítettem bele beszélgetést, minden éve, hálig sok éven keresztül, aztán amikor 60 éves volt akkor, hát most már elég rég készítettem vele, de még szeretnék vele egy nagyobb beszélgetést készíteni, hogyha a idő megengedi, és a sors összehozza vele.
1: Mert akkor a rádiónak ez a része még mindmáig érdekel.
0: Érdekel, igen, de valahogy leálltam vele, és nehezen tudok hozzá visszatérni, megmondom őszintén, valahogy kell egy ilyen impulzus valami, hogy még ezt megcsináljam, pedig ezt még meg fogom csinálni, hogy megígértem magamnak is.
1: Amúgy nem vonzott az, hogy tehát a technikusi székből föl kell, ha már egyszer riportokat is készítette, hogy végül a műsorvezetői székbe üljél?
0: Nem, az sokkal nehezebb szerintem, meg ahhoz, én megszoktam azt a én királyságomat, tudod, hogy ott ülök a pultnál, és az enyém, én ott azt értek hozzá, megyek, csinálom, keverem, de nem biztos, hogy egy műsor tudnék vezetni. Az, hogy egy riportot az ember elkészít, az egy más, egy dolog, de műsort levezetni, hát ha beledobtak volna mély vízbe, a Papsanynak voltak ilyen szokásai, akkor lehet, de nekem ez így jobb volt itt, mint hangmérnök dolgozni. Megcsináltam én a riportokat is, kész, ezt lement az adásba.
1: Igen, és ezt ugye mondtad is, hogy a kultúra az, hát ez mindmáig, tehát a kultúra minden egyes szegmensét szereted.
0: Igen.
1: Egészen a rocktól, a keményebb műfajoktól, a kórus zenéig, egészen annyira, hogy te a Kassai Csermely kórus tagja is voltál. Na ezt datáljuk be valahova, és helyezzük el időben.
0: Na, én először is a nagykaposi alapiskolába, 5. osztálytól 9. osztályig énekeltem a kórusban állunk. Volt egy nagyon jó kórus, amit Kovács Aladár vezényelt, az én osztályfőnököm, akit most nemrég halt meg. Sajnos, ő vitte a kórusunkat, és egész jó kórus volt, mert voltunk a Galátán volt a gyermekkórusok találkozója, és oda is eljutottunk, és aranyfokozatot értünk el, úgyhogy nagyon jó kórus volt. Akkor jutottam először erre a Dél-Szlovákiára, erre a részre, Nagykaposról egész idején messzire.
1: Valami megfogott már akkor is benne?
0: Hát igen, érdekes volt, itt többen beszéltek magyar, meg ilyen magyar vidék volt az egész így egyben, meg mit tudom én, tetszett, jól éreztük itt magunkat, mint kórus.
1: És most, hogyha egy felelevenítjük azt, hogy akkor nem vessük össze egy kicsit, tehát kelet és nyugat, tehát hol, ugye mondod, hogy itt itthon, ott otthon vagy. Milyen érzés visszatérni például Nagykaposra?
0: Hát mindig szeretek visszamenni, olyan, mintha le sem mentem volna.
1: Ahogy az idő telik, azért sok minden megváltozott.
0: Megváltozott ott is biztosan, de hiányoznak a szüleim, meg dolgok ott a környezetben megváltoztak, az biztos, de még szerencsére ott van a bátyám, a nővérem, van kihez menni, és addig, míg van kihez menni az embernek, addig még az otthon az otthon. Tudod, de aztán már mikor a szülők eltűnnek, egy bizonyos űrtámad, de én mindig szeretek hazamenni, még most is úgy van, hogy egy éven egyszer vagy kétszer haza kell mennem. Ha nem megyek egyszer, akkor már az nagy baj van, úgyhogy...
1: Ez meghatározott időkben, vagy amikor azt érzed, hogy menned kell, akkor mész?
0: Általában így tavasszal szoktam menni, vagy így nyár előtt úgy. Valamikor, amikor meg kijön, van valami ünnepség, például otthon, valaki a születésnapját ünnepli, egy kerekévfordulót, akkor összejön a család, és együtt vagyunk, és az mindig egy nagy ünnep. Úgyhogy az nagyon jó, azt nagyon szeretjük, mert mi nem csak a testvérek, unokatestvérek is mindig vagyunk 40-en, 50-en, ha ilyen nagyobb születésnap ünneplés van, és az mindig egy nagy akció.
1: A ha már utazás, ugye, tehát említettük Nagykapost, említettük Kassát, Prágát, Pozsonyt, tehát négy helyszínt is behoztuk, ugye Pozsonyba azért jöttél, hogy onnan majd Budapest az megközelíthető helyszín legyen számodra, végül ugye lezárták a határokat, nem lehetett menni. Tehát, hogy végül is itt maradtál Pozsonyban.
0: Hát igen, itt maradtam, mert nagyon megtetszett ez a munka is, meg a barátok, meg a kollégák. Azt mondhatom, hogy a szlovák kollégák is nagyon kedvesek voltak, mert például én, mikor megjöttem Csehországból, én csehszlovákul beszéltem. Én elég furcsán beszéltem, ugye, mert a Prágában csehül. Itt kellett, itt hallottam a szlovákot, nekem ez a kettő összekeveredett, és valaki meg azt hitte, hogy én direkt akarom a csehet így preferálni, de hát én csak így tudtam beszélni. És a szlovák kollégák meg mind az egész Zoh utca tanítottak szlovákul, kijavítottak, Livia, ezt így kell mondani, úgy kell, én sose haragudtam, mindig megköszöntem, nem haragszol, nem csak mondjátok, mert így beszélek, és kedvesek voltak, olyan voltunk, mint egy nagy család mindig, itt is a magyar adásban, ez is sokat tett alatba, hogy az ember itt maradt, tudod, mert jól érezted magad, szerettük ezt csinálni, mentünk, ez az, úgyhogy benne volt ez a kis feszültség, meg ez a kis temperamentum, minden aztán.
1: Igen, és ha már ez a temperamentum, ugye azért te mindmáig egy nagyon temperamentumos egyén vagy, soha nem fordult meg a fejedbe, hogy bármennyire is szeretett csinálni, de hogy úgy egy kicsit kifele kacsingas is, hogy kipróbálj valami mást, vagy ez annyira magadénak érezted, hogy ez föl sem merült?
0: Hát egy időben volt, mikor voltak a változások a 90-es években, vagy hogy menjek a tévébe, de akkor voltak a gyerekek kicsik, és az nagy változás lett volna abban is, hogy nem tudtam valamennyi éjszakára dolgozni, meg mit tudom én, és aztán meggondoltam magam, nem maradok itt, ez egy ilyen hely, ahol tudom, megbeszélem a főnökömmel, hogy most ekkor tudok jönni így, egy hétig jövök reggel, vagy másképp, tudod, azért segítettek a kollégák, hogy egy ilyen biztos hely volt, és az, azért az fontos.
1: Hogy tekintesz te a rádióra? Mi neked a rádió?
0: Nekem a rádió, hát az mindenem. Szeretem, meg szeretem ezt a munkát, meg ha jövök ide, én soha nem jövök úgy, hogy jaj, már megint munkába kell jönni, nálam ez nincs. De a reggeli felkelés az egy kicsit választó, de amikor itt vagyok, akkor már csinálom a dolgomat, aztán megy minden, ahogy kell, ha megy minden, próbáljuk oldani a dolgokat, meg igyekszünk. Bizonyos fokon, hát az életem, a 45 évet itt eltöltöttem, az nem semmi.
1: Az életed része.
0: Életem része, hát igen. Nagy részét.
1: Ki is függesztettem egy idézetet tőle, de most már szerintem 2-3 éves. Mert hogy igen, amikor szól a zene, vagy éppen zajlik egy másik beszélgetés élőben, akkor azért jut időnk ezt a cserét folytatni, és akkor ezt így a hallgatókkal megosztom, hogy valahova említettem, hogy visszatérnék valahova kirándulni, ahol én már jártam, és nagyon tetszett, és fölcsattantál, hogy gondolom, hogy, és innen ez az idézet,
0: igen,
1: hogy soha ne menj vissza ugyanarra a helyre, mert minden új helyen megszerzett élmény a tiéd marad. Most nem biztos, hogy pontosan idéztem, de ott a falon, igen, ott van kint.
0: Igen, én ezt főleg nem azért, hogy egyszer visszamegy, mert megtörténik, de van, aki mindig csak oda megy arra az egy helyre. És én arra mondom, hogy elutazik olyan messzire, akkor már menjen egy olyan, amit újat látsz, mert annyi sok minden van a világban, amit meg lehet nézni. Sok szép dolog, sok érdekes. És azon az egy helyen mindig csak ugyanazt látod, és azt, amit te átélsz, meg te látsz, az a tied marad. Azt nem veszi el tőled senki, ahogy mondtam,
1: igen,
0: neked. Az a tied marad. Azt elviszed magaddal, de a tied marad. Nem veszi el senki tőled azokat az élményeket.
1: Mi az, amit szerinted az ember tanul magáról az úton? Most itt akár, hogyha egy-egy számodra kedves utazást fölelevenítesz, és nem is magát az utazás, de hogy az a tapasztalat, vagy az, amit saját magadról tanultál, vagy azokon a helyszíneken, ahol te akár egy rövidebb vagy egy hosszabb időt eltöltöttél, mi az, amit tanul szerinted az ember, tehát az úton?
0: Hát, türelmet, hogy türelmesnek kell lenni. Persze, amíg az ember idáig eljött, hát két fiam van, most már van Jakab és Rastislav, most van már két kis unokám, Emma meg Patricia, és hát a talán az, hogy a gyerekekhez többet kell foglalkozni, talán nem a munka legyen az első, hanem inkább a türelemnek kell lenni, meg hát sok minden, tudod, hogy menni kell, dolgozni kell, de én azt mondom, hogyha dolog mellett el kell menni, a kultúra is legyen, az is beleférjen, egy koncert, egy színház, mert ahogy mondtam, nem akarom magamit ismételni, de ez a tied, semmi más.
1: Szabad szellemnek tartod magad?
0: Valamilyen szinten igen.
1: Most azért, mert egy kicsit fölpattanunk a motorra. Ja. Azért Vasi és Olivia az, aki igen, hangmérnök, meg Csermely kórusban is énekelt, gyerekként is már énekelt, több helyszínen ott volt, jelen volt, Prágában, Kassán, Pozsonyban, Budapest az kicsit kimaradt, nem úgy, ahogy a tervei szerették volna, de hogy ott van a motorozás, ami nekem kicsit egyfajta ilyen szimbólum is, vagy egyfajta ilyen párhuzam a szabadságérzet mellett. Hát, hogy jött a motorozás a te életedben?
0: Hát ez úgy sikerült ez a motorozás, hogy én férhez mentem másodszor, az én férjem motoros, és véletlenül egy olyan helyre kerültünk, ahol veterán motorosok voltak, és az unokatestvérem, Bébi azt mondja nekem, hogy itt a szomszédom keres motorosokat, Attila tud motorozni, nem jönnétek el kipróbálni? Hát nekem felcsillott a szemem, mert nekem a bakkancs listán volt a motorozás, én addig nem motoroztam sose, én csak átülültem most is, csak átülültem.
1: Vagyis oldaltam.
0: Vagy oldalt, ugye, igen. Oldalt vagy hátul, igen. És akkor megismerkedtünk a Légi Motoros Egyesülettel, Veterán Motoros Egyesülettel, és akkor ott elkezdtünk motorozni, és ez nekem egy nagyon szép élmény volt, meg mai napig is. Most már befejeztük, hát most már egy kicsit idősebbek vagyunk, egészségügyi dolgok véget is, de én nagyon szerettem ezt a veterán motorozást, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy a bakkancslisán egy ki lett húzva egy dolog.
1: Na nézzük meg akkor még azt a bakancslistát, tehát hogy akkor ezek szerint azért több minden dolog szerepelt rajta, de ez a motorozás, vagy ez az élmény, amit a motorozás ad, ez akkor pipa. Mi minden van Vasi és Olivia bakancslistáján?
0: Tehát még talán azt szeretnék még egy pár szép helyre eljutni, utazni szeretnék még, hát azt nem tudom, hogy belefér-e még a éveimbe, vagy belefér-e ez a keretbe, de azt szeretnénk, hogy még, hogyha sikerül, akkor minden éven elmenni egy érdekes helyre, és megnézni valami szépet, valami újat. Ez még úgy benne van. Hát persze, főleg az, hogy a gyerekek tudjak nájtuk segíteni, de ez a dolog, amit átéljek, és most még bankancslistában benne van, hogy Sting koncertre elmegyek, júniusban vagy júliusban lesz, arra szeretnék elmenni, már a jegyem is megvan, úgyhogy ez is bakkancslista egyik
1: pontja
0: volt, igen, mivel hogy már háromszor vagy négyszer itt volt Sting, vagy még többször is, és sose jutottam el, mert soha nem volt rá pénzem. És most ugye a gyerekek besegítettek, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy most ez lesz az én bakkancslista egyik pontja, ami be lesz teljesítve.
1: Mert az élmények gyűjtése, ugye az rendkívül, rendkívül fontos. Mit ad neked egy ilyen élmény, amit így átélsz? Akár ugye egy bakancslistás motorozás élménye, a szabadságérzés, vagy az, hogy igen, te itt a rádióban kezdhetted technikusként 1981-ben, de összerándult a szemed.
0: Igen, igen.
1: Hogy ezek az élmények, ezek mit adnak neked? Akár felelevenítve, vagy akár amikor megéled, tehát tudatosan éled meg ezeket az élményeket? Most már például?
0: Hát biztosan, hát a motorozás az, ha visszagondolok rá, én az egy gyönyörű érzés, mikor felülsz a motorra, és mégy, és jó idő van, és akkor megyünk. Volt olyan, hogy esett az eső, csurigáztunk, de ez mind olyan élmény, amire szívesen emlékszek vissza, és örülök neki, hogy ezt átélhettem, vagy a koncertek, vagy egy színházi előadás, vagy valami, ez mind úgy beteljesíti az életedet. Most már kevesebbet járok, de majd talán járjon az az idő, hogy újra többet fogok tudni menni.
1: De ami a heted nagy részét kiteszi, az még mindig a rádió, ugye?
0: Tehát, hogyha... Hát az igen, persze. Most még persze teljesen.
1: Tehát 45 év a rádióban. Most beszélgessünk Vasi és Olivia hangtechnikusról, hogy mik voltak itt azok a, nem tudom, mérföldkövek a rádióban, itt akár a fordított piramisban, vagy még ugye az Zoh utcán, amik úgy megmaradtak neked, amit úgy bárhova is mész, ugye ezt az élményt, mert a munka is lehet élmény, vagy az, amit szívvel csinálunk, az úgy veled marad, és úgy magaddal viszed bárhová is.
0: Hát az élő közvetítések, a költözés a Zoh utcáról a piramisba, fordított piramisba, elindítás, hogy mi lesz, hogy lesz, beindul-e, akkor e körülött a dolgok. Mikor meg átmentük az analogból a számítógépre, az is mindig bennem van. Vagy a Szilviával, mikor ott ültük egymás mellett, és mondta nekem, hogy 35 éve itt van, és az olyan, mintha most mondta volna. És hát sok ilyen élmény van, meg a élő közvetítések, meg a szilveszteri műsorok feljátszása, meg sok minden ilyen, ami...
1: Mindenközben ugye ezeket a technikai újításokat emlegette, tehát hogy ezek is folyamatosan újulnak. Mikor érezted nagyon erősnek a változásokat technikai szempontból?
0: Analógból átmentünk a számítógépre.
1: Csak hogy kapjunk egy kis betekintést, mondjuk azok, akik ezt nem érték, ja, még. Milyen volt az analóg?
0: Hát olyan volt, hogy magnó volt, és szallagokat raktunk fel, azt feltettük a szallagot, felálltál, feltetted a szallagot, beállítottad, bekapcsoltad a távirányítót, és akkor tudta elindítani a hangmérnök. Akkor ketten dolgoztunk, volt egy hangmérnök, meg egy hangtechnikus. És ez volt, tudod, többet fel kellett állni, mozogni kellett, füleddel nem nézted a számítógépet, hogy megy a hang, hanem én mindig azt mondom, hogy most szemmérnökök vagyunk, nem hangmérnökök. Mert nézed, tudod, hogy milyen erősen mozog a hang, hogy szemmel is meg tudod csinálni, ott meg csak a füleddel. És ezek a változások, mikor meg... Én éreztem, ha elindítottam a gépet, a magnót, elindítottam, és klattant egyet. Mikor bejött a számítógép, elindítottam, semmi. Tudod, az elindult, és ment. Nem volt ez a mechanikus valami.
1: Jobbnak érezted az újat? Mert van, amikor az újnak a hirtelen megjelenése az tud valami izgalmas lenni, vagy inkább kapaszkodtál volna a régibe?
0: Hát meglepő volt, ez az újabb, az egyszerűbb volt, nem kellett rakni a szallagokat, de még azt megszoktuk, meg átmentünk, meg megértettük, hogy ez hogy működik, az elég nehéz volt. Akkor volt talán egy olyan mérföldkő, na mondom, én ezt nem fogom tudni, én felállok és elmegyek. De aztán a Lovász Pista kollégánk azt mondta, hogy na bírd ki, megtanuljuk, te és mindenki megtanulja, úgyhogy túl leszünk ezen is. Hát sikerült is, igaza volt. Megcsináltuk, de sokszor visszagondolok akkor rá, hogy arra azokra az időkre, mikor vágtunk szallagról szallagra, az teljesen más. Most a vágás az abszolút könnyű ahhoz képest, mikor az volt, tudod. Teljesen össze se lehet hasonlítani.
1: Én sokat gondolkodok egyébként a hiba lehetőségen, hogy most, ha hibázunk, akár mi műsorvezetők, vagy akár technikában van valami baki, az talán nem olyan súlyos, vagy érzetre nem olyan súlyos, mint mondjuk az analóg időszakban. Tehát, hogy...
0: Hú, akkor, hát ha 15 másodperc szünet volt, akkor az nagyon nagy baj volt, akkor olyan büntetést kaptál, mint annak a rendje. Tudod, ott nem lehetett, hogy 15 másodperc, Jézus Máriám, jó, fel nem akasztottak akkor.
1: De most még közben arra is gondolok, hogy tényleg, hogyha egy hiba, rossz helyen vágok el egy, nem tudom, egy anyagot, nem ott akartam megvágni, egy gombnyomással ugye vissza tudom vonni.
0: Ott nem lehetett a gombnyomással, aztán rosszul vágtad meg, vagy visszamentél, és újra vágtad, ha meg nem vetted észre, akkor az úgy maradt, annak aztán át kellett az egészet forgatni, és az nem volt olyan egyszerű.
1: És mindeközben, csak hogy hozzuk és vonjunk párhuzamot a régennel és a mosttal, most hogyan működik egy hangtechnikus munkája? a te munkád, csak hogy a hallgatóknak engedjünk egy kis betekintést.
0: A vágás a sokkal egyszerűbb, az, főleg a szerkesztők vágnak, de vágni kell, az nagyon egyszerű. Itt a közvetítésnél oda kell figyelni, ki kell számolni az időt, hogy pontosan kijön a időjelzésre, a pitty-pitty-pitty, az ott legyen, ahol kell, és ez nagyon fontos, hogy odafigyeljél, hogy időben ne csusszál ki, előfordul az, hogy kicsúszik a szerkesztő, tovább mondja, akkor hogy oldod meg, mit, milyen zenét teszel oda gyorsan. Az élőadásnak ez a varázsa, meg ez a érdekessége, hogy itt állandóan ott kell lenned agyilag, hogy oda kell figyelni, hogy most mi jön, hogy keverd alá a zenét, vagy ne. Jó anyagot tegyél bele, ne valami baj legyen, ne, hogy valami rosszat indíts el. Az is előfordul, hogy nem azt indítod el, amit kell, akkor egy kis infarktus.
1: Hogyan reagálsz ilyen helyzetekben, hogyha előfordul ilyes?
0: Hát akkor gyorsan lehúzom, teszek egy kis orkesztrákát, esetleg a szerkesztő mondjon valamit, ha nem, akkor elindítom a jót.
1: De hogy talán tényleg az élőadásnak az a szépsége.
0: Igen.
1: Hogy az adással együtt élünk tulajdonképpen.
0: Igen. És az a jó, hogy most nem veszik azt el, hogy rögtön, hogy most egy kis hibát követtél el, mindenki követel hibát, akárhogy is odafigyelsz, előfordul. Nem veszik olyan szigorúan, mint annak idején vették. Annak idején az katasztrófa volt, hogy a szerkesztés valamit rosszat csinált, Jézus Máriában akkor.
1: Minden nehézség ellenére egyébként valami a régi korszakból, a kezdetekből esetleg valami, ami hiányzik neked most? Vagy amit úgy szerettél a régi időszakban technikusként?
0: Nagyon szerettem a nyilvános felvételeket, szerettem a rádiójátékokat készíteni. Nyilvános felvételekre mentünk ki, a szilvesztert kint vettük föl. A hallgató hiányzik nekem. Sokkal közelebb voltunk a hallgatókhoz, éreztük jobban a hallgató szeretetét, mert kommunikáltunk is velük, akkor volt még a kívánságműsor, volt a játék, meg még bőrze is volt. A hallgató hiányzik nekem az adásból. Akkor a 90-es évek után akkor ezek a műsorok divatba jöttek, és akkor egyfolytában mentek ezek a, majdnem minden nap volt kívánságműsor, bőrze és játék. És ezek elmaradtak az adásból.
1: Most is egyébként amúgy nyitott vagy arra, hogy akármikor jövök egy ötlettel, hogy készítsünk egy kis videót, szóval, hogy nem zárkózol el tőle, és szeretsz kapcsolódni mindmáig a hallgató.
0: Igen, hát ez
1: miért tartod ezt fontosnak?
0: Fontosnak, mert hallgató, nekünk a hallgató az első. Ha nem nincs hallgatónk, akkor nincs miért dolgozni, akkor minek vagyunk itt? Nekünk a hallgató az első, és az érdekünk, hogy minél több hallgatót bevonjunk az adásba. Úgy, ahogy azt te is csinálod, hogy esetleg írjanak, vagy figyeljenek, vagy jelezzenek vissza, mert ha nincs visszajelzés, akkor kinek közvetítünk?
1: Neked mi a 45 év alatt az a visszajelzés, ami megmelengeti a szívedet, hogyha így feleleveníted, vagy eszedbe jut?
0: Nem is tudom, most így hirtelen. Örülök, hogyha elmegyek a volt osztálytársaim közé, vagy hazamegyek, és akkor mondják, hogy hallgatják a rádiót. Én annak mindig örülök. Én mindig mondom, hogy örülök, neki csak hallgassák. Nem azért, hogy én itt vagyok, nem azért, hanem azért, hogy akkor tudom, hogy van visszajelzés, hogy eljut az oda keletre is, meg ide Közép-Szlovákiába is, meg ide nyugatra is, és hogy azért hallgatnak minket, és ez nagyon fontos. És például, még hogy azt mondod, hogy a visszaemlékezéshez menjünk, hogy volt olyan, hogy találkozó volt a hallgatókkal. Meg volt szervezve, és találkoztunk.
1: És ez jó élmény volt.
0: Nagyon jó élmény volt, és tudták, te vagy a Livike, te vagy ez, te vagy az, többiek ismertek minket névről, így arcon nem, de névről igen, és nagyon kedves találkozók voltak ezek.
1: Na és Lívike, akkor még mesélj nekünk arról így a beszélgetésünk vége felé, hogy mik a terveid? Mi az, mennyire tervezel például? Itt most bármi nem ő tervre gondolok, hogy, mert ugye bakancslistákról beszélgettünk. 45 év azért nem egy kevés idő. Tehát, hogy azért, amikor az ember így egy kicsit úgy belegondol abban, mi minden történt, mi mindent élt meg 45 év alatt. Tehát, hogy ilyenkor mit csinálsz? Lezársz valamit? Akár gondold meg egy korszakot, hogy oké, most egy új korszak kezdődik, vagy az a jó, amikor ugyanúgy folytatod tovább. mit, ha azt mondom, hogy 45 év, ez egy korszak, akkor mi?
0: Hát igen, ez elment vele, mögöttem. Nem foglalkozok vele, megyünk tovább, úgy, hogy eddig. Aztán nem tudom, hogy meddig lesz ez még, meddig leszek még itt. Ameddig úgy fogok jönni, dolgozni, hogy jól érzem magam, addig akkor itt leszek, tudod? De ha már úgy fogom érezni, már nem is szeretnek, meg már nem is megy úgy, meg mit tudom én, akkor fel kell állni, és akkor abba kell hagyni ezt a munkát.
1: Mi az, amit most leginkább még, vagy amit talán 45 éve szeretsz ebben az egészben?
0: Az egész milliót, ezt az egész munkát, ahogy leülsz a pulthoz és közvetítel, és akkor megy élőbe minden, és ha élőbe megy, azt szeretem a legjobban, mert az annak van egy kis pörgése, tudod, és az mindig jönnek új emberekkel, ismerkedsz meg, kedvesek, ez, az, összebarátkozol valakivel, és az nagyon jó. Ez, lehet, hogy ezért is vagyok itt ilyen sokáig már.
1: Mert ezt szereted.
0: Mert ezt szeretem csinálni, igen. Ez másképp nem lehet, csak akkor, hogyha szereted csinálni.
1: Mi az, amit a hallgatóknak üzennél?
0: Hát az, hogy hallgassanak minket, és szeressenek minket, mint eddig, remélem is. És mert ha ők nem fognak minket hallgatni, akkor mi nem leszünk. Minden egyes hallgatót, aki hallgat minket, azt nagyra becsülöm, és örülök neki, és remélem, hogy ezt a szokásukat megtartják, és nem hagynak el minket, mint hallgatók, hanem maradnak velünk továbbra is.
1: Milyen volt itt a nő arcaiban most már itt tényleg a beszélgetés vége felé?
0: Hát ez
1: nem vettél komolyan, amikor legelőször mondtam neked, hogy...
0: Hát nem is igen, ez igaz. Én nem is gondoltam volna, hogy tényleg nekiállunk, meg főleg az, hogy ma... Nem is gondoltam volna, hát tényleg van benne ilyen, hogy amikor a hóért akasztják, úgyhogy van benne ilyen, jó volt egy kicsit beszélgetni, meg visszaemlékezni a régi időkre. Azért valamennyire talán ez a 45 év az így elment mögöttem, puff, ilyen gyorsan.
1: Mert a rádióban tényleg az van, hogy teljesen más, hogy telik az idő. Egy perc az néha rengeteg idő, ugye ezt mindig elmondom a hallgatóknak, hogy néha, amikor még mennyi időnk van, egy perc az még rengeteg idő, és közben pedig néha egy perc az egy pillanat alatt eltűnik.
0: Emlegetted a városokat, hát még most Győr is ott van, mert félhet mentem Győrbe.
1: És Győr is egy fontos helyszínen.
0: És az is egy fontos helyszínem, igen. Mert hát 58 éves koromban férhez mentem, hát azt nem bárki csinálja meg. A keresztányom azt mondta, hogy ő is úgy szeretne, hogy 58 éves korában férhez menni, másodszor mondom, nem kell mindenben engemet utánozni.
1: De te ilyen bevállalós vagy.
0: Igen. Ez nem volt a bakancslista, de hát így hozta a sors.
1: Milyen volt akkor 58 évesen férhez menni?
0: Jó volt, jó, nagyon bulisztunk. Na. 3 napig bulisztunk.
1: Ilyen jó kis bulikat kívánok neked még, illetve hát, hogy is mondtad, tehát, hogy akkor tud szeretni továbbra is azt, amit csinálsz, mert az élő közvetítés, ahogy te is mondtad, az így éltett téged, szóval 45 év az lehet, hogy egy pillanat alatt elszállt, de én kívánom azt, hogy az előtted álló időszak az a jó megélősen teljen, és köszönöm, hogy beszélgethettünk a nő arcaiban.
0: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm neked, hogy gondoltál rám, ha bár én ezt a beszélgetést tényleg, ahogy mondtad, nem gondoltam komolyan, hogy meg kell rólam emlékezni, de nagyon jól esett.
1: Én pedig köszönöm neked még egyszer. Kedves hallgatóink, ez volt mára a nő arcai, és hát itt maradtunk a piramison belül szó szerint, mert mai vendégem Vasi Jesó Lívia hangmérnökünk volt, aki igen, ahogy sokszor elhangzott a beszélgetésben, 45 éve a rádiónk technikusa, és az ő személyében egy izgalmas női arcot ismerhettünk most meg, egy kicsit másik oldalról. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, a legközelebbi viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Dankót meglepte a miniszterelnök tranzakciós adóval kapcsolatban tett legújabb kijelentése. Az amerikai megbízottak moszkvai tárgyalásaik után megérkeztek Kijevbe. Még nem enged el a nyár, a jövő hét közepén akár 30 fokot is mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, jönnek a részletek. Andrej Dankót meglepte, hogy Robert Fico miniszterelnök hirtelen megváltoztatta álláspontját a tranzakciós adó eltörléséről. Az SNS elnöke szerint a kormányfő augusztus 24-én még váratlanul bejelentette, hogy jövőre megszüntetik az adót, tegnap viszont már arról beszélt, hogy a koalíciós tanács ülésén felveti annak megtartását. A HLASZ elnöke, Matusz Utajestok vasárnap jelezte, hogy pártja továbbra is támogatja az adó eltörlését. A tranzakciós adó megszüntetését az ellenzéki pártok is támogatják. Juraj Blanár külügyminiszter megerősítette, hogy tegnap bekérették Oroszország nagykövetét, miután támadás érte az ukrán titkosszolgálat egyik kijevi épületét, amely a szlovák nagykövetség közelében található. Blanár szerint az orosz nagykövet a találkozón azt állította, hogy Ukrajna ismét Oroszországot támadja, de ezt a magyarázatot elégtelennek tartották. A szlovák külügyminiszter elítélte a támadást és felszólította Oroszországot, hogy tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik az ártatlan civilek életét és biztonságát. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak ma Kijevbe érkeztek, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Ez az első hivatalos ukrajnai látogatásuk. Az amerikai küldöttek tegnap Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vonattal utaztak az ukrán fővárosba. Kijevben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. Az amerikai megbízottak Lengyelországon keresztül érkeztek Ukrajnába. Jelentősen magasabb volt a részvétel vasárnap délig a németországi Sachsen-Anhalt tartományi választáson, mint 5 évvel ezelőtt. A tartományi választási biztos adatai szerint délig a jogosultak 35%-a adta le voksát, míg 2021-ben ugyanebben az időpontban 22%-os volt a részvétel. Akkor a teljes részvétel 60%-ot ért el, a levélszavazatokat is beleszámítva. A szavazóhelyiségek este 6 óráig tartanak nyitva, ezt követően várhatók az első exit poll eredmények. A választásokat azért kíséri kiemelt figyelem Németországban és külföldön is, mert a felmérések szerint az euroszkeptikus AfD a voksolás egyértelmű esélyese. Letért az útról és szakadékba zuhant egy autóbusz tegnap este a Zöldfoki Köztársaság egyik szigetén. A szerencsétlenségben 25-en meghaltak, közölte az Afrika nyugati partjánál fekvő Szigetország katasztrófavédelmi hivatala. A baleset Fogó szigetén történt, a pontos okát egyelőre nem tudják. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le, a jármű utasainak többsége diák volt.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős az idő, késő estére 12-20 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején kellemes, késő nyári arcát mutatja majd az időjárás. Holnap napközben változóan felhős lesz az égbolt, délután 24 és 29 fok közti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire gyenge lesz. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pöstyénben a repülőtér környékén a repülőnapok miatt forgalomkorlátozásokra és fennakadásokra kell számítani. Nyitrán kiállítás miatt az Agrokomplex vásárváros környékén továbbra is forgalomkorlátozások és hosszabb menetidő nehezíti a haladást. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-es autópályán Magyarbőd mellett Kassa felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most pedig megismételjük a szombati reggeli egyik beszélgetését. A mikrofonnál Pasmár Lívia. Ha valaki magyar nyelvi közegben protokollról beszél, akár csak említés szintjén, akarva akaratlanul görög ibolyára asszociál, akinek a neve teljesen összefonódott ezzel a fogalommal. 1987 és 1999 között a miniszterelnöki hivatal protokollosa, majd protokollfőnöke volt Magyarországon. Azóta a felnőtt képzésben oktat, BT-t vezet, könyveket ír, szám szerint 12 jelent meg eddig, ha jól tudom. Előadásokat tart, interjúkat ad, és akár olyan üzenetekre is válaszol, hogy hol helyezkedjen el a zakó ujja zsebretett kéz esetében. A válasz természetesen az, hogy sehol nem kell zsebretett kézzel járni. Amint írja, kapcsolatainkat hármas norma gyűjtemény szabályozza, a törvények, az erkölcsi elvárások, a konvenciók, ez utóbbi alapján ismerszik meg az európai. Az állami protokoll azonban az a terület, amely túlmutat az európaiságon, a politikai szereplők pedig legapróbb megnyilvánulásaikat is felnagyítva állnak előttünk, ezáltal a figyelem célkeresztjébe helyezve magukat. Mit látunk, ha manapság ezt a célkeresztet mozgatjuk például a magyar kormányon, annak tagjain, de akár tágabb kontextusokban

0: le is írja. Tehát ebben különösebb eltérés nincsen. Amit észrevettem én, hogy általában ugye az emberek megítélésében, hogy nem is a protokollt nézik, hanem hogy mi van rajta, hogy áll rajta, hogy ült, hogy beszél. Tehát hétköznapi viselkedési normákat kérünk számon a politikusokon is. Hiszen ők ugye kvázi ugye szem előtt vannak, és mindenki őket értékeli. Tehát protokoll szempontból különösebb változás nem lehet, mert a lényege az, hogy az állam. Ami érdekes apróság, például amikor még Orbán Viktor bement az EU-ba, ugye gigomboltingben, lógónyakkendővel, zsebedugott kézzel, most Magyar Péter már begombolt zakóval, elegánsan, kimérten, tehát vannak ilyen, de ezek is inkább viselkedési eltérések. Mondjuk, ami nagyon durva protokollszabálysértés volt, ezt kettőt tudnék megemlíteni. Az egyik az nem a mostani kormány, hanem általában, amikor a mostani parlamenti alelnök oda ment Kövér Lászlóhoz kezet fogni vele, Kövér László nem fogadta el a kézfogását, ez valami borzasztó volt. Ugyanis a parlament alelnöke bár egy fiatal ember, de egy tisztségben levő, tisztségviselő alelnök. Tehát ő kvázi most már fölötte áll a semmiféle poszttal nem rendkező kövérnek. És az alelnök, az a fiatal ember, az ott lévő VIP vendégekhez egyenként ment oda mindenkivel kezet fogni, és odaért Kövérhez, aki ült és nem fogadta el a kézfogását. Tehát ez nagyon szemet szúrt mindenkinek, mert ez valóban olyan komoly viselkedési norma megszabása, amit nagyon nem kéne. A másik pedig, hogy a másik oldalra is menjünk, ez a Szent István körmenetnél, a körmenet előtt ugye teljes ornátusba ment a bíboros érsek, és Magyar Péter miniszterelnök odalépett hozzá, kezet fogni, tehát a ceremónia kellős közepén, meg még úgy hátba is veregette. És én meg elájultam. Szóval ezt éreznie kellett volna, hogy egy folyamatos ceremónia, tehát Szent István körmenet ceremónia alatt egy ornátusban lévő bíborost nem kezelek barátnak.
1: Az imént az állami protokollról beszéltem, vagy azzal kapcsolatosan tettem fel a kérdést, de tisztázzuk egy kicsit a fogalmat, hogy mi is az állami protokoll pontosan, illetve hogy a kormányon kívül mi minden tartozik ebbe.
0: Az állami protokollban az állami vezetők, tehát államfő, kormányfő, miniszterek hivatalos megmozdulását tekintjük állami protokollnak, illetőleg, hogyha az állam képviseletében egy másik állammal találkozván van egy ceremónia, amit be kell tartani. Az állami protokoll az tulajdonképpen államfő, kormányfő, külügyminiszter és adott esetben más miniszterek nemzetközi mozgásához kapcsolódik.
1: Tehát ha most leszűkíteném azt, hogy mi a kormányról szeretnék beszélgetni, akkor használjuk-e a kifejezést kormányprotokollként, vagy maradjunk inkább az állami?
0: Lehet ez kormányprotokollként, mert állami protokoll akkor merül föl, amikor az államot képviseli valaki. Tehát vagy olyan ceremóniában van, mondjuk egy díjátadásnál, vagy egy nemzetközi találkozónál az országot képviselendő jelenik meg. A napi gyakorlatban az állami protokollt nem szoktuk használni, inkább azt mondjuk, hogy politikai protokoll, kormányprotokoll.
1: Köszönöm szépen a helyesbítést. Először közvetlenül a kormány megalakulása után kerestem meg önt, gondolva arra, hogy a megalakítási ceremóniából akár már sok mindenki olvasható, de akkor azt a választ kaptam öntől, hogy időre van még szüksége. Most 115 napnál tartunk, tehát a 100 nap a protokoll szempontjából is érdekes, illetve értékelhetővé teszi a kabinetet?
0: Én a változásokat figyelem és látom, a protokoll szempontjából nagy problémák nincsenek. Tehát igyekeznek, talán pont ez az érdekes, hogy nem vágnak egyből egy ilyen majd én megmutatom viselkedési formában, hanem tartják a protokollt, majdnem mindig tartják a protokollt. Viselkedésben pedig azt látom, hogy mivel pontosan, hogy még most alakultak meg, szinte mereven próbálják betartani azokat a viselkedési normákat, amiket tőlük elvárnak. Tehát szépen öltözködnek, jól van meg kötve a nyakkendő, a nők szép ruhában vannak, elegánsan vannak fölöltözve. Ami viszont sajnos nem nagyon változik, csak egy egész picit, ez a verbalitás. Ugyanis amikor kampány van, akkor nyilván sokakat meglepő erőszavakat kell használni. De amikor már kormányon vannak, és ez a miniszterelnökre és a miniszterekre is igaz, kormányban kerülve már politikusként kell viselkedni, tehát vissza kell fogni ezt a elég durva beszédmódot, amit mi sajnos még mindig, bár most már csökkent, de még mindig nagyon erős szavakat használnak, és nagyon csúnyán beszélnek az ellenzékről vagy a problémákról. Tehát ez változott ugyan, de még mindig van mit csinálni vele.
1: Ha most felvetette,

0: ezt a kérdést, akkor mi mindent figyel pontosan a legmagasabb szintű protokoll értékelésében? Ugye most az öltözködést, a verbalitást említettük.
1: Igen, figyelem az, hogy a ceremóniarendekben mennyire tartják be az előírásokat, ott nincsen semmi probléma, tehát most volt díjátadás, eskütétel, az ünnepi esparlament, állami díjátadása, tehát ceremóniarendben, ott protokollban nagyon szépen tartják fegyelmezetten azt, amit kell. Itt inkább a politikai viselkedés az, amit én figyelek, és ezt sajnos nagyon nagyítóval figyelem, tehát én sajnos azonnal kiszórom a legkisebb viselkedési protokoll eltéréseket.
0: Elválasztható egymástól a politikai irányvonal és az állami protokoll? Vagy az új irányvonal saját protokollt is eredményezhet, vagy akár apró
1: nem,
0: változásokat?
1: Nem. Egyáltalán nem lehetnek változások, mert a protokollnak az a lényege, hogy bármilyen párt van és bármilyen mozgás van, annak állandónak kell lenni. Tehát ott azonos szabályokat kell betartani, bárki bárhonnan jön. Tehát állami protokoll szinten már nem lehet változás.
0: Vannak arról pontosabb ismeretei, hogy hogyan működik jelenleg a protokoll Magyarországon, tehát hogy mint minden egyébnek ennek is változik valamelyest a struktúrája, például a főbb feladatok az ön idejében is a külügyi tárcára, illetve a köztársasági elnök hivatalra és a miniszterelnökségre hárultak, vagy valami fajta változások történnek ezen a téren?
1: Nem, ebben nincsen változás, tehát az úgynevezett állami protokollt, amiről most itt beszéltünk, az továbbra is a külügyminisztérium protokollja irányítja. Tehát hogyha az államfő, kormányfő vagy külügyminiszter különösen külföldi megjelenésében viselkedik, annak a normáit a külügyminisztérium protokollja segíti, ők szabják meg, hogy hova menjen, jobbra, balra, mit csináljon, az megmarad. Aminek a nyomát sajnos nem látom, mert régebben, még az én időmben a vezetők mellett voltak protokollosok, ahogy én is a miniszterelnök mellett protokollfőnök voltam. Ennek nem látom most a nyomát, tehát nem látom, hogy valaki ott lenne, aki fogja a kezüket, pedig kellene, hogy legyen, de sajnos nem látom, tehát vannak olyan hibák, amiknek nem kellene. Például talán nem tudom mennyire követték, amikor a miniszterelnök ment rendezvényen, és valaki hátulról leköpte. Na most ilyet se a protokollosnak, se a kijelölt személyvédelemnek ez nem volna szabadott engedett, látni kellett volna a mozgásában, és én ott nem láttam mellette senkit. A protokoll főnök ilyenkor ráragad a főnökre, és figyeli a őt ugyanúgy, mint egy biztonsági főnök. Tehát kellene, hogy legyen, de nem látom a nyomát. Minisztériumokban is voltak protokollfőnökök, miniszterelnök mellett is volt, tehát a napi munkájukat segítendő nem látom, hogy lenne protokollos. A külügyminisztérium az persze van, és az továbbra is kőbevésve működik.
0: Most egy újdonságról beszélünk, ami a jelenlegi struktúrának a része, vagy ez már korábban leépült?
1: Hát sajnos korábban leépült. Bár a miniszterelnök mellett úgy tudom, hogy volt ilyen stáb, de az is inkább ez a bűv szó, hogy kommunikáció, ebbe vették bele. Ez folyamatosan épült, tehát az én időmhöz képest nyomát nem látom annak, hogy lenne protokollmal foglalkozó munkatárs.
0: Ön ugye 1999-ig dolgozott miniszterelnöki protokollfőnökként, és több helyen is utalt arra, hogy igazából az ön távozásával együtt valamiféleképpen leépülés volt tapasztalható.
1: Én nem akarom ezt saját magamhoz kötni, ezt inkább a rendszerváltozáshoz akarom kötni, hogy amit én képviseltem, ugye ez egy nagyon konzervatív viselkedési normát követelt meg, és egy olyan ceremóniarendet követelt meg. És valószínű, hogy ez is oka volt annak, hogy váltottak, hiszen ez 99 az első Orbán kormány alatt történt. Azóta úgy érzem, hogy az egész viselkedéskultúra, a politikusi viselkedés, ez értékét vesztette, tehát az átment inkább a, hogy mondjam, piaci politikára, hogy a kommunikációja milyen. Tehát nem a protokollos mondja meg, hanem a kommunikációs szakembere mondja meg. És ezt én nagyon fájlalom. Azért fájlalom, megmondom őszintén, mert amiről én beszélek, az átlagember, tehát taxisofőr, vagy pék, vagy bárki nézi a tévébe, és ezeket a hibákat azonnal meglátják. Tehát ezzel törődni kellene.
0: Itt most magyarországi tendenciáról beszélünk, vagy ez egy szélesebb körű probléma?
1: Hát én a magyar viszonyokat ismerem, amit látok, nem csak azért szinte az nyilván az Európa Uniós mozgásokat látom, vagy ilyen nagy, tehát amit a tévében lehet közvetítve látni, ott egy picikét látok lazulást, tehát már nem az a kőkemény, nagyon szabályos protokoll, hiszen ma már előfordul, hogy a francia elnök megpuszilja a von der Leyen asszonyt, ami régebben nem nagyon lehetett úgy elképzelni. Tehát lazulnak. De például van nyakkendő, vagy nincs nyakkendő. Hogyha az Európai Uniót miniszterelnökei összeülnek, ott mindenkin van nyakkendő. Tehát ott még tartják, hogy mondjam, ez a mint jelzése a konzervatív megjelenésnek. Tehát van lazulás, meg változás, de sokkal lassabban változik ez a fajta protokoll, mint maga a társadalmi berendezkedés.
0: Arra tudna esetleg példákat mondani, hogy milyen nyomai vannak a lazulásnak?
1: Hát például ugye nemzetközi szinten ez a puszilkodzás, hátba veregetés, hát kicsit lazább viselkedési forma, illetőleg sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy amiről beszéltem, hogy a verbalitás, a csúnya beszéd, hogy a tévében ugye azt hozzák le, hogy éppen Trump elnök milyen szavakat mond, vagy a Putyin kinek szól be, tehát ott is csúnyán változik a dolog. Tehát az egész világ egy lazulós világá vált, de hát a protokollnak nem volna szabad, annak még őriznie kellene a konzervativizmust. Azért kell az a konzervatív politikai protokoll, mert ezzel tudják palástolni azokat a fajta indulatokat, amik konfliktussá válhatnának az országok között.
0: Tehát a világgal együtt változik ugyan a protokoll is, de nem olyan mértékben, mint ahogy mondjuk az egyéb fejlődés tükröződik a mindennapjainkban? Akár mondjuk van, a technológia terén, vagy nem is
1: igen,
0: tudom.
1: Igen, ez pontosan így van, ahogy mobiltelefonon, SMS-en nem lehet államközi szerződéseket megkötni. Tehát hiába, hogy ott van, meghasználják, de nyilván, hogy azért a konzervatív diplomáciai protokollnak annak maradnia kell, ez az én meggyőződésem.
0: Az új kormány esetleg önt megszólította valamilyen tekintetben, és egy ilyen elképzelt megkeresésre mit válaszolna?
1: Hát én már öreg vagyok ahhoz, hogy én elvállaljak egy ilyen fajta posztot, de ilyen fölkérés nem is volt. Amire megkértek még a legelején, hogy nem tudok-e valakit, akit ők fölkérhetnének. Tehát ez volt a maximum. Én ajánlottam valakit, aztán nem tudom, hogy mi lett belőle, de nem vették oda. Tehát nem tudom, hogy azóta aztán valakit vettek-e föl, de ez volt a maximum megkeresés. Tehát én már öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen fajta felkéréseknek eleget tegyek.
0: Nem arról van szó, hogy igazából ön felépített ez alatt az elmúlt közel 30 év alatt egy rendkívül sikeresnek mondható vállalkozást, hiszen különböző területeken protokoll szakértőként ad elő, vesz részt rendezvényeken, ahogy a felvezetőben említettem, könyveket ír, interjúkat ad, tehát a lehető legszélesebb körben népszerűsíti a protokollt.
1: Igen, és én azt szeretném, hogyha ezeket olyanok is meghallgatnak, akiknek ez tényleg életbevágóan szükséges. Tehát lehet, hogy az a politikus éppen tőlem személyesen nem kér tanácsot, de például a házelnök asszonynak mutatták a tévében a pultjánál, ott volt az én könyvem. Tehát feltehetően, hogyha nem is személyesen, de valahogy tudok oda hatni, hogy elfogadják, hogy én tényleg jót akarok mindenkinek azzal, amit én tanítok.
0: Ki tud kapcsolni önben a protokoll szakértő? Tehát, hogy folyamatos megfigyelőként vesz részt az életben?
1: Így a politikusi mozgásokat nézve, ott azért nem tudok kikapcsolni, ott nagyon-nagyon árgus szemmel nézem általában a közszereplőket, de hétköznap egyáltalán nem vagyok ilyen merev. Tehát, hogyha mit tudom én, valaki ideges lesz, hogy jaj, itt van a görög ibolya, akkor gyorsan mondjuk baráti társaságban vagyok, akkor mit tudom én, leeszem magam, vagy valamit. Szóval nem vagyok egy merev, ilyen egyenes derekú merev protokollos, ugyanúgy emberből vagyok, mint más. Az biztos, hogy a politikai mozgásokat, közéleti mozgásokat, közszereplőket, beleértve újságírókat is, nagyon árkus szemekkel nézem, mert az már a véremben van, azt nem tudom nem észrevenni.
0: Hát ha most így felvetette az újságíróknak a kérdését, akkor adódik ez a kérdés is, hogy igazából náluk milyen változásokat figyelt meg.
1: Hát sajnos ez a lazulás, ez ami most nemzetközileg, hogy légy laza, ez sajnos oda is begördülődött. Amit észrevettem, a például az, hogy azonnal letegeznek bárkit. Pedig hát a tegezésre megvannak a szabályok. Tehát a tegezés általánossá vált, mondjuk interjú alany tegezve nem szólítok meg, és ők meg elég gyakran ezt megteszik. Vagy sokszor olyan gesztusokat tesznek, hogy mit tudom én, megveregetik a kezét, vagy bármit, amit egy újságírónak nem volna szabad, tehát lazul. Meg ahogy öltözködnek, hát sokszor elsírom magam, hogy hogy néz ki. Hát a miniszterelnök közelében nem engedtem volna ilyen rendetlen megjelenéssel újságírót. Persze ez általánosítás, mert vannak nagyon jók és nagyon fegyelmezettek, de vannak ilyen, kit érdekel apám, jó van ez így apám hozzáállással, azokat azért megkérdezném, hogy hol akar ő újságíró lenni, tehát milyen szinten.
0: Most ebből a szempontból is egy kicsit érdekes ennek a jelenlegi kormánynak az esete, hiszen több olyan szereplő került a kormányba, akik korábban mondjuk úgy az újságírókkal is közelebbi kapcsolatot ápoltak, vagy akár saját maguk is egy szerkesztőségből kerültek oda közvetlenül. Ilyen esetekben gondolom, ez az én elképzelésem, 2-3-at hátrafele kellene lépni, és akkor ott a magázódás az, ami elvárható, illetve az a fajta tisztelet, ami a korábbi kapcsolatukban esetleg nem volt jellemző, és akkor ezt kellene valahogyan kezelni.
1: Akikről beszél, akik bekerültek a kormányzásba, az a legaranyosabb, mert ők a legfegyelmezettebbek, legelegánsabbak, nagyon odafigyelnek, hogy egy centire van ki az ingúja, hogy milyen a cipő. Hát ők most duplán figyelnek arra, hogy nehogy beléjük köthessenek, ezt nagyon szeretem nézni. Ez annyira aranyos tényleg, hogy annyira igyekeznek, hogy ők most kormánytagok. Remélem, hogy ez a fajta hozzáállás, ez így is marad.
0: Ugyanakkor a közelmúltban láthattunk arra is példákat, hogy mondjuk a külseje alapján ítéltek meg valakit, és ez az ellenzéknek a kritikája volt a kormány irányában. Tehát arra utaltam az elején, hogy volt egy ilyen fotó például, amiről aztán kiderült, hogy mesterséges intelligenciával megalkotott kép, és akkor odaállították a miniszterasszony és az NVVH megválasztott elnöke mellé a korábbi kormánynak a két női szereplőjét.
1: Hát újságíróknak ez borzasztóan nehéz feladat lesz, ő feladatuk lesz, akik a médiában szerepelnek, nagyon-nagyon nézni kéne, hogy mennyire az a mesterséges intelligencia hogy jön be, mert az borzasztóan veszélyes formában tűnhet föl, és az rengeteget árthat akár pró, akár kontra egy ember megítélésében. Az újságírónak kutya kötelessége utána nézni, hogy az a fotó az valós vagy nem valós, vagy átlagember azt honnan tudná. Tehát az újságírói felelősség.
0: Ugyanakkor felvetődik a kérdés, azt gondolom, hogy ön pontosan ideális címzettje ennek a kérdésnek, hogy tényleg az alapján ítéljük-e meg azt a bizonyos szakembert, hogy zoknit húz-e a félcipőbe vagy sem.
1: Hát nyilván, hogy a politikai értékelésben politológusok, az ezzel a tartalmilag foglalkozó emberek, egy komolyabb intellektuál, aki figyeli a szöveget is, az nyilván nem ebből ítél. De egy átlagember, amit már mondtam, vagy utcáról egy átlagember nézi, nyilván ezt látja elsőnek. Tehát ő nem jut el addig, hogy mit mondott meg, hogy mondott meg, milyen hosszú szavakat mondott meg, milyen okos, hanem az átlagember elsőre lát és ítél. És ezért kell nagyon tudni, hogy a külső csomagolás hogy néz ki. Kevesen mennek mögé, hogy egyébként pedig ez egy milyen ember. Én nekem ez a szakmám, tehát nekem el kell tudni választani. Ezért például, amikor a házelnök asszony a parlament ünnepélyes megnyitójára megjelent ebbe a gyönyörű szép töltfehér kosztümbe, talán emlékszik rá.
0: Igen.
1: Hát én majdnem elsírtam magam. Mondom, ilyen elegánsat én még életemben nem láttam. Annyira szép volt, és annyira odaillő volt, hogy úgy megkönnyebbültem, hogy Istenem, változás lesz. És valóban megfigyeltem, hogy nagyon figyelnek arra a női megjelenésben, a női közszereplők, női politikusok is, hogy iparkodnak vigyázni arra, hogy hogy néznek ki. Sajnos nem mindegyiknek van tanácsadója, azt látom, de hát a jó ízlést azt meg ugye nem lehet megtanulni, de azért zömmel nagyon jó példák vannak.
0: Mit gondol például Magyar Péternek a legutóbbi a Mohács 500 évfordulóján viselt bocskai ruhájáról, vagy korábban szintén volt már olyan szereplése, ahol hasonló viseletet öltött?
1: Én ezt biztos nem engedtem volna meg, mert régebben ugye a szélső jobb oldali pártok között jelent meg általában ez a bocska is viselet, ilyen én vagyok a magyar ilyen dicsekvésnek. Meg ez nem is népviselet, csak a gentri világban a századforduló körül kezdett el divattá válni. Tehát ez se nem népviselet, se nem elegáns férfi viselet. Tehát én ezt semmiképpen nem engedném, hogy ő ilyet fölvegyen. Ennek nagyon hamis üzenete van, ilyen magyaroskodó SCH-val, magyaroskodó dolog, ezt nem volna szabad neki fölvenni, mert egyáltalán nem azt jelenti, hogy ő egy magyar hagyományhoz csatlakozik.
0: És akkor ugyanez lenne érvényes mondjuk a nők esetében is. Pillanatnyilag nekem nem jut eszembe ilyen eset, amikor valaki egy ilyen zsinóros viseletben jelent volna meg nyilvánosan.
1: Novák Katalin köztársasági elnöknek volt ilyen zsinórosa.
0: Igen, az előző kormányban igen, de hogy a jelenlegi garnitúrában talán nem.
1: Nem láttam, a jelenlegiben én sem láttam senkit. Volt egy érdekes dolog, amikor az Amerika Egyesült Államok létrejöttének az évfordulójára, tehát USA nemzeti ünnepen egy fogadást adott az itteni nagykövetasszony, akkor egy ilyen királykék alapon zsinóros fölsőt vett föl, amit mindenki megdöbbent, ez egy ilyen huszárruha, és ő mondta, hogy azért vette ezt föl, mert a függetlenségi háborúban magyar huszárok is harcoltak, és azért vette ezt föl. De ez mindenkinek nevetségesnek tűnt, tehát neki se nagyon volt jó. De egyébként pedig másokon én nem láttam ezt a bocskai viseletet.
0: Elnézést kérek, ugye előbb közbevágtam, amikor Novák Katalinról kezdtem mondani, hogy ő bizony hordott ilyen jellegű ruhákat, de hát ugye akkor intézményi szinten is szerepe volt annak, hogy a hasonló viseleteket népszerűsítsék.
1: Igen, meg nem is a nép, hanem inkább az üzenete, hogy én vagyok az igaz magyar, tehát egy ilyen hamis, mint ahogy amikor a gentry világ elkezdte ezt hordani, akkor is már egy hamis üzenete volt, mert ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a magyarságával ő dicsekedhessen.
0: Tehát általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy minél egyszerűbb és minél visszafogottabb, finomabb öltözék a megfelelő, mondjuk a protokoll szempontjából?
1: Én úgy mondanám, hogy egy konzervatív elegancia. Az elegancia nagyon fontos, és inkább a konzervatív vonal, mert az vonja legkevésbé a figyelmet arról, amit éppen mond. Mert ő politikus a szavaiban és a tetteiben jelenik meg, nem a ruhájában. És hogyha a ruhája elvonja a figyelmet arról, amit ő mond, az már nem jó. Tehát ezért a konzervatív elegáns megjelenést javaslom mindenkinek.
0: Beszéljünk még egy picit az elmúlt 16 évről. Tehát ezt most így egy egységként kezeljük, ezt a 16 évet, de az sem feltétlenül magától értetődő, hogy így legyen. Tehát abban is voltak azért korszakhatárok talán. Protokoll szempontjából mit látott ebben az időszakban, és egységesnek látja-e mondjuk az Orbán korszakot?
1: A 16 év viszonylag fegyelmezett protokollal indult, de aztán ahogy minél többször nyertek és minél erősebbek tettek, ahogy az egész rendszerük erősödött, úgy egyre lazultak, egyre inkább nem érdekelte őket az, hogy mit gondolnak róluk, nem érdekelte őket, hogy hogy néznek ki. És hát nem tudom, hogy mennyire releváns a műsorhoz, de nekem a külügyminiszter Szijjártó Péter az, akire a legidegesebb vagyok, mert a protokollból, amit ő csinált, lenullázta. Tehát pont ő, aki a külügyminiszter, akinek leginkább kéne törődni azzal, hogy diplomácia meg protokollszabályok, tehát ő kéne, hogy a gazdája legyen ennek, borzalmas hibákat követett el, és nem is hibákat, hanem öntelten direkte megcsinálta azokat a dolgokat, amiktől egy protokollos simán infarktust kap. Tehát az, hogy rövid nadrágban jelenik meg egy erősen iszlám országban állami rendezvényen, tehát a reptéren, amikor fogadták őt, ott állt a fogadó bizottság, a gyönyörű ünnepélyes burnuszokban minden, ő meg lejött a gépről egy térdig érő biciklis nadrágban, meg egy pólóban. Ő a diplomácia feje. Neki tudnia kell, hogy egy iszlám országban a mesztelen férfi láb, az nagyon obszcén, borzasztóan nevetséges és nagyon-nagyon kirívó, mint hogyha egy nő a mellét rakná ki. Tehát neki ezt tudni kell mondani, hogy ezt nem teheti meg. És sajnos ő nagyon sok olyan hibát, nem akarok erről most sokat beszélni, de nagyon sokat rontott a protokollon pont amiatt, hogy túlértékelte a saját személyiségét. És mivel ugye az összes többi kormánytag látta, hogy a protokoll őre, a külügyminiszter ilyen, akkor ők is lazultak. És sajnos a vége felé már nagyon-nagyon elkanászottak, tehát nagyon nem törődtek azzal, hogy protokoll mit mond.
0: És ide sorolnám mondjuk a sportcipő öltöny kombinációt is?
1: Azt nemzetközi szinten is sokszor láttam mi ezt az öltöny sportcipőt. Meg hát azért, ha belegondolunk a bulvár sajtóba, és megjelenik a, mit tudom én, a Grammy díjátadáson ezüst estélyi ruhában a nő sportcipőben. Tehát ez egy ilyen átok lett most ez a sportcipő. Itt a szemlélet, hogy nekem az a lényeg, hogy nekem kényelmes legyen. De egy politikusnak nem ez a szempont. Ennek igenis nyomja a cipő a lábát. Ő nem mehet arra, hogy mer neki az a kényelmes. És hát ilyen sajnos elég sokat volt.
0: Említette, hogy bizonyos lazulások elfogadhatóak a protokoll terén is. Mi az, ami már ezeken mondjuk túlmutat, viszont sokan használják, vagy élnek vele? Most mondtuk a sportcipő példát, én úgy érzékelem, hogy ez már ide tartozik.
1: Igen, ez ide tartozik. Vagy a férfiaknál még, hogyha nincs nyakkendő, ugye a férfiak utálják, pedig az nagyon jót tesz egy férfinek a nyakkendő, mert kiegyenesedik tőled. Hogyha nincs nyakkendő, akkor a felső ingombot ki kell gombolni, mert meggombolva, hagyva az olyan nagyon autentikus népi viselet. Egy gombot kell kigombolni, és sajnos egyre többen már kettőt, hármat kigombolnak, az meg a tengerparton a selyem fiú, tehát az már végképp nem menne bele. Aztán, hogy ugye a zsebre dugott kész, hogy hát ez volt az, hogy egy politikus, egy közszereplő, egy elegáns, konzervatív közszereplő, nem férfi ember, ha zsebbe teszi a kezét, maximum a kézfejéig van benn, és nem akasztja bele, tehát nem a zseb tartja, hanem azt csak úgy karból kell tartani lazán, mint Károly király. És nálunk meg sokszor benn van könnyékig a keze a zsebébe, tehát a lazulás ugye, hogy a zakója nincs begombolva, mind a két kezét zsebbe rakja, ezáltal a hasa, mint egy ilyen pató Pál úrnak úgy előre jön. Tehát azt megint nem szabad. A zsebedugott kéz az például erre példa. Vagy amit már megtanultak a politikusok, nem mindegyik, de megtanultak, hogy a zakónak a legalsó gombját nem szabad begombolni. Ezen én mindig nézem, hogy nem be van vagy nincs begombolva, innen tudom, hogy figyel-e rá, vagy nem figyel. Aztán a lazulásnál ugye a hajviselet, hogy hogy néz ki egy politikusnál konzervatív, neki nem szabad ez az oldalt, fölnyit, focista fizurával megjelenni. Vagy a nőknél. Mostanában rengeteget látom, hogy a nők hosszú-hosszú hajat hordanak, és az úgy kibontva úgy lóg nekik, ami egyébként, hogyha az ápolt és tényleg kezelt haj, akkor az szép tud lenni, de egy közszereplőnél az arcra kell a figyelmet venni, tehát neki össze kéne fognia a haját, hogy az arca látszódjon, mert ő azzal kommunikál. Tehát vannak ilyen, mondom, és apróságok tömkelegét tudnám fölhozni, hogy a női táska például protokollban megjelenve egy rendezvényen egy nő, tehát közszereplő politikusnak nem, ne legyen nála táska, vagy ha van, akkor ez a karra akaszhatós kis táska, ez a vállra vetett táska, az nem jó, mert a válltömés is kinyomódik, meg az egész ruhája feldelesz tőle, tehát az végképp nem szabad. Vagy egyáltalán van ennál az igazán elegáns, mint amikor a házelnök asszony ugye a szép fehér ruhájába vonult be, nem volt nála táska, mert ugye mit csináljon vele egy eskütételnél, hova tegye. Tehát ezt megint figyelni kell.
0: Hogyha most a táska kérdése felmerült, akkor még azért erre is lecsapnék egy kicsit, hogy a NER idején azért ennek volt némi pikantériája, hogy ki milyen táskát visz a kezében.
1: Meg mennyiért? Hát igen, hát szerencsére politikusoknál ilyen kirívó millió dolláros dolgokat nem nagyon láttunk, tehát az megmaradt a családtagjaiknak. Azért egy politikus nőnél soha nem volt ilyen méreg drága cucc, tehát azért arra vigyáztak. Hát igen, az előző 16 évnek a vége felé, már utolsó egyharmadában sajnos a pénz akkora szerepet játszott, hogy minden más lényegtelenné vált mellette.
0: Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk. Nekem egyetlen kérdésem maradt a végére. Ugye ön már az előző rendszerben, tehát Csehszlovákiában is kellett, hogy járjon, illetve aztán 1993 után Szlovákiában. Vannak esetleg valamilyen emlékei ebből az időszakból, amelyeket így megosztana most a hallgatókkal?
1: Ebbe azért nem tudok beleszólni, mert a külügyminisztérium ment ilyenkor a miniszterelnökökkel, tehát én személyesen nem voltam jelen. Én annyit láttam, amennyit a tévében lehetett erről, vagy a sajtóban lehetett látni róla. Amit én láttam, hogy azért állami szinten próbálják ezt a konzervatív vonalat tartani. Az elegancia, hát az már nem mindig jelent meg, de valószínű, hogy ez is a korral lesz, majd változni fog.
0: És esetleg valami kis anekdoták ebből az időszakból megmaradtak önben?
1: Azért nem, mert mondom, a miniszterelnökökkel én nem jártam külföldre, oda a külügyminisztérium protokoll ment.
0: Fordítva? Tehát amikor,
1: amikor jöttek, akkor nyilván a fogadásában itt, hogyha a parlament épületén belül volt valamilyen találkozó, akkor nyilván az már az én munkám volt, én kísérgettem. Mondjuk, ami most, hogy hirtelen emlegette, eszembe jutott, akkor még Csehszlovákia volt, emlékszem rá, még Antal József volt a miniszterelnök, és Václav Havel jött, és ugye az első ilyen tényleg szabad állam, választások eredményeképpen ugye államelnökként jött, és ott láttam először, hogy a testőre egy nagy darab férfi kopasz, és hátul lófarokba fogva még a maradék haja. És én először láttam lófarkas kormányőrt, és én annyira meglepődtem, hogy tényleg hogy változik a világ. Mondjuk egy aranyos érdekesség volt ez számomra.
0: Akkor mégiscsak sikerült egy emléket találnunk ebből az
1: igen,
0: időszakból.
1: Igen.
0: Görög Ibolya protokoll szakértőt korábban a miniszterelnöki hivatal, többek között Antal József vagy Horn Gyula protokollosát kérdeztem az új magyar kormányról a protokoll szemszögéből nézve, de arról is, hogy változik-e a fogalom jelentése. Köszönöm szépen a beszélgetést és az idejét.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a felkészült kérdéseit.

0: A Szlovensko mozgalom ismét megpróbálja leváltani a belügyminisztert. A HLAS nem hátrálna ki a tranzakciós adó eltörléséből. Az amerikai megbízottak moszkvai tárgyalásaik után megérkeztek Kijevbe. Igazi késő nyári időre számíthatunk, a jövő hét közepén akár 30 fok is lehet.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. A belügyminisztérium két munkatársa már nem tölti be korábbi tisztségét a közlekedési radarkamerák beszerzésével kapcsolatos ügy miatt, közölte Matúš Utajestok belügyminiszter, a HLAS elnöke a Joy 24 televízió mai műsorában. Elmondása szerint az érintettek a tárca alkalmazásokkal és projektekkel foglalkozó osztályának vezetője, illetve a kamerarendszer projektmenedzsere volt. A miniszter szerint természetes volt, hogy az ügyben személy felelősséget is megállapítsanak. A HLAS elnöke a vitaműsorban arról is beszélt, hogy pártja továbbra is támogatja a tranzakciós adó januári eltörlését. Robert Fico miniszterelnök tegnap ugyanakkor már azt is felvetette, hogy a koalíció mégsem szüntetné meg az adót. A belügyminiszter szerint a kormányfő két hete még egyértelműen támogatta az eltörlést, amit ők tiszteletben tartanak. Ha azonban az adó eltörlése miatt 2027-ben mintegy 500 millió euró esne ki az állami költségvetésből, annak pótlása a pénzügyminiszter Ladislav Kamenický feladata. A Szlovensko mozgalom ismét bizalmatlansági indítványt kezdeményezne Matúš Utajestok belügyminiszter ellen a parlamentben. Michal Sipos, a párt frakció vezetője szerint már 12 képviselő aláírását összegyűjtötték, és a jövő héten további ellenzéki képviselők támogatására számítanak. A rendkívüli parlamenti ülés összehívásához legalább 30 képviselő aláírására van szükség. Sipos szerint Utajestok alkalmazása a tisztségére, ezért mindenképpen kezdeményezni fogják a leváltását. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke szerint legkésőbb szeptember 15-éig leváltják Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert. Ha ez nem történik meg, pártja a parlament működésének blokkolásától sem riad vissza. Andrej Danko a TL3 televízió vitaműsorában azt is jelezte, hogy a tárca élére a jelenlegi államtitkár Filip Kuffa kerülhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az SNS nem akarja megbuktatni a kormányt. A nemzetiek vezetője azt is elmondta, meglepte, hogy Robert Fico miniszterelnök hirtelen megváltoztatta álláspontját a tranzakciós adó eltörléséről. Az SNS elnöke szerint a kormányfő augusztus 24-én még váratlanul bejelentette, hogy jövőre megszüntetik az adót, szombaton viszont már arról beszélt, hogy a koalíciós tanács ülésén felveti annak megtartását. 6 lakóépület égett le ma hajnalban az eperjesi járásban található Mérk, azaz Mirkovce egyik roma telepén. A tűzben 6 család, összesen 39 ember, köztük 15 felnőtt és 24 gyermek vesztette el otthonát. A település rendkívüli helyzetet hirdetett, a károsultakat jelenleg a községi hivatal nagy termében helyezték el. Az önkormányzat a belügyminisztérium polgári védelmi raktáraiból matracokat, ágyneműt, törölközőket és más szükséges felszereléseket biztosított számukra, valamint az étkeztetésükről is gondoskodik. Juraj Blanár külügyminiszter megerősítette, hogy bekérették Oroszország nagykövetét, miután támadás érte az ukrán titkosszolgálat egyik kijevi épületét, amely a szlovák nagykövetség közelében található. Blanár szerint az orosz nagykövet a találkozón azt állította, hogy Ukrajna ismét Oroszországot támadja, de ezt a magyarázatot elégtelennek tartották. A szlovák külügyminiszter elítélte a támadást és felszólította Oroszországot, hogy tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik az ártatlan civilek életét és biztonságát. Szeptember 1-től az alkoholtilalom már nem csak a járművezetőkre, hanem bizonyos esetekben a motorokon és kerékpárokon utazó személyekre is vonatkozik Szlovákiában. Az új szabályt a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása vezette be. A tilalom például a két vagy több személy szállítására alkalmas kerékpárok, kisebb elektromos járművek és motorkerékpárok utasaira is kiterjed. A belügyminisztérium szerint az alkohol vagy más tudatmódosító szer ronthatja a közlekedés biztonságát, mivel az utas kiszámíthatatlan mozgása elvonhatja a vezető figyelmét. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak ma Kijevbe érkeztek, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Ez az első hivatalos ukrajnai látogatásuk. Az amerikai küldöttek tegnap Moszkvában több mint 3 órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vonattal utaztak az ukrán fővárosba. Kijevben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. Az amerikai megbízottak Lengyelországon keresztül érkeztek Ukrajnába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a Nyugat azon vádjai, amelyek szerint Oroszország állt a lipcsei repülőtér elleni dróntámadási kísérlet mögött, lényegében egy valódi háború kezdetét jelentik. A német kormány szeptember 1-én közölte, hogy vizsgálata és a hírszerzési információk alapján Oroszország felelős a meghiúsított támadásért. Berlin válaszul bejelentette az orosz Bonni konzulátus és a berlini orosz kulturális központ bezárását. Németország átfogó intézkedéscsomagot készít a drónok, a kibertámadások és az Oroszországnak tulajdonított egyéb szabotázsakciók elleni védelem megerősítésére, írta a Bild am Sonntag. A lépésre az augusztusi, a lipcsei Hallei repülőtér ellen feltételezett dróntámadási kísérlet után kerül sor. Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint az Oroszországból kiinduló hibrid támadások már a mindennapok részévé váltak, és várhatóan fokozódni fognak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Németország képes védekezni és megvédeni lakosságát. Moszkva továbbra is tagadja, hogy nyugat-európai szabotázsakciókban venne részt. Jelentősen magasabb volt a részvétel vasárnap délig a németországi Sachsen-Anhalt tartományi választásán, mint 5 évvel ezelőtt. A tartományi választási biztos adatai szerint délig a jogosultak 35%-a adta le voksát, míg 2021-ben ugyanebben az időpontban 22%-os volt a részvétel. Akkor a teljes részvétel 60%-ot ért el, a levélszavazatokat is beleszámítva. A szavazóhelyiségek este 6 óráig tartanak nyitva, ezt követően várhatóak az első exit poll eredmények. A választásokat azért kíséri kiemelt figyelem Németországban és külföldön is, mert a felmérések szerint az euroszkeptikus AfD a voksolás egyértelmű esélyese. Július 1-től 3 eurós vámot kell fizetni az Európai Unióba érkező, főként kínai kis csomagok után. Az első tapasztalatok jelentős változást mutatnak a rendelési szokásokban. A belga vámhatóság szerint 53%-kal csökkent a kis csomagok száma. Novembertől újabb díj is terheli majd ezeket a küldeményeket. Az intézkedések célja az olcsó kínai csomagok egyre növekvő beáramlásának visszaszorítása, az uniós piacra belépő áruk ellenőrzésének javítása, valamint az európai kereskedők számára tisztességesebb versenyfeltételek megteremtése. A brit Jaguar Land Rover autógyártó önkéntes távozási programot indít, miközben 2 éven belül csaknem 2 milliárd euróval csökkentené költségeit. A vállalat ezzel megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint mintegy 4000 munkahely megszüntetését tervezi. A Brit Times szerint a leépítések hátterében elsősorban az amerikai importvámok és a kínai konkurencia erősödése áll, amelyek egyaránt visszafogják az értékesítést. Letért az útról és szakadékba zuhant egy autóbusz szombat este a Zöldfoki Köztársaság egyik szigetén. A szerencsétlenségben 25-en meghaltak, közölte az Afrika nyugati partjánál fekvő Szigetország katasztrófavédelmi hivatala. A baleset Fogó szigetén történt, a pontos okát egyelőre nem tudják. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le, a jármű utasainak többsége diák volt.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában most játsszák a Košice-Banská Bystrica mérkőzést. 19 órakor kezdődik a Ruzsamberok-Trnava találkozó. A labdarúgó NB1 hetedik felvonásának ma délutáni mérkőzésén a listavezető Felcsút nem kis meglepetésre 1-0-ra kikapott a sereghajtó Zalaegerszeg vendégeként. Az Üllői úton nem sokkal ezelőtt kezdődött a 248. Ferencváros Újpest derbi, 20 órától lesz a Győr-Honvéd összecsapás. A labdarúgó Premier League ma kora délutáni mérkőzésén Everton-Manchester United 2-2. A hazaiak a 96. percben egyenlítettek. Tűzriadó miatt az összes csapatot, köztük a magyar válogatottat is kiküldték a szállodából szombat éjjel a berlini női kosárlabda világbajnokságon. Fél óra után mindenki visszamehetett az épületbe, az illetékesek közölték, minden rendben van. A riadó pontos okát egyelőre nem tudni. A szállodában lakik a 16 csapatos VB mezőny 15 együttese, az egyetlen kivétel az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Egyesült Államok válogatottja, amely külön szállás helyet választott magának. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna nyerte a 41. budapesti félmaratont. Mindketten megvédték címüket. A viadalra a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. Két kör után véget ért a Forma 1-es olasz nagydíj Charles Leclerc számára. A monakói pilóta a monzai pálya egyik legveszélyesebb kanyarjában szenvedett nagy balesetet. Egyedül szállt ki a rommá tört Ferrariból, a futamot azonban a baleset miatt piros zászlóval félbeszakították. Több mint fél órás kényszerszünet után folytatódott a verseny. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája, a 19. helyről rajtolva hatalmas sikert aratott hazai közönség előtt. Csapattársa a brit George Russell végzett a második helyen, a dobogó alsó fokára a Red Bullos holland Max Verstappen állhatott fel Monzában. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Terült vagy gyengén felhős az idő, késő estére 12-20 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején kellemes késő nyári arcát mutatja majd az időjárás. Holnap napközben változóan felhős lesz az égbolt, délután 24 és 29 fok közötti maximumokra számíthatunk. A szél többnyire gyenge lesz. A hét közepéig hasonló időjárás valószínű, ezt követően azonban lehűlés várható. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kubányi Péter hangmester nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Kezdjék a jövő hetet is velünk, mi számítunk a figyelmükre. További kellemes vasárnap estét kíván a hírszerkesztő Kis Balázs. A viszonthallásra!

Santo!

Igaz.

trapítim!